0: FM.
1: Paks FM. Összeköt.
2: Velünk mind a piszkos kölyök, minden lidérc táncol. Nem izgat az élet, ránk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidérc táncol. Nem izgat az élet, ránk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi, írja az MTI. Az indoklás szerint az online nyilvánosság megteremtése eredetileg a társadalmi kontroll kiteljesedését, valamint a jogi oktatás és tudományos kutatás támogatását célozta, de mindez aránytalan kockázattal jár az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére vonatkozóan. Az előterjesztés emellett pontosít több polgárjogi jogi szabályt, megszüntet az Alkotmánybíróság által megállapított jogalkotási hiányosságokat, és beépíti a hazai jogba a hibás termékekért való felelősségre és a szavazat elsőbségi részvényekre vonatkozó uniós jogi előírásokat. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett buszvezetője ellen, közölte a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense hétfőn az MTI-vel. Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán. 12 ember meghalt, és többen súlyosan megsérültek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. A helyszínről számolt be a Paksi atomerőműhöz kapcsolódó Dunai fenékküszöb építésének aktualitásairól hétfőn este Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook oldalán élő videóközvetítésben adott tájékoztatást a projekt jelenlegi állásáról. Magyar Péter elmondta, egymással párhuzamosan folynak a munkálatok a Duna két partján annak érdekében, hogy az atomerőmű blokkjainak működéséhez szükséges hűtővízmennyiség rendelkezésre álljon. A miniszterelnök mellett Gacsály József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese is tájékoztatást adott a Paksi Dunapartról, aki elmondta, a folyó Paksi partjához rögzített bárkákat már 150 cm-es mélységbe süllyesztették. A helyszínen volt Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője is, aki a fenékküszöb kivitelezésének aktuális állásáról beszélt. Elmondta, már több ezer tonna követ beszállítottak a helyszínre az építkezéshez.
2: A felajánlott kőmennyiség, illetve a szerződéssel megtámasztott kőmennyiség az úgy tűnik, hogy most már nominálisan elegendő. Nyilvánvalóan ellenőrizni kell a minőségét és minden egyéb paraméterét ezeknek a köveknek, méretet, egyebeket felhasználhatóság szempontjából, de úgy tűnik, hogy ezzel nem lesz gondunk. Lehet azt látni, hogy a felajánlott kővel kapcsolatban az egyik legnagyobb kihívás az maga az a logisztikai rész, hogy a megfelelő ütemű beszállítás megtörténjen. A mai napon közel 3000 tonna kő érkezett ide 16 óráig a bal és jobb partra. Igyekszünk most a lehető legnagyobb mennyiséget deponálni annak érdekében, hogy az augusztusi munkaszünet alatt a lehető legkisebb mozgással, de mégiscsak a folyamatos munkát fent tudjuk tartani, és tudjuk tartani az ütemtervet. Egyelőre nincs olyan fennakadás, ami befolyásolná a beruházást. Gépjárművezetőkkel, mint olyannal nyilván küzdeni kell, és nem ővelük, hiszen nagyon jó szándékkal kiválóan dolgoznak, de hát annyian vannak a hányan, ami azt jelenti, hogy olyan szakemberekre lenne szükségünk, akik valóban ezekkel a nehéz gépjárművekkel készségszinten tudnak dolgozni, és esetleg közre tudnak működni ezekben a szállítási feladatokban.
1: A Dunán jelenleg is zajló munkálatok tervezett költsége több mint 6 milliárd forint, mellyel kapcsolatosan Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, minél több felajánlás érkezik, ez az összeg annál kisebb lesz.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Bajnokit játszott vasárnap a PFC NB1-es csapata. A Paksi Futballklub az OTP

0: lehet volna nyernünk. Bár hozzáteszem, hogy nem tudunk annyi helyzetet kidolgozni és annyi gólt lőni, hogyha hátul ilyen amatőr hibákkal játszunk. Tényleg szerintem egyénileg voltak rossz teljesítmények hátul, mert nem a váltásokkal volt a probléma, a helyezkedésekkel, hanem szerintem kevés labdát szereztünk, amiből tiszta labdát, amiből indulni tudunk. Hát a Puskás győztes góljánál legalább 6-8-an voltunk a 16-os vonalon, és egy üres kapus gólt kaptunk. Hát ez szerintem a védekezésünk, illetve a védőink munkájáról mindent elárul. Azért is vittük be a végén még a Tóth Barnát, mert olyan fölényben játszottunk, hogy a kapu elé a Szalai mellett legyen még egy fejelő játékos, és ez szerintem ült volna a végére, de hát sajnos a meccs vége a múltkor is rosszul alakult, és most is.
1: A meccset követően a PFC-nek továbbra is 4 pontja van a bajnokságban, a következő fordulóban pedig az Újpesttel mérkőzik majd meg a Paks pénteken délután 17:30 a Fehérvári úti stadionban.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
2: Paks FM.
3: Összeköt.
2: Paks FM. Összeköt.

amikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig, még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fel.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nyugat-nílusi vírus okozta fertőzést mutattak ki egy holland véradónál. 6 év óta ez az első ilyen eset az országban, közölte a holland közegészségügyi intézet hétfőn. Az Utrecht tartományban élő donor a hatóságok szerint feltehetően Hollandiában fertőződött meg a vírussal, mivel a közelmúltban nem járt külföldön. A vírus jelenlétét azután erősítették meg, hogy a beteg a nyugat-nílusi láz enyhe tüneteiről számolt be. A Sankt-Vinbérbank ezt követően laboratóriumi vizsgálatokat végzett számos mintán. A tájékoztatás szerint a vírussal megfertőződött emberek mintegy 80%-a tünetmentes, ugyanakkor az esetek körülbelül 1%-ában idegrendszeri problémák alakulnak ki, főként az 50 év feletti immungyenge embereknél. A fertőzés ritka esetekben halálos kimenetelű is lehet. A vírus főként madaraknál terjed, de szúnyogok révén átterjedhet más fajokra is, köztük az emberekre. Emberről emberre történő terjedésről nincs tudomás, írja az MTI. Fontos változásra hívja fel a lakosság figyelmét közösségi oldalán Simontornyaváros önkormányzata. A képviselőtestület hatályon kívül helyezte az avar és kerti hulladék égetéséről szóló korábbi önkormányzati rendeletet. Ez azt jelenti, hogy Simontornya területén az országos környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályok az irányadók. Ezek alapján a belterületen, valamint a külterületen található zárt kerti ingatlanok használata során keletkezett avar és kerti hulladék szabadtéri égetése egész évben tilos lesz. Az ilyen helyi szabályozások hatályon kívül helyezése más településeken is az országos tiltás alkalmazásával járt. A tiltásra a szárazabb időszakokban különösen fontos felhívni a figyelmet, hiszen a szabadtéri tűz könnyen tovább terjedhet, veszélyeztetve a környezetet, az ingatlanokat és az ott élőket. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a szabályokat minden esetben tartsák be, és az avar, valamint a kerti hulladék kezelésére más, jogszerű megoldást válasszanak. Tűz vagy tűzre utaló veszélyhelyzet esetén a 112-es segélyhívószámot kell hívni. Az elmúlt hétvégén 16 közlekedési baleset helyszínén kellett intézkedniük a rendőröknek, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. 2 balesetben könnyű sérülést szenvedtek a járművezetők, 14 esetben pedig csak anyagi kár keletkezett. Vasárnap hajnalban Kurd és Döbrökös között történt baleset. Egy autós egy jobbra ívülő kanyarban a rendőrség szerint figyelmetlenségből letért az útról, majd egy fának ütközött. A sofőr könnyű sérüléseket szenvedett. Szintén vasárnap hajnalban a 6-os számú főút Duna-Szentgyörgy térségében történt baleset. Egy Paks felől Szekszárd irányába közlekedő autó eddig ismeretlen okból letért az útról, egy vízzel vezető árokba hajtott, majd egy közlekedési táblának ütközött. A jármű ezt követően visszatért az úttestre, majd a másik oldalon ismét letért az útról és a tetejére borulva állt meg. A sofőr ebben a balesetben is könnyű sérülést szenvedett. A 14 anyagi káros baleset közül 4 vadelütés szerepelt, egy esetben az elsőbség megnemadása, 2 alkalommal parkolóból történő kitolatás, 2 esetben pedig a nem megfelelő követési távolság vezetett ütközéshez. Több baleset is figyelmetlenség miatt következett be.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. Augusztus 18-a kedd reggel van, és egy csodálatos reggelre ébredtünk, részben azért, mert 20 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, ami azt jelenti, hogy nagyon kellemes az idő odakint, másrészt pedig hát lehet, hogy nem tudjátok, mert éppen éjjel aludtatok, és nem fönn voltatok, viszont éjjel egész szépen esett az eső végre, hosszú hónapok után itt Pakson, nem tudom, hogy a környéken is így van-e, ha igen, akkor írjátok meg. Minden esetre a Paks FM Facebook oldalára fel is töltöttünk egy rövid videót, ahol látszik, hogy igen nagy cseppekben és igen kiadós eső esett, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, szerintem ez nagyon kellett már. Na, egyébként pedig, ha már itt tartunk, akkor nem sokára elmondom, hogy milyen időre lehet számítani a mai napon, hiszen ma kezdődik a Szent István napok, de előtte még egy másik jó hírt is elmondanék, ugyanis meglett Arti. Nem tudom, olvastátok-e, a Paks FM Facebook oldalán közzétettünk pár nappal ezelőtt egy felhívást, ugyanis egy aggódó gazdi kért tőlünk segítséget abban, hogy a kiskutyáját találjuk meg, és megosztottuk ezt a felhívást, hogyha tudjátok, hogy hol van a kutyus, akkor szóljatok. És nagy örömünkre a tegnapi napon már jelezték nekünk, hogy Arti megkerült, hazakerült, úgyhogy a család nagyon boldog, és nagyon szépen köszöni mindenkinek, aki megosztotta az erről szóló felhívást. És akkor, ahogy imént említettem, ma kezdődik a Szent István napok, ugye a Michael című filmet fogják vetíteni a mozipikniken az Ürgemezei Pihenő Parkba. Nos, a Michaelről hoztam nektek egy kritikát, és ez alapján biztos vagyok benne, hogy el fogjátok tudni dönteni, hogy érdemes-e kilátogatnotok ma este az Ürgemezei Pihenőparkba is megnézni. Ha velem tartotok, akkor ebben az órában többek között erről is szó lesz, és akkor menjünk is tovább, és nézzük meg azt, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán. Ahogy azt említettem az imént, a stúdió hőmérő az jelenleg 20 fokot mutat, ez igencsak kellemes, nagyon jó volt reggel besétálni a stúdióba is, hiszen egyáltalán nem volt meleg, sőt, meg kell, hogy mondjam, hogy a kis kardigán, ami rajtam volt, az kifejezetten jól esett, és nagyon-nagyon kellett nekem. No, és akkor nézzük, hogy a mai napra mit ír az időkép előrejelzése. Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, de a délután második felében este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet, csapadék azonban nem várható. Élénk erős lesz az északnyugati szél, hajnalban 16, délután pedig 24 fok körül.

Alakul a hőmérséklet, holnap pedig, azaz szerdán kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon is északon kisebb eső, zápor is előfordulhat, napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható, többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati-délnyugati szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Hát azt egyáltalán nem bánnánk, azt hiszem ezt mindenkinek a nevében mondhatom, hogyha így augusztus végére azért egy ilyen hagyományos, megszokott hőmérsékletű nyarunk lenne, és arról nem beszélve, hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha az eső is tényleg elkezdene végre esni, amire nem csak azért van szükség, mert hogy a növényeknek nagyon kell, de hát itt van mellettünk ez a dunai történet. Szerintem annak is valószínűleg nagyon jót tenne, hogyha végre esne rendesen az eső. Úgyhogy ennyit akkor az időjárásról, és akkor nézzük, hogy kire számíthatok, milyen vendégeim lesznek a mai reggel folyamán. Nos, 7 óra után egy korábban felvett beszélgetést hallhattok, ugyanis a hétvégén, egészen pontosan pénteken, a szegedi szabadtéri játékokon jártam, ahol Magyarországon elsőként először debütált a Wicked című musical, és ennek bizony paksi alkotója is van, ahogy azt már láthattátok, hallhattátok a Paks FM Facebook oldalán, illetve talán ezt már említettem szóban is valamikor, de a lényeg, hogy Károly Kati, aki az Erkel Színház zenei vezetője, ő volt ennek a produkciónak a zenei vezetője is, vele beszélgettem ott a helyszínen az előadás előtt, és hát természetesen annyit már előjáróban elmondhatok, hogy fantasztikus előadás volt, de aki nem ismerné a Wikidet, arról is szó lesz, hogy miről szól ez a történet. Aztán 7:30 után Kelemen Tamással beszélgetek, ő a Magyar Rendőrség zenekarának karnagya, akik múlt héten felléptek a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztiválon, és ezt követően pedig 8:30-re Bárdos Zoltán bölcső készítőt várom ide a stúdióba, aki bizony 5 bölcsőt adományozott a Balassa János Kórháznak, és tudtommal az erőműben dolgozik, sőt, Pakson nőtt fel, habár most jelen pillanatban nem Pakson él, hanem itt a környéken, de egy nagyon kedves kis gesztus, és kíváncsian várjuk, hogy mi volt az oka, hogy ezt megtette, illetve a bölcsők készítésről is kérdezni fogom. Ezen kívül zenei és kulturális érdekességeket hozok nektek, nagyon sok színes témáról lesz szó a ma reggel folyamán, többek között, ahogy azt említettem, majd hozok nektek egy kritikát a Michael című filmről, hiszen a mai reggelen, vagy tehát mai napon kezdődik a Szent István napok itt Pakson, egy mozipiknikkel, aztán a kulturális hírekről majd egy kicsit a sportra váltunk, mert hogy kiderült, hogy mennyit kerestek úszóink az úszó EB-vel. Ezt követően pedig még olyan témák is sorra kerülnek, mint például az apró lakások Kína szerte, amelyek 5-7 négyzetméteresek, hogy azokban vajon milyen lehet az élet, de szó lesz még, ha minden jól megy, olyan kérdésekről is, mint például, hogy néz ki, mit lehet látni mondjuk egy száguldó aszteroida felszínéről. Ha ilyen és ehhez hasonló témák érdekelnek bennetek, akkor tartsatok mindenképpen velem itt a ma reggel folyamán, és kavargassátok a reggeli kávét a Paks FM zenéire. Most egy nagyon jó kis Edda sláger következik a Csak bírd ki, itt a Paks FM élesztő című műsorában. Mindenkinek jó ébredezést és jó készülődést kívánok!

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora bizony, méghozzá augusztus 18-án kedden reggel, és ezen a napon a Diana nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, akiket Isten éltessen névnapjuk alkalmából, legyen csodálatos napjuk. Szép napot és jó rádiózást kívánok nekik, és természetesen mindenki másnak is, aki 4:45 után néhány perccel már itt van velünk és hallgat minket. Ez nekünk mindig nagyon-nagyon jól esik. És ahogy azt ígértem nektek, most hozok nektek egy kritikát a Magyar Filmadatbázis oldalán jelent meg, méghozzá Michael című filmről, ami Michael Jackson életét dolgozza fel, mert hogy ma este, majd az Ürgemezei pihenőparkba a Szent István napok keretében ezt a filmet fogják vetíteni, és hogy mindenki el tudja dönteni, aki még nem látta, hogy szeretne kijönni és megnézni együtt, sok-sok paksival, vagy sem. Na hát gondoltam, hogy hozok nektek egy kritikát róla. Most a kritika az úgy indul azzal a felütéssel, hogy végre eljött az idő, letettek elénk egy Michael Jackson életrajzi filmet, és nem is akármilyet. Ez a mozi szerintem simán Oscar esélyes is lehet. Na hát már így a kritika azzal indul, hogy Oscar esélyes lehet a film, szóval ez elég jó, pozitív kezdés. A történet a kezdetektől indul, a szíjjal vert apai terrorban élő kisfiú sorsát kíséri végig egészen a felemelkedéséig. És ha már az apai terror, itt muszáj megjegyezni, hogy a Joe Jackson-t alakító Coleman Domingo valami hátborzongatóan hitelesen hozza a kegyetlen családfőt. Megismerhetjük azt a folytogató környezetet, ahol az apai terror, a manipuláció és a testvérek közönye uralkodik, miközben az édesanyja szava sokáig teljesen eltörpül és a semmibe vész. A film nagyon jól bemutatja Michael kitörési elszakadási kísérleteit, végigélhetjük heroikus küzdelmét, ami szupersztárrá, amit a szupersztárrá válás koronáz meg. Kifejezetten szívszorító látni, ahogy az otthoni szeretet hiányt Michael az állatok tartásával és a róluk való gondoskodással próbálta kárpótolni. A film megvalósítása is zseniális, a kritikus szerint. Például bekukkanthatunk a legendás thriller klip forgatásának kulisszái mögé is, de a mozi nem csak a családi drámát és a kitörést mutatja meg, hanem kifejezetten izgalmas betekintést enged az akkori produceri kapcsolatokba, és láthatjuk azokat a cseppet sem könnyű, kőkemény egyezkedéseket is, amik ahhoz kellettek, hogy az MTV egyáltalán elkezdje játszani a klipjeit. A történet emellett nagyon érzékenyen mutatja be a társaságtól visszahúzódó csendes Michaelt is. Így sokkal jobban lehet érteni azt az elképesztő kettősséget, ahogy ebből az emberből a színpadra lépve egy valóságos energiabomba lesz. A felnőtt Michaelt saját unokaöccse Jafar Jackson, Jermaine Jackson fia játsza, hihetetlen, de az első filmes szerepe is egyszerűen azt írják, hogy le a kalappal előtte, a vér kötelez, külön kiemelendő Jafar énekhangja, ami egy végtelenül finom keverék. A színész saját énekhangját ötvözték Michael eredeti stúdió sávjaival, és valószínűleg digitálisan is csiszoltak rajta, mert az eredmény egyszerűen tökéletes, pont úgy, mint a színpadi mozgása. A film vége felé látható koncertek világa, előadása sokkolóan zseniális, a készítők gyakorlatilag beraknak minket a pop királyának sójába, ráadásul olyan szögekből élvezhetjük a varázslatot, ahová nem árulnak jegyet. Nos, a filmnek a csúcson viszonylag hirtelen szakad vége, de ez a sztori megköveteli. A lezárásnál ugyanis egyértelművé teszik, lesz folytatás, a sötétebb 90-es éveket, a Neverland Ranch-os időszakot és a jogi botrányokat tartalmazó már leforgatott anyagból hamarosan láthatunk egy második részt is, amennyiben az első sikeres lesz, már pedig a látottak alapján a kritikus szerint az lesz, és valóban egyébként az lett. Nem nagyon találkoztam még olyan személlyel, aki látta, és azt mondta, hogy nem jó, úgyhogy ha még nem láttátok, akkor mindenképpen ma este, ha jól emlékszem, 21 órakor, de mindjárt ránézek egy pillanat, Mindjárt ránézek a Paks FM programajánlójára, amit egyébként ti is forgassatok rendszeresen, mert hogy nagyon jó kis programok vannak itt Paksról is, és a térségből is feltöltve, mindjárt el is fogom nektek mondani, majd a hírek után. De szóval 20 óra 30 perckor kezdődik, tehát ma 20 óra 30 perckor kezdődik a Mozipiknik, a Michael című filmem, és akkor várnak mindenkit szeretettel. Most ismét zenével folytatjuk, méghozzá G-Flip-től következik a Bed on Fire, ami szintén egy jó kis filmnek, méghozzá egy sorozatnak a zenéje, ami nem más, mint az Off Campus, ez egy 2025-ös dal, úgyhogy szóljon ez most itt az élesztőben.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn, a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News hírtelevízió közel-keleti tudósítójának adott telefoninterjúban beszámolt arról, hogy az amerikai adminisztráció tisztségviselői az iráni vezetés kemény vonalas szárnya, az iszlám forradalmi gárda képviselőivel vannak kapcsolatban, ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokat nem sürgeti az idő, és nem szab határidőt a megállapodásra. Iránnak fel kell mutatnia a megadás fehér zászlaját, fogalmazott Donald Trump, az iráni vezetéssel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy jó pókerjátékosok, de haldokolnak, írja az MTI. A helyszínről számolt be a Paksi atomerőműhöz kapcsolódó Dunai fenékküszöb építésének aktualitásairól hétfőn este Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook oldalán élő videó közvetítésben adott tájékoztatást a projekt jelenlegi állásáról. Magyar Péter elmondta, egymással párhuzamosan folynak a munkálatok a Duna két partján annak érdekében, hogy az atomerőmű blokkjainak működéséhez szükséges hűtővízmennyiség rendelkezésre álljon. A miniszterelnök mellett Gacsály József, az országos vízügyi főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese is tájékoztatást adott a Paksi Dunapartról, aki elmondta, a folyó Paksi partjához rögzített bárkákat már 150 cm-es mélységbe süllyesztették. A helyszínen volt Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője is, aki a fenékküszöb kivitelezésének aktuális állásáról beszélt. Elmondta, már több ezer tonna követ beszállítottak a helyszínre az építkezéshez.
2: A felajánlott kőmennyiség, illetve a szerződéssel megtámasztott kőmennyiség az úgy tűnik, hogy most már nominálisan elegendő. Nyilvánvalóan ellenőrizni kell a minőségét és minden egyéb paraméterét ezeknek a köveknek, méretet, egyebeket felhasználhatóság szempontjából, de úgy tűnik, hogy ezzel nem lesz gondunk. Lehet azt látni, hogy a felajánlott kővel kapcsolatban az egyik legnagyobb kihívás az maga az a logisztikai rész, hogy a megfelelő ütemű beszállítás megtörténjen. A mai napon közel 3000 tonna kő érkezett ide 16 óráig a bal és jobb partra. Igyekszünk most a lehető legnagyobb mennyiséget deponálni, annak érdekében, hogy az augusztusi munkaszünet alatt a lehető legkisebb mozgással, de mégiscsak a folyamatos munkát fent tudjuk tartani, és tudjuk tartani az ütemtervet. Egyelőre nincs olyan fennakadás, ami befolyásolná a beruházást. Gépjárművezetőkkel, mint olyannal nyilván küzdeni kell, és nem ővelük, hiszen nagyon jó szándékkal kiválóan dolgoznak, de hát annyian vannak a hányan, ami azt jelenti, hogy olyan szakemberekre lenne szükségünk, akik valóban ezekkel a nehéz gépjárművekkel készségszinten tudnak dolgozni, és esetleg közre tudnak működni ezekben a szállítási feladatokban.
1: A Dunán jelenlegi zajló munkálatok tervezett költsége több mint 6 milliárd forint, mellyel kapcsolatosan Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, minél több felajánlás érkezik, ez az összeg annál kisebb lesz. 13 tűzesethez és 7 műszaki mentéshez riasztották Tolna vármegye tűzoltóit a hétvégén, tájékoztatott a katasztrófa védelem. A beavatkozások között több szabadtéri tűzeset is akadt, amelyek közül néhány nagyobb területen pusztított. A tűzoltóknak 11 alkalommal szabadtéri tűz miatt kellett beavatkozniuk, egy-egy esetben pedig melléképület és gépjármű égett. A műszaki mentések közül 4 alkalommal közlekedési baleseteknél volt szükség tűzoltói segítségre. Péntek délelőtt Dombováron egy Ősz utcai nyaraló udvarában egy mintegy 10 négyzetméter alapterületű faszerkezetű tároló gyulladt ki. A lángokat elkent található lakóházat is veszélyeztették. A dombovári hivatásos tűzoltók 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. 2 propán-butángázpalack megsemmisült, egy harmadikat pedig hő- és lánghatásért. Szombat reggel Dunaföldváron a Baróta közben mintegy 200 négyzetméteren égett az erdő aljnövényzete. A helyszínre a Solti, a Dunaújvárosi, a Kiskörösi és a Paksi hivatásos, valamint a dunaföldvári önkéntes tűzoltók vonultak. 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. Vasárnap délután Simontornya külterületén 4 hektáron égett a tarló, emellett teljes terjedelmében lángolt egy mintegy 20 négyzetméteres présház is. A tűzesethez a paksi, a solti és a szekszárdi hivatásos, valamint a simontornyai önkéntes tűzoltókat riasztották. A lángokat 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És akkor a folytatásban nézzük a programokat, ahogy ígértem. A mai napon indul a Szent István napok, 20 óra 30 perckor a Michael című filme, aztán pedig 19-e a következő program, méghozzá termelői piac lesz itt Pakson, augusztus 19-én 5 órától egészen este fél hétig a paksi piac téren. Hogyha szeretitek a helyi termékeket, akkor mindenképpen látogassatok el a Villany utca 2 szám alá, hiszen sok-sok finomságot lehet beszerezni, de ha még nem ettetek, akkor is menjetek el, hiszen nagyon-nagyon színvonalas, magas színvonalú termékek vannak, úgyhogy érdemes kipróbálni őket. Aztán szintén holnap, augusztus 19-én kerül majd sor Simon tornyán a második Bagoly túrára. Ez egy esti túra, megújult ügyességi kvíz és sportfeladatokkal, ami a Simontornyai vártól fog indulni, 18 órától, és jelentkezni a 0674-486-354-es telefonszámon, vagy a simontornyai.varkukat@gmail.com-on lehet. Augusztus 20-án sok-sok program vár, mindenhol ünnepségek, Tolnán többek között, Kalocsán, Szekszárdon, és természetesen Pakson is lesz, de még mielőtt Pakson kitérnénk arra, hogy 20-án milyen programok lesznek az ünnepség mellett, a megemlékezés mellett, azért azt elmondanám, hogy itt Pakson 19-én is lesznek már programok a Szent István napok keretében. Például 17:30-tól a Veracruz zenekar fog fellépni, aztán 18:30-től a Tűzvirágtánc együttes, és 20:00-tól pedig a Valahol Amerika Bombom musicalt lehet megtekinteni az Ürgemezei Pihenőparkban. Aztán ugye 20-án sok-sok ünnepség, sok-sok megemlékezés, ugye Magyarország alapítására, az államalapításra emlékezünk augusztus 20-án, és este 20:00-tól pedig Pakson 17:30-tól, ja, nem 20:00-tól, bocsánat, 16:30-tól, kicsit tovább ment már a szemem egy másik programra, tehát 16:30-tól Pintácsi Viki gyermekkoncerttel indul a délután, aztán 18:00-tól a Hottentotta zenél, ők egy Red Hot Chili Peppers tribute zenekar, és Takács József Jozi, paksi származású gitáros van benne, úgyhogy innen van az ismeretség, és természetesen egy jó kis Red Hot Chili estet fognak rittyenteni itt az Ürgemezei Pihenőparkba. Utána egy kicsit könnyedebb zene következik, a Neoton Familia sztárjai lépnek majd föl 19:00-tól, 22:00-tól pedig Meringer érkezik, és ő fog koncertet adni, utána pedig hajnalig buli DJ-kkel, DJ Gico-val és Wilcox-szal. 21-én pénteken pedig 17:30-tól a Ne felejts Báb Színház lép fel, ami az egyszer egy 7 pettyes előadását adja elő, nyilván ez gyerekeknek szól, ezt kitalálhattátok. 19:30-tól Daniel Fi koncert, 21:30-tól Parnograst koncert lesz, és 23:00-tól pedig DJ Tess és Andró fogják szolgáltatni a talpalávalót, a rendezvény mindenki számára ingyenes, tehát teljesen mindegy, hogy Dunaföldváron, Kalocsán, vagy esetleg Bajához közelebb hallgattok bennünket, nyugodtan gyertek, semmiféle jegyet nem kell venni. Az a lényeg, hogy gyertek és bulizzatok egy jót. Nos, hát akkor ennyit a paksi programokról, és még a szekszárdiakat külön kiemelném, hiszen ott van még az a térségben, hogy nem csak egy úgymond ünnepség és koszorúzás, meg hasonló ünnepi közgyűlések vannak, hanem 20:00-tól az Attila fiai társulat lép fel a Béla király téren. Ők adnak egy nagy koncertet, úgyhogy ha valaki ismeri őket, szereti őket, akkor ott is van lehetőség kikapcsolódni. Én azt hiszem, hogy ennyit most elég lesz, ennyit a programokról, még több programért pedig keressétek fel a már jól ismert paksfm.hu/programajánló menüpontot, és onnan szemezgessetek kedvetekre, hiszen Pakson kívül többek között Simontornyáról, Bölcskéről, Gerjenből, Kalocsáról, Szekszárdról is és Tolnáról is vannak programok fönt, úgyhogy érdemes végig bogarászni.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A kulturális programokról most egy kicsit a sportra váltunk, mert hogy kiderült, hogy mennyit keresett Kós Hubert és Milák Kristóf a párizsi vízes EB-n, és a HVG írta mindezt meg. A két magyar úszó egyaránt a legjobban kereső versenyzők között végzett, az Európai Szövetség pénzdíja mellett magyar állami jutalmakra is jogosultak, és hát egyébként meglepő számokat lehet szerintem itt felfedezni, de majd mindjárt elmondom, hogy számomra miért voltak meglepőek. Szóval ugye Kós Hubert a negyedik, Milák Kristóf az ötödik helyen végzett a vasárnap befejeződött párizsi vízes Európa-bajnokság hivatalos pénzkereseti listáján. Ezt egyébként eredetileg az Index és a swimswam.com is megírta. Az egyéni aranyéremért 2000, az ezüstért 1500, a bronzért 1000 és a váltó aranyért 3500 eurójárt. Nyilván az legutóbbit azt annyival el kell osztani, ahányan benne vannak, vagyis 4-jel, illetve 5-tel vagy 6-tal. Ellenben mondjuk egy világcsúcsért 10.000 euró, az Európa csúcsért pedig 5.000 eurót adott az Európai Szövetség. Hát megmondom nektek az őszintét, hogy nekem a 2000 euró az ilyen 700 pár ezer forintnak felel most meg egy aranyéremért. Én azon lepődtem meg, hogy olyan keveseltem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Nyilván egyszeri keresetnek tök jó, szó sincs róla, csak valahogy én azt gondoltam, hogy azért milliós nagyságrendben kapnak mondjuk az ilyen teljesítményű úszók, mint amilyen Kós Hubert, vagy éppen Milák Kristóf. Jó, hát természetesen azért a legtöbb pénzt, 25.616 eurót az olasz Sarah Curtis úszta össze, annak ellenére, hogy mindössze egy aranyérmet szerzett. A listán őt követi a német Johannes Liebmann 19.000 euróval, és a mi magyar fiaink pedig 9.583 eurót. Kós Hubert például ennyit úszott össze, és Milák Kristóf pedig 8.583 eurót. Tehát azért nem kerestek rosszul, hogyha úgy veszük, hogy mindent összeadunk, de engem egy kicsit meglepett az, hogy egyetlen egy számért mondjuk 700.000-800.000 forint közötti összeget kapnak, különösen, hogy ez egy aranyérem. No, hát minden esetre érdekesek ezek a számok, szerintem tanulságosak. Ezeket a teljesítményeket én biztos, hogy még ennél is jobban díjaznám, hiszen óriási emberfeletti teljesítményt nyújtanak az úszóink, akiknek természetesen ezúton is gratulálunk a csodálatos eredmények miatt. És akkor a folytatásban következzen egy Madonna sláger feldolgozás Squeezer előadásában a La Isla Bonita 2005-ből, aztán hozom még a közlekedési híreket is.

0: Közlekedj velünk!
1: A hírek előtt gyorsan ránézünk, hogy mi a helyzet az utakon. Először is balesetről szerencsére nem tudok beszámolni. Ami viszont fontos, hogy az M6-os autópályán a határ felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád Bátaszék Baja csomópontban lezárták a lehajtó ágat aszfaltozás miatt. A terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába. Ez az egyik fontos, ami a vételkörzetben közlekedőket mindenképp érintheti, és akkor nézzük a többieket. A 6-os főúton Pécsett a 198-as kilométernél burkolatot javítanak 8 órától 15 óráig. Hírt felé egy sávot lezárnak, tehát ha valaki esetleg Pécs felé közlekedik, akkor erre is számítson. És a túlparton pedig Baja belterületén a Szent Antal utcában csatornáznak, a 161-es kilométernél útszűkület mellett dolgoznak, ha valaki esetleg Bajára tart, akkor ezt is vegye figyelembe. És az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsatok.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Egy óra, amikor minden dal Magyarországról szól.

Augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük, mi pedig a zenében járjuk be az országot. Magyarország, Budapest, Pécs, Szeged, Balaton, és még sok ismerős hely elevenedik meg a dalokban. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ha szeretitek Magyarországot, akkor tartsatok velem ezen a héten csütörtökön a Best of kedvencek órában, dél és 13 óra között.

0: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi, írja az MTI. Az indoklás szerint az online nyilvánosság megteremtése eredetileg a társadalmi kontroll kiteljesedését, valamint a jogi oktatás és tudományos kutatás támogatását célozta, de mindez aránytalan kockázattal jár az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére vonatkozóan. Az előterjesztés emellett pontosít több polgárjogi jogi szabályt, megszüntet az Alkotmánybíróság által megállapított jogalkotási hiányosságokat, és beépíti a hazai jogba a hibás termékekért való felelősségre és a szavazat elsőbségi részvényekre vonatkozó uniós jogi előírásokat. Fontos változásra hívja fel a lakosság figyelmét közösségi oldalán Simontornyaváros önkormányzata. A képviselőtestület hatályon kívül helyezte az avar és kerti hulladék égetéséről szóló korábbi önkormányzati rendeletet. Ez azt jelenti, hogy Simontornya területén az országos környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályok az irányadók. Ezek alapján a belterületen, valamint a külterületen található zárt kerti ingatlanok használata során keletkezett avar és kerti hulladék szabadtéri égetése egész évben tilos lesz. Az ilyen helyi szabályozások hatályon kívül helyezése más településeken is az országos tiltás alkalmazásával járt. A tiltásra a szárazabb időszakokban különösen fontos felhívni a figyelmet, hiszen a szabadtéri tűz könnyen tovább terjedhet, veszélyeztetve a környezetet, az ingatlanokat és az ott élőket. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a szabályokat minden esetben tartsák be, és az avar, valamint a kerti hulladék kezelésére más, jogszerű megoldást válasszanak. Tűz vagy tűzre utaló veszélyhelyzet esetén a 112-es segélyhívószámot kell hívni. Már hagyomány Pakson a Roma nap. Az Ürgemezőn szombaton tartották meg az idei Roma napot. A szervező Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat sokféle programmal kedveskedett a résztvevőknek. A délelőtti órákban főzőverseny volt, melyre 15-en neveztek. Györgye Mátyásné Kati indult a főzőversenyen, lecsós káposztájával második helyezést ért el.
4: Volt babujás, pörköltek voltak, én lecsós káposztát főztem. Mi szeressük ezt a lecsós dolgokat, mindenféle parancsom, paprikát, mindenbe teszünk szinte.
5: A lecsós káposztádnak mi volt a titka, mert ha jól tudom, második helyezett lettél.
4: Én kétfajta húsból csináltam, lapockából és bőrös oldalasból. Ugye belemegy a édeskáposzta, paprika, paradicsom, és egy szelet füstölt szalonna volt bennem. Hát a férjem segítette a káposztát összevágni, mert sajnos reggel elvágtam az ujjamat, de a kenyeret azt még be tudtam dagasztani. Utána vágtam el az ujjamat. Többen ettek itt, nem csak a család, baráti társaság, úgyhogy még maradt is belőle egy kevés, még jönnek majd. Tavaly harmadik helyezett voltam, akkor pörköltet főztem, és gyúrtésztával, ilyen sarkos, romás gyúrtésztával főztem.
3: Délután koncertek vártak mindenkit a Paksi Roma napon. Fellépett a Faddi Gömbi, Kispere, a Zombai és a Szexárdi tánccsoport, koncertet adott Gucsika, Kóródi Józsi, Leila, a Paksi fiúk, Nyisztó Roland pedig hajnalig adta a talpalávalót. A nagydorogi Zsolnai Zoltán is zenél, mint mondja, mindenki ismeri őt.
6: Nagyon szépen köszönöm a Roma Önkormányzatnak ezt a műsort, hogy ilyen szép műsort csináltak, kulturálisan, szépen, normálisan megcsinálták ezt az egész sztorit. Itt vagyok reklamotta. Én csak a zenészeket hallgattam, mert én is zenész vagyok. 40 éve muzsikálok. Drágán nem tudok különbséget tenni köztük, mert mindegyik gyereket ismerem. Én muzsikáltam már minden az öregperével, a gyerekperével. Aki hallja a cikáját, tudják, hogy ki vagyok.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! Vissza a paksfm slágereihez és az élesztőhöz. Paksfm.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 7 perckor folytatódik az élesztő, augusztus 18-án kedden reggel, és ahogy így kinézek a stúdió ablakán, úgy látom, hogy most már kezd felszáradni az eső nyoma, de aki esetleg most lép ki, vagy még nem lépett ki, és most kelt fel, annak mondanám, hogy bizony az éjjel most hosszú idő után végre esett egy kiadósat. Nyilván a kiadósat ahhoz képest mondom, hogy az elmúlt 2-2,5 hónapban egyáltalán nem esett, vagy csak néhány csepp eső, és most viszont tényleg órákon keresztül viszonylag nagy cseppekben esett. Hogyha gondoljátok, akkor menjetek fel a Paks FM Facebook oldalára, ahol megnézhetitek. És ami még fontos információ a mai nap kapcsán, az időkép előrejelzése azt mondja, hogy napos időre számíthatunk, délután megnövekedhet a felhőzet, viszont csapadék nem várható, és hajnalban 16 fokot prognosztizáltak, ehhez képest ugye itt nálunk 20 fok volt, és délutára pedig 24-27 fok körül alakul a hőmérséklet, szóval egész kellemes időben lesz végre részünk. Holnap pedig kicsit melegebb lesz, 33 fokra is felmehet a hőmérő higanyszála, egyébként pedig kellemes. Kezdetben felhősebb idő lesz, aztán később akár még zápor is kialakulhat, de szerintem ez az, amit most egyáltalán nem bánunk nagyon sokan, még akkor se, hogyha a Szent István napok keretében akár programokat is marasztalhat el. Reméljük nem lesz rá, vagy nem kerül rá sor, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy most annyira nagyon nagy probléma a víz. A vízkérdés és az eső, hogy inkább az legyen az első, hogy helyreállnak a dolgok, és csak a második legyen a program, mert a programot bármikor be tudjuk pótolni, hogyha akarjuk. Nos, akkor ennyi bevezető után, akkor ahogy ezt ígértem nektek, a következőkben Károly Katival fogok beszélgetni, mert hogy augusztus 14-én pénteken a szegedi szabadtéri játékokon debütált egy fantasztikus musical, ami egyébként már a 2000-es évek eleje óta járja a saját útját Amerikában. Ennek a címe a Wicked, és egy nagyon összetett történetről van szó, majd erről is mesélni fogok nektek. De most először Károly Katival beszélgetek, aki ennek az egész produkciónak a zenei vezetője volt, és azt kell, hogy mondjam, hiszen ott voltam, végignéztem az előadást, hogy egy fantasztikus, felejthetetlen előadást sikerült összehozniuk, megint csak újfent, mert hogy az Erkel Színháztól én még rossz előadást nem láttam, egyébként fantasztikus szereposztással, elképesztően tehetséges színészekkel vitték mindezt színpadra, és képzeljétek el, hogy jelen volt ezen a rendezvényen a szerző maga, Steven Schwartz is, amit egyébként Katitól tudtam meg, de aztán később, a későbbiekben mutatták is ott a szegedi szabadtérin, és egy hatalmas tapsot kapott, úgyhogy a következő percekben akkor a Katival készült interjúmat hallhatjátok, arról kérdeztem többek között, hogy miért pont a Wickedet választották az idei év bemutatójának, hiszen egyébként ezt a darabot a továbbiakban az Erkel Színházban láthatjátok, úgyhogy ha szeretitek a zenés színházat, akkor erre mindenképpen vegyetek jegyet.
2: Az az igazság, hogy a Wicked tulajdonképpen 20 éve elindult az útján már Amerikában, és világszerte óriási sikert aratott, valahogy

0: Magyarországon eddig még senki nem tudta megszerezni a jogokat, és ez Szentevalkéknak sikerült, és tulajdonképpen a barátságnak a mélységéről és a formáiról, illetve egy barátságnak a különböző útjairól, nehézségeiről, buktatóiról szól, két ember kapcsolódása, fejlődése különböző irányokba, és szerintem most ez egy, a mostani időszak az pont egy ilyen időszak, amikor ez nagyon aktuális.
1: Neked zenei vezetőként mi volt a legfontosabb szereped a produkció létrejötte során?
0: Azt tudni kell, hogy ez egy nagyon összetett, zeneileg nagyon összetett anyag. Tulajdonképpen mondhatom azt, hogy abszolút komoly zenei minőségű, és annyira bonyolult, de hát ezt hallani fogjátok, hogy elég bonyolult zeneileg. Tulajdonképpen a szólistákat, az ensemble-t képessé kellett tenni arra, hogy értsék ezt a idézőjelben komoly zenét, tehát hogy a musical irodalomban ez nagyon nagy nehézségű ritmikailag, éneklésben hatalmas ambitusa van, például Glinda szerepének óriási hangterjedelme van, de Elfaba szerepének is óriási hangterjedelme van, szóval tulajdonképpen őket is képessé kellett tenni ezeknek a szerepeknek az elsajátítására. A zenekari anyag nagyon bonyolult, hallani lehet majd, hogyha látjátok és halljátok, akkor hogy végig zene van, tehát a prózai szövegek alatt és a dialógusok alatt is zene van, ezeket technikailag összehozni, tehát zeneileg, technikailag, mindenféle módon ez nagyon-nagyon bonyolult és nagyon nehéz, és ettől szép is.
1: A színészek, énekesek kiválasztásában is volt szereped, vagy itt a rendezőtől készen kaptad?
0: Ez ilyenkor úgy van, hogy a rendezőnek, illetve az Erkel Színháznak vannak ajánlatai, vagy elképzelései, hogy kik tudnák ezeket a bizonyos szerepeket elénekelni. Akkor egy casting van ezekre, vagy meghívásos, vagy országos szintű casting van ezeknek a szerepeknek az eljátszására, és miután mi kiválasztottuk azokat, akiket mi szeretnénk, akkor itt nem áll meg a dolog, hanem akkor én elkezdek velük foglalkozni, hogy minden pontosan úgynevezett casting kiírási anyag, amit az amerikaiak elvárnak tőlünk, azokat a dalokat nagyon pontosan énekeljék zeneileg, énektechnikailag, stb. Ritmikailag. És ezek után mi csinálunk ezekkel az emberekkel felvételeket, ezeket nekünk ki kell küldeni Amerikába, és ott hagyják jóvá, vagy nem hagyják jóvá.
1: Ha már ilyen kötöttségek, akkor a rendezésben is voltak kötöttségeitek, vagy a zenei koncepció mentén teljes a kötöttség, vagy lehet azért valami mozgásteretek van?
0: A zenei anyag tekintetében teljes a kötöttség, ott nincs mozgásterünk, kivéve a dialógusok alatti underscore-oknál. Underscore-nak nevezzük azokat az aláfestő zenéket, amik tulajdonképpen egy picit halkabban szól, és fontosabb a dialógus, hogy a szöveget értsük. Ezekben a zenékben a szerzőnek, Stephen Schwartznak a különböző zenei motivumait kellett használnunk, de itt egy picit volt szabad kezünk, de egyébként a zenei anyag tekintetében nincs szabad kéz. Rendezés tekintetében ilyenkor lehet választani, amikor a szerződés megkötődik az amerikai jogtulajdonosok és közöttünk, lehet választani, hogy replika, avagy non-replika előadásmódot választ a rendező. Ha replika, akkor teljes egészében 100%-ig le kell másolnunk egy amerikai rendezést. A non-replika az, hogy akkor viszont gyakorlatilag semmit nem vehetünk át, hanem az itteni rendezőnek kell újra álmodni az egészet, úgyhogy nem használunk elemeket az amerikai előadásból. És jelen esetben itt non-replikáról van szó, tehát Szentevaj teljesen újra álmodta az egészet.
1: Igen, ezen meg is lepődtem volna, ha ez nem így lett volna. Még egy utolsó kérdés, mit szeretnél, hogy ma a közönség mit vigyen magával ebből a darabból?
0: Én annak örülnék, hogyha megértenék a darab üzenetét, megértenék azt, hogy két teljesen különböző lelkületű, két teljesen különböző helyről jövő ember is kerülhet egy hullámhosszra, és két ilyen ember között is lehet szeretet és barátság. Aztán ez a két ember el is tudja engedni egymást, amikor úgy adódik. Még egyet szeretnék mondani, hogy most már két napja velünk van a zeneszerző Los Angelesből, Stephen Schwartz, és együttműködik velünk, és nagyon elégedett volt az itteni teljesítménnyel.
2: Úgyhogy most is itt lesz.
1: Na hát akkor kíváncsian várjuk mi is. Nagyon szépen köszönöm.
3: Steven Schwartz nem csak a próba folyamat alatt volt elégedett, hanem bizony miután vége volt a bemutatónak, és hatalmas tapsot kaptak, hiszen tényleg egyszerűen látványos, szerethető, fantasztikus színészekkel, énekesekkel, zenészekkel került színpadra ez a produkció. Nos, utána kijött a színpadra, ő maga is meghajolt, és mondott egy rövid beszédet. Ezt a beszédet egyébként a Paks FM Facebook oldalán meghallgathatjátok, hiszen feltöltöttük, és megköszönte nem csak a stábnak, és azoknak, akik segítették a színészeknek a munkáját, a rendezőnek és mindenkinek, aki ebben a produkcióban részt vett, hanem a közönségnek is, méghozzá magyarul, úgyhogy érdemes meghallgatni ezt a rövid kis beszédet. Nagyon kedves volt ugyanis, hogy Los Angelesből ide utazott, és ráadásul magyarul megtanulta megköszönni mindezt. Ennyit tehát a Wicked Musicalről, illetve Károly Katival beszélgettem az imént, és természetesen még azok számára, akik nem ismerik a musicalt, majd a zene után elmondom, hogy miről is szól, és hogy milyen témákat feszeget. Nekem az az igazság, hogy annyira tetszett, hogy én már megvettem a következő jegyemet is, és még egyszer elmegyek, és még egyszer meg fogom nézni, hiszen azért biztos, hogy van olyan dolog, ami most elsőre nem talált meg, de majd másodszorra megfog. Most akkor zene következik, méghozzá Bialex-től és a Schlepptől jön a Hungary Hungarian Mambo, mindig Hungarian-t akarok mondani, nem tudom miért, ez ilyen zsigerileg jön, tehát a Hungarian Mambo 2025-ből, és utána pedig Luis Capaldit is hozok, aki pedig a szigeten lép.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Luis Capaldi-tól hallhattátok a Survive-ot 2025-ből, és a folytatásban még mindig egy kicsit a Wicked Musical-ről lesz szó, ami múlt pénteken debütált Szegeden a szabadtéri játékokon, és az Erkel Színház előadásában láthatjátok a 2026-2027-es évadban, és magának a produkciónak paksi kötődésű alkotója is volt, hiszen Károly Katalin, aki itt nőtt fel Pakson, ő volt a zenei vezetője, illetve ő a zenei vezetője ennek a produkciónak, ami egyébként tényleg fantasztikus élményt nyújt, egy egész estés projekt, tényleg egy egész estés program, de minden pénzt megér, úgyhogy azt javaslom nektek, hogyha szeretitek a zenei színházat, akkor ne hagyjátok ki a Wikidet. És hogy miről is szól, egyébként egy nagyon összetett történetről beszélünk, Steven Schwartz zeneszerzője, aki Los Angelesből egyenesen Szegedre érkezett, és végignézte a bemutatót, amit aztán nagy elégedettséggel konstatált, és köszönte meg természetesen a teljes stábnak a munkát a produkciót követően. Szóval a történet Óz világában játszódik Doroti érkezése előtt, és egyébként után, és elsősorban két fiatal boszorkány kapcsolatát mutatja be. Tulajdonképpen az Óza nagy varázsló előtörténetéről beszélünk, amiben nagyon sok szálon fut a cselekmény, Elfaba és Glinda, a két boszorkány, Elfabából lesz majd a későbbi nyugati gonosz boszorkány, Glinda pedig a jó, és az ő barátságuk kialakulását, Fieróhoz való kapcsolatukat, és az ahhoz való viszonyulásukat mutatja be, hogy hogyan reagálnak arra, hogy kiderül, hogy Óz varázslója valójában korrupt és manipulálja az ország lakóit. A hatalommal szembeni kiállás, a barátság, az árulás, tehát sok-sok kérdést felvet, nagyon jó elgondolkodtató témákat dob be ez a történet. És lényegében ugye Elfaba jön rá, hogy a varázsló és Madame Moribel az állatok elnyomásáért felelősek, és mivel nem hajlandó együttműködni velük, hát nyilván mi történik, mint ami az életben is így szokott lenni, akkor ellenséggé nyilvánítják, és úgymond gonosz boszorkányként állítják be. Glinda ezzel szemben együttműködik a rendszerrel, és a hatalom szemében jó boszorkánnyá válik. Így ugyanazt a két ember teljesen eltérő módon ítéli meg Óz társadalma. Na, hát ugye nagy kérdés, hogy ki dönti el, hogy valaki jó vagy gonosz, ez az egyik legnagyobb kérdése a musicalnek. Egyébként nemrégiben filmet is készítettek belőle, 2003-ban indult el a Gershwin Theaterben a Broadway-en a Wicked mint musical, és az első szereplők között, többek között Idina Menzel, ő volt Elfaba, és Christine Chenoweth volt Glinda. Egyébként ahogy Károly Kati elmondta, nagyon-nagyon komoly hangi adottságokat igényel, és hiszen nagyon komoly zeneileg ez az egész musical. Nemrégiben, egészen pontosan 2024-ben csináltak belőle filmet, és a filmadaptációban olyan színésznők játszották a főszerepeket, mint például Cynthia Erivo, ő Elfaba szerepét, és Ariana Grande volt Glinda, Jonathan Bailey pedig Fiero, tehát a három főszerepben három kimagaslóan tehetséges zenés színész volt. No, hát érdemes megnézni, én csak annyit tudok még egyszer hangsúlyozni, szerintem mindenképpen szálljatok rá időt, egyszerűen kihagyhatatlan. És akkor most pedig ismét zenével folytatjuk, mert lassan már lejár itt a beszéd időm is, úgyhogy tartsatok továbbra is velünk, Robi hamarosan hozza a híreket, a hírek után pedig majd Kelemen Tamással fogok beszélgetni, aki a Magyar Rendőrség zenekarának a karnagya, és bizony múlt héten itt léptek fel Pakson.

0: órát folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nyugat-nílusi vírus okozta fertőzést mutattak ki egy holland véradónál. 6 év óta ez az első ilyen eset az országban, közölte a Holland Közegészségügyi Intézet hétfőn. Az Utrecht tartományban élő donor a hatóságok szerint feltehetően Hollandiában fertőződött meg a vírussal, mivel a közelmúltban nem járt külföldön. A vírus jelenlétét azután erősítették meg, hogy a beteg a nyugat-nílusi láz enyhe tüneteiről számolt be. A Sankt-Vinbér Bank ezt követően laboratóriumi vizsgálatokat végzett számos mintán. A tájékoztatás szerint a vírussal megfertőződött emberek mintegy 80%-a tünetmentes, ugyanakkor az esetek körülbelül 1%-ában idegrendszeri problémák alakulnak ki, főként az 50 év feletti immungyenge embereknél. A fertőzés ritka esetekben halálos kimenetelű is lehet. A vírus főként madaraknál terjed, de szúnyogok révén átterjedhet más fajokra is, köztük az emberekre. Emberről emberre történő terjedésről nincs tudomás, írja az MTI. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett buszvezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense hétfőn az MTI-vel. Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán. 12 ember meghalt, és többen súlyosan megsérültek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. Fontos változásra hívja fel a lakosság figyelmét közösségi oldalán Simon Tornyaváros önkormányzata. A képviselőtestület hatályon kívül helyezte az avar és kerti hulladék égetéséről szóló korábbi önkormányzati rendeletet. Ez azt jelenti, hogy Simon Tornya területén az országos környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályok az irányadók. Ezek alapján a belterületen, valamint a külterületen található zárt kerti ingatlanok használata során keletkezett avar és kerti hulladék szabadtéri égetése egész évben tilos lesz. Az ilyen helyi szabályozások hatályon kívül helyezése más településeken is az országos tiltás alkalmazásával járt. A tiltásra a szárazabb időszakokban különösen fontos felhívni a figyelmet, hiszen a szabadtéri tűz könnyen tovább terjedhet, veszélyeztetve a környezetet, az ingatlanokat és az ott élőket. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a szabályokat minden esetben tartsák be, és az avar, valamint a kerti hulladék kezelésére más, jogszerű megoldást válasszanak. Tűz vagy tűzre utaló veszélyhelyzet esetén a 112-es segélyhívószámot kell hívni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Bajnokit játszott vasárnap a PFC NB1-es csapata. A Paksi Futballklub az OTP Bankliga negyedik fordulójában a Puskás Akadémia együttesével csapott össze idegenben. A fordulatos találkozó végül a felcsútiak 3-2-es győzelmével zárult. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban.
2: Itt hagytunk 3 pontot. Azt gondolom a meccs játékkép alapján játszottuk a saját játékunkat, noha egy kicsit rutintalanul. Egyszerre több fiatal is van már a kezdőcsapatunkban, ez nyilván tudtuk, hogy buktatók nélkül nem fog menni, de ilyen fölényben, ennyi helyzettel azért egy meccset meg kellett volna nyernünk. Bár hozzáteszem, hogy nem tudunk annyi helyzetet kidolgozni és annyi gólt lőni, hogyha hátul ilyen amatőr hibákkal játszunk. Illetve szerintem egyénileg voltak rossz teljesítmények hátul, mert nem a váltásokkal volt a probléma, a helyezkedésekkel, hanem szerintem kevés labdát szereztünk, amiből tiszta labdát, amiből indulni tudunk. Hát a Puskás győztes góljánál legalább 6-8-an voltunk a 16-os vonalon, és egy üres kapus gólt kaptunk. Hát ez szerintem a védekezésünk, illetve a védőink munkájáról mindent elárul. Azért is vittük be a végén még a Tóth Barnát, mert olyan fölényben játszottunk, hogy a kapu elé a Szalai mellett legyen még egy fejelő játékos, és ez szerintem ült volna a végére, de hát sajnos a meccs vége a múltkor is rosszul alakult, és most is.
1: A meccset követően a PFC-nek továbbra is 4 pontja van a bajnokságban, a következő fordulóban pedig az Újpesttel mérkőzik majd meg a Paks pénteken délután 17:30-tól a Fehérvári úti stadionban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Tokai Robi hírei és Azaria után, ahogy azt ígértem, egy beszélgetést hallhattok Kelemen Tamással, a Magyar Rendőrség karnagyával, akik múlt héten a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál keretében a paksi Vakbottyán gimnáziumban léptek fel, nem is akár milyen koncertet adtak, az hagyján, hogy teltházas volt, de annyira szenzációs és fantasztikus, hogy mindenkinek látnia kellett volna, és egy kicsit sajnáltam, hogy a táborozók többen voltak, mint a paksiak. Valahogy nem tudom miért, de nem sikerült megszólítani annyira a paksi közönséget, hogy sok-sok paksival, külsős paksival töltsük meg ezt a koncertet, viszont legközelebb, hogyha itt járnak Pakson, akkor mindenkinek jó szívvel ajánlom őket. Fantasztikus filmzenéket hoztak, többek között játszották a Keresztapa zenéjét is, erről töltöttünk fel a Paks FM Facebook oldalára egy kis ízelítőt. Pazar parádés volt, tényleg azt tudom mondani. Nos, akkor a következő percekben Kelemen Tamással készített riportomat hallhatjátok, ott a helyszínen beszélgettünk a koncert előtt. Itt vagyunk a paksi Vakbottyán gimnáziumban, ahol hamarosan megkezdődik a Magyar Rendőrség zenekarának a koncertje a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál keretében. Beszélgető társam pedig Kelemen Tamás, a csapat karnagya. Kezdjük onnan akkor egy kicsit a Paks FM hallgatóinak, kérlek beszélj arról, mesélj arról, hogy hogyan alakult meg a Magyar Rendőrség zenekara, és hogy zajlik a tagfelvétel nálatok.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igazából nálunk a tagfelvétel és a zenekar alakulása az úgy néz ki. Egyrészt akkor először a zenekar megalakulásáról szeretnék egy pár mondatot mondani. 1923-ban alakult meg a zenekar első formációja. December 1-ével Szőlősi Ferenc akkori rendőr karnagy alapította meg, svájci mintára, tehát ez ugye a brass band mintájára alakult meg a zenekar. Akkor még aktív rendőrök muzsikáltak, tehát ugyanúgy teljesítettek rendőri szolgálatot, mint a zenekarban zenészi aktivitás, tehát így állt össze a zenekar. Ugye a rendszerváltozások, egyéb dolgok, a háború, stb. Hol átszervezte, hol újra alakította a zenekar működését, és a jelenlegi formáját 1974-ben érte el a zenekar, tehát ekkor már a rendőrségen belül, mint önálló zenekar működött, és tulajdonképpen innentől számít az, hogy mi a Magyar Rendőrség egyetlen és megismételhetetlen zenekara vagyunk. A tagfelvétel nálunk úgy zajlik, hivatásos zenészek vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy mindenkinek van felsőfokú végzettsége a zenekarban, és amikor megörül egy állás, attól függően, hogy éppen milyen hangszerre van szükségünk, a zenekarban meghirdetünk próbajátékot, és meghallgatással zajlanak természetesen a próbajátékok, tehát aki eljön az adott hangszeren, be is megmutatja tudását, annak alapján döntjük el, hogy ki lesz a következő tag a zenekarban. Persze egy szükség van az egyenruhához való úgymond hűségre is, hiszen itt igaz, hogy rendőri munkát nem végzünk, de a Magyar Rendőrség éppen attól is egyenruháját hordjuk, illetve a zenekaron belül mindenkinek el kell végeznie a beosztásának megfelelő rendőri szakmai tanfolyamot, továbbképzést, ez mindig más formában zajlik, és ugyanúgy mint egy hivatásos rendőr, mi is a rendszer része vagyunk, de rendőri munkát nem végzünk, mi feladatunk a zene, és a mi fegyverünk a hangszerek, és a fő feladatunk igazából az, hogy a rendőrséget népszerűsítsük a civil lakosság körében.
1: Azt mondtad, hogy ugye ti nem végeztek hivatásos szolgálatot, de akkor ezek szerint ti minden nap gyakoroltok, tehát próbáitok viszont rendszeresen vannak, és nektek ezzel telik a napotok, meg a koncertezéssel?
2: Így van, tehát ugye a zenekarnak az elsődleges fő feladat, amivel a belügyminisztérium alá tartozunk, mint maga a rendőrség is, így az összes protokoll rendezvény, ami a belügyminisztérium, a társszervek és a rendőrség berkein belül aktuális, tehát állami ünnepek, rendőri ünnepek, sajnos ugye a kegyeleti dolgok is hozzánk tartoznak. Így ez az elsődleges szempont, hogy a a kapitányságokat, a különféle szervezeteket, polgárőrséget is például, jó pár polgárőr rendezvény lesz az elkövetkezendő hetekben. Őket is úgymond kiszolgáljuk zenével, és ugye a másodlagos tevékenységünk, ami talán nem is nevezném másodlagosnak, ugye már említettem a civil közönség és a rendőrség kapcsolatának, hogy is mondjam, javítása, fenntartása, és hát ehhez, hogy a produkciók magas színvonalon történjenek meg, ehhez ugye elengedhetetlen a mindennapi gyakorlás, ez ugye egyéni formában is, illetve az adott koncert, vagy az adott fellépésnek az igények megfelelően alakítjuk ki a darabokhoz mérve a próbák mennyiségét.
3: Éves szinten körülbelül mennyit koncerteztek? Azért ez így elég soknak tűnt nekem, amit elmondtál, de kíváncsi vagyok, hogy ez számokban is kimutatható.
2: Éves szinten 240-250 fellépésünk van. Ide tartoznak természetesen nem csak a nagy zenekari fellépések, hanem a különböző kamaraegyüttesek, popzenei csapatoknak a fellépése is, de általában egy ilyen 240-250 fellépésünk úgy azért össze szokott jönni.
3: Hát azt mondhatnám, hogy szinte már próbára nem is lenne szükségetek, mert a legjobb próba egy koncert, nem?
2: Ez így van, de azért, hogy mindig frissítsük a repertoárt, és mindig tudjunk újat mutatni a közönségnek, ezért elengedhetetlen a próba. És hát ugye arról nem is beszél, hogy a kollégák is egy picit foglalkoztatva vannak, így nem csak a civil életben zenélnek, hanem a zenekaron belül is egy nagyon jó összeszokott csapat kovácsolódik így a próbák alatt össze.
3: Na hát akkor beszéljünk egy kicsit a repertoárról. Milyen repertoárral dolgoztok, és Paksra mivel érkeztetek?
2: A repertoárunk nagyon színes, ugyanis 2015-ben egy új szemléletváltás történt a zenekarban. Nagyon sok kis csapatot, kis formációt építettünk, mind könnyű zenei, mind klasszikus zenei vonalon. Ugye itt a legkisebb formáció egy fuvola zongora duó, illetve egy trombita duó, és ez felbővül a nagy 45-50 fős koncertfúvó zenekarig. Vannak harsonakvártettünk, részfúvós kvintettünk, szaxofonkvártettünk, fúvós együttesünk, van egy speciális együttes, 4 szaxofon, 6 részfúvó két ütővel. Ezzel már voltunk itt egyébként Pakson jó pár évvel ezelőtt. Egy templomi, nagy sikerű templomi koncertet adtunk. És ugye a könnyűzene világa is nagyon vonz minket, ugyanis nagyon sok kiváló könnyűzenei muzsikusunk van, akik többek között a Bikiniben, Konzsuzsával játszanak, és számos olyan híres popzenekarban, amik most nagyon futnak ugye Magyarországon. Itt is a triótól, jazz triótól, a pop 8-as formációig, van egy geng formációnk is, és ennek a könnyűzenei csapatoknak az a fő előnye, hogy mi készítjük a átiratainkat. Frey György, kiváló basszusgitáros kollégánk, egy nagyon komoly repertoárt állított már össze, és mindig tudunk valami unikálisat mutatni a közönségnek. Nem beszélve arról, hogy ezek a felállások nem igazán közismertek Magyarországon, úgyhogy nagyon kedvező a visszajelzés mind a belső közönség, tehát a rendőrség állományából, mint pedig a civil lakosság felől nagyon kedvelik a muzsikáinkat, legyen szó akár klasszikus műsorról, legyen akár popzenei műsorról, és kérdezted, hogy ma mivel készültünk. Mai koncertünk fő tematikája a filmzene. Igyekeztünk mindenféle szegmensből összeválogatni szuperhősös filmzenét, élőszereplős filmekből, részleteket, a animációs filmekből. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a mai koncert egy eléggé színes produkciónak ígérkezik. Reméljük, hogy a közönségnek is elnyeri a tetszését ez a mai koncert.
3: Ugye a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztiválnak az egyik célja, hogy a fiatalokkal is megismertesse és megszerettesse a fúvós zenét. Te hogy látod, hogy mi lehet vonzó a fúvós zenében a fiatalok számára?
2: Egyrészt én úgy gondolom, picit visszanyúlok az időben, mi amikor felnőtt, te gyerekként ugye nem volt még ekkora a digitális fejlődés, nem volt mobiltelefon, nem volt Facebook, nem volt semmi. Minket az együttzenélés öröme tartott össze. Én egy kisvárosból származom, Fehérgyarmatról, és ott működött egy fúvó zenekar, ami nagyon összetartó volt, hiszen alig vártuk, hogy hétvégenként legyen próba, ott találkoztunk barátokkal, ismerősökkel, tanultunk egymástól, és én azt gondolom, hogy a mai felgyorsult digitális világban az, hogy egy ilyen fesztivál, egy koncert, tehát egybekötött rendezvény sorozat létrejön. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fantasztikus dolog, és én mindig el szoktam mondani az ország területén, bárhová megyünk, hogy én mindig megemelem a kalapomat azon kollégák előtt, akik képesek összetartani az ország bármely szegmensében. Járunk egy fúvószenekart, ifjúsági fúvószenekart, mert ez egy nagyon fontos dolog, és szerintem, hogyha valaki hangszeren játszik, akkor még egy plusz személyiség alakul ki benne. Arról nem is beszélve, hogy hát egy nagy öröm, amikor előadja a produkcióját egy fúvószenekar, és a közönség megtapsolja, nem egy esetben állva tapsol, és szerintem ez egy fiatalnak is nagyon, nagyon vonzó lehet. Én ezt képzelem, hogy ezért fontos ez, hogy a fiatalokat összegyűjtsük, és egy nevelő szándékkal próbáljuk őket rávezetni a fúvószene szeretetére. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt ez a nemzetközi fúvóstábor, ez nagyon jó irány, és nagyon gratulálok a szervezőknek és a tanároknak, hogy ők ezt így életben tartják és működtetik már évek óta.
3: Ha valaki most hallt titeket először, akkor mit szeretnétek, hogy hogyan menjen haza erről a koncertről?
2: Mindenféleképpen pozitív élményt szeretnénk adni, mindenféleképpen szeretnénk megmutatni, hogy a egyenruha az méltó arra, hogy mi ebben játszunk, és népszerűsítsük a rendőrséget. Nagyon igyekszünk a repertoár összeállításában mindig arra, hogy az aktuális igényeknek megfelelően megpróbáljuk kiszolgálni a közönséget, és én abban bízom, hogy minden egyes koncertünk után a közönség élménnyel telve megy haza, és egy picit máshogy tekint a rendőrségre, talán.
1: Hát, hogy mennyire tekint máshogy, azt nem tudom, de az biztos, hogy rengeteg tehetséges ember van a rendőrségen belül, zenészek, képzőművészek és mindenféle műfajban alkotók, úgyhogy érdemes odafigyelni rájuk, és a Magyar Rendőrség zenekarára is, akik nagyon jó kis könnyű zenei és komoly zenei koncerteket is adnak alkalomattán, ahogy azt hallhattátok, széles repertoárral rendelkeznek, úgyhogy nagyon-nagyon sokféle helyen meg tudnak jelenni. Kelemen Tamással, a csapat egyik karnagyával beszélgettem, és a folytatásban pedig ismét érdekes témákat hozok nektek, például új vezetőt keres a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság élére a magyar kormány, úgyhogy erről a pályázatról is szó lesz hamarosan, de többek között hozok még olyan témákat is, ami azt gondolom, hogy nagyon érdekes azok számára, akik lakást keresnek, és nem abból a szempontból, hogy ilyenben szeretne élni, csak hogy van arra is példa, hogy például Kínában nagyon sokan 5-7 négyzetméteres kis mini lakásokban élnek. Ha kíváncsiak vagytok, hogy milyen az élet egy ilyen kicsi lakásban, akkor tartsatok velem továbbra is itt a Paks FM élesztőben, hiszen erről is lesz szó hamarosan.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Egy óra, amikor minden dal Magyarországról

augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük, mi pedig a zenében járjuk be az országot. Magyarország, Budapest, Pécs, Szeged, Balaton, és még sok ismerős hely elevenedik meg a dalokban. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ha szeretitek Magyarországot, akkor tartsatok velem ezen a héten csütörtökön a Best of kedvencek órában, dél és 13 óra között.

0: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Vagy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: telefon számon.
1: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn, a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News hírtelevízió közel-keleti tudósítójának adott telefoninterjúban beszámolt arról, hogy az amerikai adminisztráció tisztségviselői az iráni vezetés kemény vonalas szárnya, az iszlám forradalmi gárda képviselőivel vannak kapcsolatban, ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokat nem sürgeti az idő, és nem szab határidőt a megállapodásra. Iránnak fel kell mutatnia a megadás fehér zászlaját, fogalmazott Donald Trump, az iráni vezetéssel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy jó pókerjátékosok, de haldokolnak, írja az MTI. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett buszvezetője ellen, közölte a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense hétfőn az MTI-vel. Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán. 12 ember meghalt, és többen súlyosan megsérültek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. A helyszínről számolt be a Paksi atomerőműhöz kapcsolódó Dunai fenékküszöb építésének aktualitásairól hétfőn este Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook oldalán élő videó közvetítésben adott tájékoztatást a projekt jelenlegi állásáról. Magyar Péter elmondta, egymással párhuzamosan folynak a munkálatok a Duna két partján annak érdekében, hogy az atomerőmű blokkjainak működéséhez szükséges hűtővízmennyiség rendelkezésre álljon. A miniszterelnök mellett Gacsály József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese is tájékoztatást adott a Paksi Dunapartról, aki elmondta, a folyó Paksi partjához rögzített bárkákat már 150 cm-es mélységbe süllyesztették. A helyszínen volt Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője is, aki a fenékküszöb kivitelezésének aktuális állásáról beszélt. Elmondta, már több ezer tonna követ beszállítottak a helyszínre az építkezéshez.
4: A felajánlott kőmennyiség, illetve a szerződéssel megtámasztott kőmennyiség az úgy tűnik, hogy most már nominálisan elegendő. Nyilvánvalóan ellenőrizni kell a minőségét és minden egyéb paraméterét ezeknek a köveknek, méretet, egyebeket felhasználhatóság szempontjából, de úgy tűnik, hogy ezzel nem lesz gondunk. Lehet azt látni, hogy a felajánlott kővel kapcsolatban az egyik legnagyobb kihívás az maga az a logisztikai rész, hogy a megfelelő ütemű beszállítás megtörténjen. A mai napon közel 3000 tonna kő érkezett ide 16 óráig a bal és jobb partra. Igyekszünk most a lehető legnagyobb mennyiséget deponálni annak érdekében, hogy az augusztusi munkaszünet alatt a lehető legkisebb mozgással, de mégiscsak a folyamatos munkát fent tudjuk tartani, és tudjuk tartani az ütemtervet. Egyelőre nincs olyan fennakadás, ami befolyásolná a beruházást. Gépjárművezetőkkel, mint olyannal nyilván küzdeni kell, és nem ővelük, hiszen nagyon jó szándékkal kiválóan dolgoznak, de hát annyian vannak a hányan, ami azt jelenti, hogy olyan szakemberekre lenne szükségünk, akik valóban ezekkel a nehéz gépjárművekkel készségszinten tudnak dolgozni, és esetleg közre tudnak működni ezekben a szállítási feladatokban.
3: A Dunán jelenlegi zajló munkálatok tervezett költsége több mint 6 milliárd forint, mellyel kapcsolatosan Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, minél több felajánlás érkezik, ez az összeg annál kisebb lesz.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 8 perc van, odakint 20 fokot mutat a stúdió hőmérő, és ez még mindig az élesztő, közti, hogy minket hallgattok. Ahogy azt ma már egyszer említettem, a Diánák ünneplik a nevenapjukat, ugyanis 8-hoz 18-a van, és ez pedig a Diánák névnapját jelenti. Őket Isten éltesse sokáig, ha van ilyen nevű ismerősötök, akkor ne felejtsétek el felköszönteni, és akkor a folytatásban pedig, ahogy ezt említettem nektek, szó lesz egy álláspályázatról, mert hogy új vezetőt keres a kormány a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság élére. Pályázatot hirdetett ugyanis a Szociális és Családügyi Minisztérium erre a pozícióra. A tárca olyan tapasztalt, stratégiai szemléletű vezetőt keres, aki kész felelősséget vállalni az országos jelentőségű szervezet irányításáért és teljes megújításáért. Kátai Német Vilmos miniszter közösségi médiás bejegyzése szerint a leendő főigazgatónak határozott, de együttműködő vezetési stílussal kell rendelkeznie, miközben kiemelt feladata lesz a felelős gazdálkodás, az innováció és a hosszú távú társadalmi hatások elérése. A minisztérium célja egy hatékonyabban működő rendszer kialakítása a szociális területen. A kiválasztási folyamat során a bírálók több szempontot is előnyben részesítenek, többek között a pályázóknál hangsúlyosan előnyt jelent korábbi vezetői és szervezetirányítási tapasztalat, a közpénzekkel és állami vagy uniós támogatásokkal kapcsolatos gyakorlat, és a roma közösségekhez, roma civil szervezetekhez, illetve a társadalmi felzárkóztatáshoz köthető szakmai múlt és programismerettség. A beadási határidő augusztus 31-e 23 óra 59 perc, és hogyha felmentek, egyébként most az M4 cikkét olvastam föl nektek, de a kormány.hu-ra, ha felmentek, akkor ott is megtaláljátok az álláshirdetést, ahol részletesen meg lehet nézni a munkakör betöltésével kapcsolatos tudnivalókat. Többek között az, hogy mi lesz a feladat, ugye egy személyi felelős vezetőként irányítani a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság életét, és emellett a teljes hivatali szervezetet, és felelni a törvényes és eredményes működésért, stb. Most nem fogom felsorolni mindet, de a lényeg az, hogy itt megnézhetitek a kormány.hu-n, ugye a pályázati feltételek között a szokásos állami szférában ismert feltételek vannak, büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, illetve erkölcsi bizonyítvány is kell, és az elvárt szakmai tapasztalat minimum 12 év, az elvárt vezetői tapasztalat időtartama pedig 9 év. Mondjuk azért ez viszonylag leszűkíti, azt hiszem, azoknak a körét, akik tudnak pályázni, de ha van köztetek, kedves hallgatók, olyan, aki igen, akkor itt a lehetőség, hogy pályázzatok, hiszen nyílt pályázaton keresik ezt a bizonyos új vezetőt. Ennyit tehát a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatói pályázatáról. Most ismét zenével folytatjuk, és a zene után majd elmesélem

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ez volt Hess Ádámtól a My Sandstone 2015-ből. Nekem Ádiról mindig egy Sheeran jut eszembe, nem tudom miért. Szerintem hasonlít a hangzásviláguk, és egyébként a karakterük is, de majd mindjárt beteszek nektek egy valódi egy Sheeran számot, és döntsétek el ti, hogy szerintetek van-e bármiféle hasonlóság a paksi Hess Ádám és az angol egy Sheeran között. Minden esetre mielőtt ez megtörténik, előtte egy kicsit átrepülünk Kína nagyvárosaiba, ahol bizony a helyhiány és az egyre drágább albérletek miatt a 21. században egyre több apró, mindössze néhány négyzetméteres lakás jelent meg. Elsőre nehéz elképzelni, hogy 5-7 négyzetméteren minden szükséges funkció elférjen, mégis sokan élnek ma ilyen kis mini lakásokban Kínában. Az egyre magasabb albérlet árak és a nagyvárosok sűrű beépítettsége egészen szélsőséges lakhatási megoldásokat hozott létre. Országszerte emberek százezrei élnek apró, mindössze néhány négyzetméteres lakásokban, ahol az ágy gyakran szinte teljesen kitölti a helyiséget, a konyha és a fürdő pedig sok esetben alig különül el egymástól. A jelenség legutóbb egy shanghai hirdetés kapcsán került a figyelem középpontjába. A South China Morning Post beszámolója szerint a mindössze néhány négyzetméteres lakást egy lépcső alatti raktárhelyiségben alakították ki, és havi 380 yuanért, vagyis a jelenlegi árfolyamon átszámolva olyan 18 ezer forintért kínálták bérbe, és kismérete ellenére egy egyszemélyes ágy, egy mosógép, egy WC és egy mosogató is helyet kapott benne, a fürdésre pedig a mosogató csapjára szerelt zuhanyfej kínál lehetőséget. Egyébként a drive.hu-n lehet megnézni egy videót is erről a kis lakásról, és arról, hogy a lakója hogyan is éli ott a mindennapjait. Bár a hirdetésekben kompakt, mindent magában foglaló lehetőségként mutatták be az ingatlant, azért az interneten sokan méltatlan lakhatási körülményeket láttak benne. Egyébként meg kell jegyeznem, én egy 13 négyzetméteres kislakásban éltem még az egyetem alatt, és tök jól el lehet lenni egy ilyenbe is, de azért az tény, hogy hosszú távon az ember szerintem nem akar ilyen kis lakásban élni, még akkor se, hogyha csak aludni jár haza, hiszen nyilván családdal már ez egyáltalán nem komfortos, másrészt pedig, hát azért jó, ha van egy kis tér, tényleg, de például egyetemistáknak, illetve fiataloknak teljesen jó és teljesen elfogadható, amíg gyűjtik a pénzt egy nagyobbra. Nos, viszont azért ezekben a nagyvárosokban, kínai nagyvárosokban az ilyen mini lakások korán sem számítanak ritkaságnak. A gyors urbanizáció következtében az elmúlt évtizedekben százmilliók, még egyszer mondom, százmilliók költöztek városokba, miközben folyamatosan nőtt a kereslet az olcsó, jó elhelyezésű lakhatási lehetőségek iránt. Az ilyen ingatlanokat jellemzően azok választják, akik anyagi helyzetük miatt nem engedhetnek meg maguknak nagyobb lakást, illetve azok, akik mondjuk munka miatt csak átmenetileg keresnek szállást. A 6 négyzetméteres shanghai lakás előző bérlője például mindössze néhány hónapig élt benne. Ha szeretnétek megnézni, hogy milyen is egy 6 négyzetméteres mini lakás, akkor menjetek fel a drive.hu-ra, és ott megtalálhatjátok Minden napok 6 négyzetméteren címmel. Ilyen az élet Kína legapróbb lakásaiban. Most ismét zene következik, méghozzá akkor egy Ed Sheeran számmal folytatjuk, Avril Lavigne-nál közös daluk szól, a Who Can Love You Like Me, és utána pedig egy feldolgozás következik, Heaven is a Place on Earth, ez fog szólni itt a Paks FM élesztőben, és 8:30 után pedig Bárdos Zoltán fog hozzám csatlakozni, aki 5 darab kézzel készített bölcsőt adományozott a Balassa János Kórháznak. Erről fogom kérdezni, tartsatok továbbra is velem!

0: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 34 perckor folytatódik az élesztő, és a következő vendégem bizony 5 darab saját kézzel készített bölcsőt adományozott a Tolna Vármegyei Balassa János Kórháznak, a stúdióban Bárdos Zoltán. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hát akkor kezdjük onnan, hogy honnan jött az ötlet, és miért pont a Balassa János Kórháznak adományoztad a bölcsőket?
2: Hát mindenféleképpen köszönettel szeretném kezdeni ezt a kis beszélgetést, főleg itt, hogy a rádióba bejöhettem, és én közösségi médiában is soha nem szerepeltem, ez egy nagyon nagy dolog számomra. Köszönöm meg, hogy ilyen érzékenyek vagytok egy ilyen jó célra, észrevettétek ezt a Balassa János Kórház Facebook oldalán, és tényleg, hogy kíváncsiak voltatok rá, nagyon szépen köszönöm. És a köszönetnyilvánítást még folytatni szeretném, mert nem volt módom még. Nagyon köszönöm szintén a Szekszárdi Balassa János Kórház szülésznőgyógyász osztályának, hogy azzal a kedvességgel fogadták az adományomat, ami tényleg nagyon megható volt. Kollégáim mutatták, mert én sajnos nem vagyok rajta Facebookon, azt a kis videót, ahol egy tüneményes kis újszülött fiút is betettek, egy kis babát a bölcsőbe, tényleg megható. Utoljára akkor örültem ennyire, amikor a saját unokáim születtek, úgyhogy nagyon köszönöm, és aztán láttam a rengeteg embert, hogy több ezer ember ezt látta, és kommentelte, tetszést nyilvánított, nem volt még ilyesmiben részem, úgyhogy nagyon-nagyon örömmel fogadtam az egészet. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek. És akkor a kérdés, hogy is van, Gabi?
1: Hát, hogy jött az, hogy bölcsőt adományozol, és miért pont a Balassa János Kórháznak?
2: Hát viszonylag hosszabb a történet. Én elvégeztem jó régen egy iskolát, volt még Budapesten, lehet most is van egy faműves szakon, ez a Népi Mesterségek és Művészeteknek a középiskolája, és ezt a csodálatos szakmát én ezt kitanultam, és ott még mindig emlékszek az igazgatónőre, az már meghalt azóta ő, aki mondogatta ott nekünk a különböző szakmáknak, mert volt ott bőrös, kosárfonó, nyerges, csipkés, minden faműves, hogy próbáljuk kitalálni, hogy mi az, ami az embereket érdekli, mit készítsünk a mai világban, ezek a kézműves szakmák nagyon-nagyon-nagyon, hát nem keresettek, a műanyag világot élünk nagyon. És én is kerestem ezt a dolgot, a fát nagyon szerettem feldolgozni, és rengeteget spekuláltam, hogy mit lenne értelme elkészíteni. Nagyon-nagyon sokat lehetne erről beszélni, egy fél napig tudnék, de most nyilván nem ez a cél. A bölcső volt az, ahova oda jutottam, hogy egyrészt nekem a kreativitásom, tehát hogy mégiscsak egy ilyen kis bútort, egy élő szerkezetet készítek, amivel asztalos tudás is szükséges, és vannak rajta olyan felületek, amikbe ki tudok bontakozni, mintákat tudok rá készíteni, mindent kézzel csinálok. Tehát szakmailag is egy nagyon szép kihívás a bölcső, és a cél. Szerintem a cél a legjobb, mert a mai világban nincs annál jobb, mint babát látni egyáltalán, vagy gyermekeket. És a bölcső nem véletlenül születtek az őseink bölcsőbe. Sokkal, de sokkal jobb, mint a mai, hát művé váló világban ezek a nem tudom én, ikás, kiságyak, meg egyéb dolgok, nem bántva ezeket a dolgokat, de a bölcső sokkal anatómiailag, orvosi szempontból, minden egyéb szempontból sokkal, de sokkal jobb, mert hiszen a baba, mielőtt megszületik az édesanyja hasába, egy kis szűk területen van beszorulva, ring, mozog vele az édesanyja hasa, és amikor megszületik, akkor a bölcső hasonlít erre leginkább, egy kicsi felület, lehet ringatni, tehát nagyon jó ki volt ezt találva, sajnos kikopóban van. Én nagyon szeretném népszerűsíteni, ennek is kedvezett ez a mostani dolog, és akkor így jött a bölcső, hogy na ez lenne a legjobb, amit én fából készíteni tudnék talán. És hát jól nekiálltam én ennek már sok évvel ezelőtt, úgyhogy összességében 14 darab bölcsőt készítettem, ami nem kevés, főleg arra tekintettel, hogy nincsen olyan igazi nagy műhelyem, hanem hát valóban mindent kézzel fabrikáltam össze, és minden kézi összecsapolás, nincs benne fém, stb., tehát abszolút faműves munkák, és első körbe, nem is tudom, ez olyan 10 évvel korábban volt körülbelül, akkor csináltam 6 darab bölcsőt készítettem. Ez hasraütés, ez a 6-os szám, ez ki akartam próbálni a fákat önmagába, mindegyiket másfajta fából készítettem. Volt, amelyik cseresznye, körist, tölgy, bükk, eperfa, volt egy fenyő is, és ezeket nem festettem le, hanem a fa eredeti szépsége látszott, a fa mint anyag egy csodálatos anyag. És akkor ennek a 6 darab bölcsőnek, mert biztos voltam benne, hogy ez mindenképpen el fog kélni, kelleni fog. Egyik értelemszerűen a saját unokáimhoz ment, a diófából készült. A másik 5-nek is érdekes volt a története. Tényleg valóban én keresgéltem, hogy hova lehetne ezeket hasznosítani. Adományba természetesen nem lehet ezekért nyilván készpénzt kérni, nem is ez volt a célom. A 2 bölcső lett vándorbölcső. Ez azt jelenti, hogy elvitték őket, és akkor ilyen 3-4 hónaponta, amit egy baba tudja használni, használták, és akkor ment babáról babára. Egyik Tápiószelére került, a másik pedig Szegedre. Ez a két vándorbölcsőn van, és akkor kettő bölcsőt adományoztam még továbbá. Az egyiket a Székesfehérvárban van egy baptista gyerekotthon, baba otthon. Ott fogadták nagy örömmel, illetve Szolnokon is van egy csecsemő otthon, és oda vittem a következő bölcsőmet. Ez volt a régi 6 darab bölcsőmnek a sorsa, és akkor most ez az új, amivel hát most így megismert a környék, ez a most 8 darabot készítettem, tehát így van összesen 14, mert 6 és most 8. Ennek a 8-nak is kerestem a helyét, nem volt olyan egyszerű egyébként megtalálni. Sokszor azt tapasztalom sajnos, hogy még adni is nehéz a mai világban, de azért szerencsére jó végződött így. És akkor a 8 bölcsőből egy az Györkönybe került, egy, hát nagyon érdekes a története, erről is lehetne beszélni, egy az a ide Paksra, ide került helybe, a Életfa Idősek otthonába, ott Ferenc Ildikó igazgatónő nagyon, nagyon kreatívan, kedvesen fogadta, ennek is megvan a magyarázata, hogy furcsa lehet, hogy miért pont idős emberekhez, de mindegy, oda került, és a 5 darab pedig a szexuális szülésznőgyógyászatra. Azért jutott eszembe leginkább, mert egyébként több kórházat is felhívtam, de ez volt a legmegfelelőbb, hiszen nekem a kisfiam itt született ebbe az intézetbe, és nagyon nagy szeretettel és gondoskodással nagyon le voltam akkor nyugodva, amikor ő született. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt, nem tudok jelzőket mondani. Illetve hát amikor bajba volt a családom, vagy a feleségemet műteni kellett, meg egyéb, akkor is itt fogadtak és segítettek rajtam, úgyhogy valamiféle, hát nem edélytétel, ez nem jó szó, de nagyon nagy belső örömet okozott, hogy ide tudtam adni, és főleg, hogy tényleg így fogadták ilyen szeretettel, álmomban nem hittem volna, úgyhogy hát most elég sokat beszéltem, nem tudom, hogy ez így...
1: Nem baj, nagyon, nagyon jó volt hallgatni téged, úgyhogy de még kérdezek azért, tehát jó. Akármennyit is beszéltél, folytatjuk tovább a beszélgetést, mert hogyha jól tudom, viszont a főállásod teljesen más, tehát így semmi köze nincsen a faművességhez, ugye?
2: Hát abszolút semmi köze nincs hozzá. Az atomerőművel dolgozok 36, most lesz 37. éve lassan, és a biztonsági igazgatóságon vagyok, a biztonságfelügyeletnél. Ez egy pici osztály, de ez is egy áldott állapot. A jó Istennek köszönöm, hogy így alakulhatott, hiszen jó az egzisztencia, jó a kereset, a megélhetés abszolút biztosított, a családomat el tudtam látni. Nem kellett ezen a vezetői szinten, kisebb vezetői szinten nekem nem kellett azon spekulálni, hogy milyen másodállást csináljak, ki tudtam élni ezt a hobbimat tulajdonképpen. Tehát a biztos anyagi háttér megvolt, és akkor meg tudtam magamnak venni a szerszámokat, a hobbihoz szükséges homikat. Nem vagyok rászorulva, hogy ebből éljek meg, tudok adományozni. Valóban teljesen más természetű az atomerőmű, de így összességében én úgy gondolom, hogy én a helyemen vagyok. Jó a munkahelyem, és a faforogással, meg ami tényleg az igazi énem, azzal meg teljesen a helyemre kerültem, úgyhogy így egész a kép nálam.
1: Akkor sikerült jól kombinálni ezt a kettőt, és tulajdonképpen elégedett vagy a sorsoddal, ez tök jó hallani egyébként, mert viszonylag ritka az olyan ember, aki elégedett a sorsával. Viszont akkor beszéljünk még egy picit a bölcsőkről, hogy ez az 5 bölcső, amit a Balassa János Kórháznak adományoztál, ezek például milyen fából készültek?
2: Hát a fáknak a sajátossága, ami nekem, hát akkor itt tanult szakmám, az a faraghatónak kell lennie, hiszen faragottak ezek a bölcsők. Alapvetően a táblásított részek azok fenyőfából készültek, az a legegyszerűbb, de a fenyőfát nem lehet faragni, vagy hát borzasztó éles szerszám kell hozzá, úgyhogy arra én sem nagyon vállalkozok, és viszont a fenyőfára készített minták, amiket a bölcsőkre helyeztem, illetve a billenőfa, valamint az oszlopok, ami az egésznek a tartó szerkezete, ezek nagyon erős bölcsők, azok kemény fából vannak, általában gyümölcsfából, nagyon szeretem a gyümölcsfákat, van benne, hát kicsit ilyen luca bölcsője, mert ilyen össze-vissza fákból vannak, van benne gőzöldbükk, cseresznye, itt is van eperfa, volt még tölgy maradékom, tehát ilyenekből varázsoltam össze, és akkor a minták pedig azok, lehet, hogy azokról is majd beszélünk, azok dióból, eperfából, cseresznyéből vannak, körtefából, amit nagyon-nagyon jól lehet faragni. Úgyhogy nagyjából így, tehát vegyes a kép, össze-vissza fából készültek.
1: Aha, értem. Na hát akkor beszéljünk a motivumokról is, igen, mert hogy ha a Paks FM hallgatói felmennek a Tolna vármegyei Balassa János Kórház oldalára, Facebook oldalára, akkor ott ugye egy videóban azért láthatják, hogy igen, sokféle motivum jelenik meg a bölcsőkön, de mik ezek pontosan?
2: Hát saját találmányok. Igyekeztem ide illő mintákat találni, és mindegyik más. Tehát például az egyik bölcsőn egy tenyérbe tartott baba van kifaragva, a másikon simán csak egy fekvő baba szimbólum van kifaragva, aztán kicsit spekulálnom kell, mert igen, nagyon szeretjük a cicákat, nekünk is hát 6 macskánk van otthon, és a cica motivumokat tettem rá, de úgy, hogy próbáljam kifejezni azt, hogy ezt az összetartó köteléket, hogy a két szülő között van a baba, amelyiket átölel tulajdonképpen a bölcső, tehát két oldalról vannak ilyen összefogó cica figurák, meg egymás felé nézők. Az egymás felé néző figurák a magyar néprajzba. Igaz, a madár motivumot használja a magyar néprajz, de én a macskáknál is így értelmezem, az a összetartás szeretetet jelzi, tehát egymás felé néznek a cicák. Aztán, hát kicsit azt mondom én, hogy a végegyenmé vált belülről, hogy ne legyen útba, oda csak egy kicsi mintákat tettem, tulipán mintákat. Azt nem nagyon tudom megmagyarázni, a tulipán egyik legrégebbi magyar mintakincsünk, de valahogy a tulipánra áll rá kezem, tehát azt nagyon szeretek tulipánt faragni, nagyon adja magát, úgyhogy ilyen egyforma tulipánt tettem mindegyiknek a belsejére. Hát azt lehet, hogy valamit kifelejtettem, de nagyjából így van. De törekedtem arra, hogy arról szóljon, amiről kell, tehát babákról szóljanak a minták is.
1: Egyébként nagyon szépek lettek ezek a bölcsők, úgyhogy mindenképpen a Paks FM hallgatóit arra bíztatom, hogy nézzék meg ezt a videót, amiről az imént beszéltem a kórháznak a honlapján, illetve a honlapján, bocsánat, Facebook oldalán. Viszont még mindig ezzel kapcsolatban számos kérdés merül fel bennem. Például, ugye, ha jól tudom, ezt az 5 bölcsöt nagyjából 2 év alatt készítetted el?
2: Hát nem, nagyon megdicsért a kórház, ennyire sokat azért nem dolgoztam vele, meg hát a munkahelyemen hely kell állni, onnan olyan. Úgy működik ez, hogy délután 2-3 óra körül hazamegyek, és akkor rengeteg-rengeteg dolgot csinálunk a feleségemmel, egy hatalmas, hát mondhatom, hogy nem is családi ház, hanem inkább szintet anyánk van, 4000 négyzetméter körülbelül faddon, és akkor borzasztó sok gyümölcsfa, konyhakerti dolgok, elteszünk mindent, tényleg az égvilágon, tehát rengeteg sok egyéb munkánk van, és akkor emellett naponta ilyen fél óra, egy óra gyorsan kimegyek kicsit kopácsolni, mert annélkül megőrülök, tehát nekem nagyon kell, hogy faragjak. Igazából tényleg ezt tölt fel, muszáj csinálnom, de naponta csak ilyen 1-2 órákat, vagy annyit se. És akkor így valóban senki nem sürgetett, így szépen apránként ilyen, hát mondjuk azt, hogy másfél év alatt így délutánonként, de ezer mást is csináltam mellette.
1: Jó, hát ez nyilvánvaló, hogy azért egy főállás mellett nem lehet egész nap ezzel foglalkozni, de hát minden esetre az, hogy egyáltalán beiktattad ezt a mindennapjaidba, és elkészültek, ez szerintem egy óriási dolog. Mi volt a legnagyobb kihívás a bölcsők elkészítésében?
2: Hát a legnagyobb kihívás igazából már nem, hiszen 14-et készítettem. Amikor az elsőt, legelsőt összeraktam még az első körbe, akkor az nagyon jó érzés volt. Hát az asztalos munka az talán a legnehezebb nekem, bár az se annyira, de az talán nehezebb tényleg, mert ott pontosan összecsapolni, ne legyenek hézagok, az illesztések, egyebek, a táblásítás. A faragás az nagyon-nagyon-nagyon gyorsan megy, és nagyon könnyen egyébként. Hadd használjunk ki, Gabi, ezt az alkalmat, hogy próbáljuk mindenkit buzdítani. Ez a nép, ez régen értett mindenhez, mindent meg tudunk csinálni, és nagyon jó lenne ezeket a kézműves szakmákat valamiképpen visszahozni. Például csak a magam példájából, a faműves szakmából, amikor én jártam ebbe az iskolába, ott rengeteg hölgy volt. Azt hinné az ember, hogy fát nem tud faragni hölgy, pedig szinte a legszebbeket ők készítették, borzasztó ügyesek, és nagyon kell az, hogy valami tárgyat alkosson az ember ebbe a kiüresedett akármiben, ami van körülöttünk. Nem lehet csak a telefont húzigálni, tehát én például ennélkül nem tudom, hogy mi lenne velem, mindenképpen kell ez. Tehát én egy kicsikét kihasználom ezt a nyilvános szereplést, hogy reklámozzam a népi mesterségeket, hogy próbáljon mindenki valamit készíteni. Nagyon-nagyon kéne ide visszafordulnunk, én úgy gondolom.
1: Hát ezzel nagyon egyet tudok érteni, és a személyes véleményem ennek kapcsán az, hogyha mondjuk állami szerveknél, ahol tehetséges emberek ülnek sokszor ilyen aktatologató pozícióban, mondjuk úgy, és mondjuk vízfejként működő szervezeteknél, mert van erre is rengeteg példa, hogyha azt a pénzt, amit egyébként nekik egy hivatalnál fizetünk ki, azért fizetnénk, hogy abban, amiben tehetséges, amiben örömét leli, ez akár a fafaragás, akár a festés, akár a, nem tudom én, az éneklés, vagy bármi más művészeti, kreatív tevékenység, tehát ha odaforgatnánk be a pénzt, szerintem egy sokkal boldogabb országban élnénk, zárójel bezárva. Viszont miért pont 5 bölcsőt adományoztál? Ennek van bármi jelentősége a számnak, vagy az teljesen random?
2: Kapcsolok az előző gondolathoz, akkor aztán erre is gyorsan válaszolok. Nagyon igaz, amit mondtál, pontosan így gondolom, és érdekes, hogy az atomerőmben is rengeteg hát csodabogár van, főleg a hölgyek közt láttam olyanokat, akik tudtak szőni, sótinérjenként például lehet mondani, de rengeteg mindenkit, nem is akarok neveket kiemelni, de talán egyet mégis, mert ő a bölcsőköz is kapcsolódik. Ott dolgozott, most már elment sajnos tőlünk, a Blaskó Bali Zsuzsi, biztos nem haragszik meg, hogy most itt elmondom a nevét. Ő például egy nagyon tehetséges festő, és kipróbáltuk, én őt megkértem, és a bölcsőknél az egyiket, sőt kettőt ő nekem kifestett. Figurális baba, szintén olyan motivummal, hogy egy édesanyja tart egy babát, motivumot festett rá Zsuzsi. Ez került például az Életfa Idősek otthonába, nagyon szép lett, úgyhogy igen, így van, tehát ezek a megbújó tehetségek ott vannak. Valahogy elő kéne hozni, nagyon egyetértek. Hát, hogy miért pont 5, ennyi volt, de illetve 60, bocsánat, még mindig van egy bölcső otthon, egyetlen egyet megtartottam. Nem magánszemélynek szeretném azt adni, hanem közösségi célra. Úgy gondoltam, hogy az 5 szexádra az azért elegendő, mert nem olyan egyszerű 5 bölcsőt se elhelyezni, ők nagyon nyitottak voltak. Tehát most nem reklámozom, egy darab még mindig van, hogyha közösséget tudok vele segíteni, tehát nem magánszemélyt, akkor ezt még szívesen odaadom, de egyetlen egy darabom maradt, és akkor elfogyott. Gyakorlatilag nincs több.
1: Azt hittem, hogy volt valami, hogy mondjuk nem tudom, 5-ször volt dolgod a Balassa János kórházzal, és akkor 5 darab bölcsőt, de akkor ezek szerint
2: nem,
1: ilyen háttere nem
2: semmi.
1: Volt. Egyébként milyen visszajelzést kaptál a dolgozóktól?
2: Hát nagyon, nagyon jó. Én pedig kicsit megrogyantam néha, hogy nem érdekel senkit, és tévedtem. Nekem nagyon kellett ez a, ami most történik velem. Mert nagyon-nagyon, tehát megállítanak a hentes, ahova járok, voltam a fogászati klinikában, nagyon kedves hölgy odajött, hogy gratulál a kollégák az atomerőműbe, a folyosón, a postahivatalba otthon Faddon. Tehát egészen elképesztő, még nem volt még alkalom ilyesit megérni, úgyhogy valamiféle dimenziót léptem. Én most nagyon elégedett vagyok ezzel.
1: Egyébként hallatszik is, ahogy beszélsz, és valahol tényleg azt érzi az ember, hogy ha valaki valamit szeretettel csinál, annak egy idő után megjön a gyümölcse, és az elismerés is. Azt tudták rólad egyébként például a kollégáid, hogy te ilyen ezermester vagy?
2: Hát azt tudták, hogy faragok, bár voltak nekem különben adományfaragásaim, csak nem bölcsök. Csináltam elég sok kopjafát, vagy én inkább szívesebben jó emlékoszlopnak, de elég monumentálisak ezek, azokat csináltam többet. Ebből 3 közterületen is föl van állítva, egyik a Faddi Református templomnál egy trianoni kopja, aztán a Dunakömlődi Csodálatos templom följárójánál nemrégen avattak egy hősi katonai háborús emlékfát, emlékoszlopot, amit csináltak. Engem nagyon megfog az első, de főleg a második világháborúban szerencsétlen magyar katonák sorsa, ami nők ott végigmentek, a második magyar hadsereg, a Doni hadsereg, rengeteget foglalkozok ezzel, borzasztó sok emléktáblát, kopját készítettem. Nagyon emlékeznünk kéne ezekre a szerencsétlen emberekre, hogy mi mentek keresztül a mai kényelmes létünkbe. Illetve van még egy harmadik is, az a legmonumentálisabb egyébként, ez egy jó 3 méteres, óriási nagy akácoszlop. Ez a legszebb egyébként, ezt Horthy Miklós emlékoszlopot faragtam, ezt úgy volt, hogy fölállítjuk a településünkön, de nem lehetett, mert hát mint mi magyarok majdnem mindenben meg vagyunk osztva, sajnos itt is meghasonlott a közösség, és nem lehetett fölállítani, 2 tábor kialakult itt is, mint mindig sajnos, és mást helyet kellett neki keresni, viszont ez a Horthy emlékoszlop, ez akkor Szegedre került, ott nagyon örült neki az ottani vitézi rend, és a Tiszaparton a méltó helyén, mert az Horthy kötődésű hely, ott áll ez a gyönyörű oszlop. Tehát ezeket a munkáimat úgy nagyjából ismerték, meg régen, fönn voltam én régen a Facebookon, még a pandémiás bezárt időszak alatt, de aztán abba hagytam, és akkor kaptam visszajelzéseket, tehát tudták, hogy én ezzel foglalkozok. Igen.
1: Oké, és akkor még azért engem annyi érdekelne, hogy mi a jövő, tehát folytatod tovább ezt a fafaragást és a bölcsőkészítést, vagy akkor az ilyen emlékoszlop készítéseket, mi a terv?
2: Folytatom, mert ennélkül én szerintem elpusztulnék, tehát egész egyszerűen muszáj faragnom, szinte beteges. Nagyon jó a családi háttér, ezt tolerálják, hogy addig is se máshol tehát máshonnan hiányzik ez az idő, de mindenki tolerálja. Hálok is feleségemnek, és nagyon jó, nem fogom soha abba adni, amíg a kezemet tudom mozgatni. És hát, hogy mit fogok készíteni, bölcsőt nem igazán, mert azért 14 darab az már a könyökömő jött ki a végére, de hát a ház körül, ahogy mondtam neked, Gabi, rengeteg minden van. Most van egy lépcsőfeljáró, amit díszítgetek, készítek. Unokáimnak egy ilyen kis ajándékos láda, kis sámlikat, nem tudom, tehát rengeteg minden. De te is tele van a fejem.
1: Na, hát akkor ehhez mindenképpen sok sikert kívánunk, hogy ezeket mind meg tud valósítani, amiket mondtál, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és hát még egyszer tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy fantasztikus kezdeményezés volt a részedről, és nagyon-nagyon köszönjük. Szerintem itt a megye nevében is köszönhetjük, hiszen a kórház tulajdonképpen a megye lakosságát szolgálja ki, úgyhogy köszönjük, hogy ezeket a bölcsőket nekik adományoztad, és ezen túl akkor az ottani újszülöttek használhatják.
2: Köszönöm szépen, és nagyon hálás vagyok, és nektek is, hogy ide bekerülhettem, és meghívtatok. Köszönöm szépen én is.
1: Bártos Zoltán bölcső készítővel, a Paksi Atomerőmű munkatársával beszélgettem. Most egy kis zene következik, és a zene után pedig Robi hozza majd a híreket.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi, írja az MTI. Az indoklás szerint az online nyilvánosság megteremtése eredetileg a társadalmi kontroll kiteljesedését, valamint a jogi oktatás és tudományos kutatás támogatását célozta, de mindez aránytalan kockázattal jár az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére vonatkozóan. Az előterjesztés emellett pontosít több polgárjogi jogi szabályt, megszüntet az Alkotmánybíróság által megállapított jogalkotási hiányosságokat, és beépíti a hazai jogba a hibás termékekért való felelősségre és a szavazat elsőbségi részvényekre vonatkozó uniós jogi előírásokat. Fontos változásra hívja fel a lakosság figyelmét közösségi oldalán Simontornyaváros önkormányzata. A képviselőtestület hatályon kívül helyezte az avar és kerti hulladék égetéséről szóló korábbi önkormányzati rendeletet. Ez azt jelenti, hogy Simontornya területén az országos környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályok az irányadók. Ezek alapján a belterületen, valamint a külterületen található zárt kerti ingatlanok használata során keletkezett avar és kerti hulladék szabadtéri égetése egész évben tilos lesz. Az ilyen helyi szabályozások hatályon kívül helyezése más településeken is az országos tiltás alkalmazásával járt. A tiltásra a szárazabb időszakokban különösen fontos felhívni a figyelmet, hiszen a szabadtéri tűz könnyen tovább terjedhet, veszélyeztetve a környezetet, az ingatlanokat és az ott élőket. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a szabályokat minden esetben tartsák be, és az avar, valamint a kerti hulladék kezelésére más, jogszerű megoldást válasszanak. Tűz vagy tűzre utaló veszélyhelyzet esetén a 112-es segélyhívószámot kell hívni. Már hagyomány Pakson a Roma nap. Az Ürgemezőn szombaton tartották meg az idei Roma napot. A szervező Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat sokféle programmal kedveskedett a résztvevőknek. A délelőtti órákban főzőverseny volt, melyre 15-en neveztek. Györgye Mátyásné Kati indult a főzőversenyen, lecsós káposztájával második helyezést ért el.
4: Volt babujás, pörköltek voltak, én lecsós káposztát főztem. Mi szeressük ezt a lecsós dolgokat, mindenféle parancsom, paprikát, mindenbe teszünk szinte.
5: A lecsós káposztádnak mi volt ma a titka, mert ha jól tudom, második helyezett lettél.
4: Én kétfajta húsból csináltam, lapockából és bőrös oldalasból. Ugye belemegy az édeskáposzta, paprika, paradicsom, és egy szelet füstölt szalonna volt bennem. Hát a férjem segítette a káposztát összevágni, mert sajnos reggel elvágtam az ujjamat, de a kenyeret azt még be tudtam dagasztani. Utána vágtam el az ujjamat, többen ettek itt, nem csak a család, baráti társaság, úgyhogy még maradt itt.

0: Délután koncertek vártak mindenkit a Paksi Roma napon. Fellépett a Faddi Gömbi, Kispere, a Zombai és a Szexárdi tánccsoport, koncertet adott Gucsika, Kóródi Józsi, Leila, a Paksi fiúk, Nyisztor Roland pedig hajnaligatta a talpalávalót. A nagydorogi Zsolnai Zoltán is zenél, mint mondja, mindenki ismeri őt.
1: Nagyon szépen köszönöm a Roma önkormányzatnak ezt a műsort, hogy ilyen szép műsort csináltak, kulturálisan, szépen, normálisan megcsinálták ezt az egész sztorit. Itt vagyok Reklóta. Én csak a zenészeket hallgattam, mert én is zenész vagyok. 40 éve muzsikálok. Drágán nem tudok különbséget tenni köztük, mert mindegyik gyereket ismerem. Én muzsikáltam már minden az öregperével, a gyerekperével. Aki hallja a cikányok, tudják, hogy ki vagyok.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez és az élesztőhöz.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 8 perckor folytatódik az Élesztő, és megérkezett hozzám a stúdióba Strasser Ámi. Szia, Ábi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt! Mi újság? Hogy telt a reggeled?
2: Azt hiszem, jól reggeliztem egyet, és itt vagyok. Nem itt kellett vagy. Túl korán kelni.
1: És az allergia szezont is túlélted?
2: Nincsen allergia szezon.
1: Nincs allergia szezon. Jó, hát ezt nem így olvastam a pollen jelentésbe, de oké, okay, nem hiszem neked,
2: élek. Akkor te ezek szerint te túlélsz. Vagyok, de nem szabad, ilyenkor nincs allergia szezon.
1: Ja, jó, oké, okay, tehát pozitívan álljunk a dolgokhoz, koncentráljunk arra, hogy nincs, és hát ha bevonzuk, hogy tényleg nincs. Jó, ez mondjuk egy jó stratégia, én ezt bírom, nagyon bírom.
2: Na, két éve működik.
1: Két éve működik?
2: Két éve olyan jó, hogy vannak nehéz napok, de egyébként túl lehet élni.
1: Abszolút, abszolút. És hát természetesen mindenkinek, akinek ilyen problémája van, annak szorítunk, hogy kitartást kívánunk, hogy minél gyorsabban túl legyenek rajta. Mondjad.
2: És nekem pont mondták, hogy lehet, hogy idén nem is kell félni. Én is nézem úgy a parlagfű, meg a többi pollenjelentést, de ugye azzal, hogy ma volt először csapadék hosszú idő óta, így lehet, hogy eddig is kellően kiszáradtak azok a füvek, meg pollenek, amiknek ekkora már tetőznie kéne. Szóval ez is egy jó dolog lehet. Vagy hát ez az egyetlen jó dolog, ami miatt jó lehet az, hogy nincsen eső.
1: Igen, egyébként elképesztő most, hogy a csapadékot említetted, ugye éjjel valamikor ilyen fél egy óra magasságába kezdett el esni az eső, és hát én fölébredtem rá így. Nagy hirtelenjében, és hú, mondom, ezt nem hiszem el, és nagy cseppekbe, és végre, hát 2,5 hónapja nem volt eső. De vagy gyakorlatilag, ami volt, az ilyen pár csepp, tudod, egy picit, tehát még csak el se verte a port, olyan szintű volt, de most úgy azért nem tudom, hogy milliméterben valószínűleg így se sok esett, de az, hogy nagy cseppekbe viszonylag sokáig és egyenletesen, ez talán azért egy picit így már optimizmusra ad okot. Nem csak azért, mert hogy a földnek nagyon kell, nyilván itt most a Duna vízgyűjtője szempontjából is érdekes, hogy mekkora lesz a Duna itt a következő napokban, és nagyon érdekes, hogy mennyien kommenteltek, ugye megosztottam az éjszakai videót ezzel kapcsolatban, amit már több mint 600-an lájkoltak, és nagyon sokan, mindjárt mondom is, hogy honnan, tehát van, aki Debrecenből írt, hogy nálunk is esett, van, aki Nyírbátorban, azt írja, hogy jelenleg is esik az eső, Orosházán is esett, és tehát, hogy mennyi helyről követik a mi oldalunkat, és ez tök jó szerintem, és köszönjük, hogy így kommentelnek hozzá.
2: Az egy jó kérdés, hogy hallgatnak-e minket, mert ugye egyébként a mai világban én például szoktam külföldieket hallgatni, van egy online rádió, és ugye mi is elérhetőek vagyunk, és hogy vannak-e olyanok, akik online, mert biztos vagyok benne, ugye, hogy én is szoktam úgy rádiót hallgatni, hogy Németországból hallgatok például, vagy bárhonnan máshonnan, hogy például ők is online csatlakoznak-e, vagy csak a social médián, a platformon követnek esetleg minket.
1: Hát figyelj, a Dobos Tibi Szigetszent Miklósról biztos hallgat minket, ezúton is üdvözöljük, ha esetleg hallgat minket ebben a pillanatban is, és azért még sokakról tudunk, aki, sőt, még határon túlról is szoktak minket hallgatni, és játszani is Szlovákiából, úgyhogy igazából ez szerintem tök jó dolog. Nyilván, hogyha valaki fönt van a közösségi médiában, ma már annyi mindent feltöltünk, hogy ha érdekes számára a téma, akkor meg tudja nézni és meg tudja hallgatni. Például, amit Andi csinált Hanvas Istvánnal, ugye beszélgetést a Paksi atomerőmű kapcsán, hát azt több százezren nézték meg országszerte. Nyilván ez most egy felkapott téma is, de egyébként amit Hanvas István mondott, szerintem az nagyon-nagyon tanulságos volt, többek között arról, hogy már 2008-ban, tehát még messze nem a Fidesz volt hatalmon, hanem még akkor éppen talán a Gyurcsány, vagy a Bajnai kormány, nem tudom, valamelyik a kettő közül regnált éppen, és hogy már akkor jelezték az országgyűlési képviselőknek ezt az egész dunai helyzetet, hogy ezt kezelni kellene,

0: eltelik 2008 óta majdnem 20 év, 18 szám szerint, és egyszerűen egy ilyen helyzet, egy ilyen aszályos időszak tudja csak kikényszeríteni a valódi lépést, miközben a szakemberek folyamatosan jelzik, hogy mit kellene csinálni. Tehát egyszerűen érthetetlen ez számomra, de tanulságos Hanvas Istvánnak, amit mondott.
1: Igen. Mégiscsak van parlagfűszezon.
0: Nem baj.
1: Igen, hát nem tudom. Hát mindig az ember akkor ér meg, amikor realizálja, hogy tényleg lehet baj, mert talán nem volt, hát nem, ekkora baj sose volt, ugye?
0: Igen, csak ezt tudod, egy embertípus, tehát van az az embertípus, aki előre felkészül a veszélyi helyzetekre, vagy azokra a dolgokra, amiket lát előre, mert hogy mások, akik nála okosabbak, tudják ezt előre prognosztizálni, hogy figyelj, ezt és ezt a lépést érdemes lenne megtenni, mert. És van az a típusú embertípus, aki egyébként megjegyzem, szerintem nem való vezető pozícióban, nem való politikusi pozícióba. Sajnos a 2008 óta ezek szerint többen voltak, akik ebben sorolhatók, aki nem tudja kilobbizni azt, nem is biztos, hogy az ő hibája, de hogy nem való egy olyan, mondjuk akkor a legfelsőbb döntéshozó pozícióba, inkább így mondom, akinél eldőlnek a dolgok, aki ezeket a jelzéseket nem tudja komolyan venni, és nem méri fel ennek a súlyát. Tehát most itt tök mindegy, hogy az éppen aktuális Gyurcsány kormányról, vagy az Orbán kormányról beszélünk, de ezeket nem szabadott volna így elengedni.
1: Hát igen, hogyha vannak szakemberek, akkor erről tegnap is úgy nagyjából beszéltünk, hogy a szakemberek azért vannak, ugye, hogy ők tudják a legjobban, és az, hogy nem veszük komolyan, hát ez igen, ez vezetői rutintalanság, vagy felelőtlenség?
0: Hát jó kérdés, igen, felelőtlenség, én annak mondanám, de egyébként most 20 éves fejjel, 20 éves szemmel például, az mennyire, vagy azt te hogy látod, hogy politikusok átveszik a szakemberek szerepét idézőjelben a kommunikáció tekintetében. Szimpatikus számodra, nem szimpatikus számodra, mit látsz ebben?
1: Hát tegnap erről beszélgettünk itt pont te az átadás átvételnél, és
0: tényleg?
1: Igen, hát hasonlóra, mert nekem, meg mindenkinek valakinek azért böki a csőrét, hogy milyen jó, valakinek meg azért, hogy hát ez szörnyű, ugye kiáll a mostani miniszter úr, Magyar Péter, és azt mondja fél órán át, vagy nem tudom, nem hallgattam meg, nem mindig hallgatom meg az 5 órás sajtótájékoztatóit, nem mindig érek rá, de nagyon jól össze tudják foglalni.
0: Szerintem sok sajtós így van egyébként
1: így van.
0: Ezzel.
1: És amikor azt hallgatom fél órája, hogy ő szakmaian, a hozzám képest nagyon is szakmaian, a szakértőkhöz képest, szakemberekhez képest nem biztos, hogy olyan szakmaian, de egy kérdés vetődik fel bennem, hogy ő ezt megtanulta, vagy csak megértette, de onnantól, mert van az, amikor az ember megért valamit, de nem tudja visszamondani. Uh-huh. Ugye, de az megint más, amikor már vissza is tudja mondani, és értelmesen tudja átadni szakszavakkal is. Uh-huh. Ő még ezt is megcsinálja. Ez szerintem egy kicsit ilyen pluszkör. Lehet, hogy ő ennyire zseni, ennyire jól fog az agya, hogy ezt vissza is tudja mondani azzal lendülettel, hogy elmondják neki és megérti. Az nagyon jó, az ő jó neki. Uh-huh. De máskülönben meg minek erőlteti magát, amikor ott van mögött 3 szakember, és a 3 szakember pont amikor átvette a szót, beszélt 5 percet, és igazából végig azt mondta, hogy ahogy miniszterelnök úr is elmondta, és nem fordítva kéne, hogy elmondja a szakember, és utána én kiállok, mint az ország vezetője, vagy hát én egyszer így gondolom, engem nem zavar, én örülök annak, hogy ő érti, és tudja, hogy mibe tesz pénzt, az ország pénzét, uh-huh. mert ugye ő vezető, uh-huh. azért is választotta meg mondjuk úgy az ország. Legyen képbe úgy, hogy te mondtad, hogyha a szakemberek azt mondják, uh-huh. ezt kéne csinálni, akkor ő tudatosan értelmezze, hogy mit miért, és nem kell neki visszamondani, elég, hogyha egyetért azzal, hogy ahogy elmondták itt a szakemberek, úgy én hallgatok rájuk, ez meg ez lesz, és neki kell egyetérteni, nem a szakember áll ki, mert én pont ezt értettem, 10 percig, 5-10 percig állt kint, és csak arról beszélt a szakember, hogy hát ahogy elmondta miniszterelnök úr is, uh-huh. De ezt már megint mondta, akkor
0: Abszolút, abszolút, ciki, teljesen egyetértek, és örülök, hogy a 20 évesek is pont így látják, mint a 30 fölöttiek ezt a kérdést, úgyhogy ez nagyon jó, szuper. Azt nem tudom, láttad-e, hogy Magyar Péter egyébként egy halászlevet betolt itt Pakson a minap, ezt tegnap osztotta meg, óriási, óriási sikert aratva, nem csak a paksiak körében, hanem úgy általában véve, és szerintem ez egy tök jó dolog, mert ha van valami Pakson, amire szerintem büszkék vagyunk, és szeretjük nagyon, az a paksi halászlé, hát jó, nem mindenki szereti a halat, de maradjunk annyiba, hogy azért ez még mindig az, amit a legtöbben főznek mondjuk egy főzőversenyen, akár egy városnapján, vagy bármilyen más főzőversenyen, hogyha Pakson van ilyen. Úgyhogy szerintem azért ez egy tök jó kis reklám a paksi halászlének, és hogyha valaki, nem tudom, én most a Duna túlpartjáról hallgat minket, és éppen azon van, hogy fú, el kéne látogatni mondjuk egy paksi FC meccsre, mert még nem volt, vagy szokott jönni, na akkor iktasson be egy halászlevezést is.
1: Így van. Hát én egyébként, hogy a 20-as évemet mondjam, kisgyerekkoromban mindig úgy voltam vele, hogy azért, hogy mondhatjuk azt, hogy paksi halászni, mert olyanról hallunk, hogy szegedi, bajai, ki tudja még milyen van, ezek talán híresek, de olyat én még, vagy nem tudom, biztos, hogy van, én nem vagyok se horgás, se nagy főző. Azért mondom, hogy én nem tudom, de van kimondottan paksi halászlé.
0: Van bizony.
1: És ez mitől?
0: Hát még fiatal vagy.
1: Hát azért mondom, én se nem vagyok, én leülök és megeszem.
0: Igen, mondjuk egyébként én is így vagyok, hogy bevallom őszintén, hogy nekem aztán tök mindegy, én imádom a halászlevet így is elkészítve, úgy is elkészítve, tehát nekem tök mindegy, hogy van-e benne mondjuk
1: tészta
0: ikra, vagy nincs, vagy kenyérre, nem tudom, alapvetően egyébként én a levet szeretem, és a halat, tehát nem is nagyon szoktam, nem is, van amikor tésztát is teszek bele, kenyérrel én ritkán szoktam enni, de én ezt a sűrű, én a sűrű leves halászlevet szeretem nagyon. Most ez teljesen lényegtelen, hogy hol főzi, ki főzi, és hogyan főzi, az a lényeg, hogy finom legyen a lé.
1: Hát én is így vagyok vele, mert amikor azt is mondják, hogy melyiket, vagy szokták kérdezni, pont ilyen nagyobb emberektől, esetleg politikusoktól, hogy melyiket preferálja, a bajai vagy szegedi, most ezt a kettőt azon példának, és én ott hallgatom, és azon gondolkozok, hogy de mi a különbség? És egyszer meg kétszer már hallottam, hogy mi a különbség, de az, hogy ilyen halból csinálják, meg nem tudom, leszűrik, meg ebbe nem tesznek tésztát, ebbe meg házi tésztát tesznek, ezek olyan gasztronómiai és olyan halászati tudást igényelnek, hogy én nem azt mondom, hogy nem tudom megkülönböztetni a harcsát a ponttól, de én nem vagyok egy horgász innentől kezdve, és nem szeretem a halat. Uh-huh. Egyébként én az a fajta vagyok, aki megeszi a halászlevet, de a halat ott hagyja.
0: Uh-huh. Egyébként a különbség a kettő között, ugye a paksi az a bajai, tehát az a dunai. Tehát a Duna és a Tisza ugye alapvetően a két, hogy mondjam, véget. Vízválasztó, igen. Ugye a bajai halászlé esetében, ami tehát egyben tudomásom szerint tulajdonképpen Pakson is így készítjük, a bográcsba egyszerre kerül a hagyma, a paprika, a víz és a hal, innen indul a főzés, míg a szegedi halászlénél kétet abban gondolkodnak, először készül el egy alapléja és a hal egyes részeiből a hagymával és a paprikával felteszik főni, és itt a cél nem az, hogy a hal egyben maradjon, hanem hogy minél több íz és kollagén kioldódjon belőle. Nem tudom, én azt tudom, hogy anyukám halászleve isteni finom, úgyhogy már mondanám, hogy mindenkinek ajánlom, de annyit nem szokott főzni, hogy mindenkinek jusson, viszont annak azért attól függetlenül, bármilyen politikai pártállástól függetlenül szerintem lehet örülni, hogy egy nagy reklámot kapott ezáltal a paksi halászlé. És hát nyilván mindenki, aki Pakson él, az tudja, hogy ez a kockás terítő, ez melyik étteremhez kötődik, az reklám lenne, ha ezt most kimondanám, nem fogom, de szeretjük a halászlevüket.
1: És hogy reklámozzunk, és hogyha már az étteremként tartunk Paks, és hasonlók, akkor egy gyors ételem Pakson, az mennyire teszi tönkre a várost, hogy beszéltetek már erről a szabad péntekre?
0: Nem tudom, hogy beszéltünk-e. Szerintem nem beszéltünk még erről, de ez egy érdekes kérdés, mert én azt gondolom, hogy inkább a hasonló kínálatot felmutató szolgáltatók lesznek veszélyben a tekintetben, mert hogy ugye közkedvelt, olcsó azokhoz képest, amit tehát amit Pakson lehet kapni, tehát most amikor 2000, mit tudom én, 500 forint egy hamburger, tehát ahhoz képest azért még mindig kedvezőbb az ára. Az más kérdés, hogy laktató-e, vagy hányat kell venni mondjuk egy férfi embernek abból, hogy, jól lakjon vele. De szerintem itt igen, tehát azért ez egy, az egy veszélyforrás nyilván, és ugye itt jön az be, hogy ha valaki odaszoktatta a vevőket, illetve a vendégeket magához, mert úgy viselkedett velük, mert olyan környezetet teremtett számukra, hogy szívesen mennek vissza, akkor nem fog elmenni. De hogyha csak úgy kiszolgálta 12-1 tucat, ez is csak egy vendég, és úgy viselkedett vele, na akkor azok biztos, hogyha megnyit a gyorsétterem, akkor oda át fognak menni, és azzal viszont ugye nyilván veszít a saját bevételéből az illető.
1: Hát én ebben biztos vagyok, hogy ez itt a kis vállalkozók, étteremláncok, ezek itt bajban lesznek Pakson.
0: Már hát mint, nem hogy... is mindenki, de vala, biztos, hogy megérte.
1: Szerintem egyébként pont, vagyok. Amit te mondtál, az, hogy, onnantól kezdve, hogy ez az étteremlánc, ez ugyanolyan kedves, onnantól kezdve, csak mindegy, hogy Budapesten eszed, vagy eszed-e meg, mert ide jön Paksa, és általában tudjuk, hogy itt hozzá se szólnak ezek olyan étteremláncok, olyan nagyok, hogy igazából már kijelzőn kell rendelni, szóval a személyesség az teljesen eltűnt. Mindjárt persze nyilván lesz olyan, hogy elmegyek a ide meg oda, mert ismerem, vagy hát megszoktam, és az is a helyes, de ha egyszer tudom, hogy ott máshol finomabb, és ugyanott megkapom azt a semleges kedvességet, vagy rossz indulatot, úgy elmegyek oda is, és szerintem így azért sokan lesznek bajban. Úgy, ahogy mondod, azok a hamburgeresek, azért most egész sok hamburgeresünk van Pakson.
0: Igen.
1: És ahhoz képest én, hogy mennyi van, ahhoz képest én nem is eszek hamburgert. Hát eszek, ne érts félre, csak hát ahhoz képest, hogy mit tudom, most hasonló rétök van 5 darab, annyi biztos, hogy van, de ahhoz képest, hogy havi 2-szer, ha eszek. Úgyhogy rendelek.
0: Aha. Hát én meg még kevesebbszer, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy egyszerűen nem tudom, én ilyen szempontból, hogy mondjam, takarékosabb vagyok, és egyszerűen 2500-3000 forintokat nincsen kedvem egy ebédre úgy kiadni, hogy ugyanazt az ebédet én meg tudom csinálni töredékéből, és egyébként nem túl sok idő. És most ízvilágban nem rosszabb, amit én csinálok, tehát nyilván nem vagyunk egyformák, ki miért jár az éttermekbe. Én az biztos, hogy azt nem mondom, hogy nem fogok bemenni a gyors étteremláncba, de egyébként ugyanúgy nem. Tehát, hogy ugyanúgy bemegyek időnként a paksi helyekre is, tehát ezt majd meglátjuk. Hát figyelj, az marad fönt, aki tud vendéglátásban gondolkodni. Tehát most mondok egy példát, amikor nemrég voltunk egy pizzériában, vagy hát egy olyan helyen, ahol pizzát lehet enni, és akkor kérdeztem az ott lévő személyzetet, hogy hát esetleg föl tudnák-e vágni 8-ra a pizzát, és akkor közölték velem, hogy nem szoktuk fölvágni, és aztán kikiabált a szakács, hogy majd ő fölvágja. De tudod, amikor van egy teljesen egyszerű kérdés, amit nem lenne kérdés, hogy megcsinálja a vendégnek, és te azzal indítasz, hogy hát nem szoktuk, nem érdekel, hogy mit szoktál. Ez a vendéglátás lényege, hogyha vendégnek van egy kérése, ami amúgy viszonylag egyszerűen és költség nélkül teljesíthető, mert csak egy kés kell hozzá, ami meg ott van a konyhán, akkor azt csináld meg, nem kérdés, meg nem, hogy szoktuk. Szóval, na, tehát az ilyenek valószínűleg veszélybe lesznek, mert nem mész amúgy se szívesen, most azért mész, mert ez van, meg még mit tudom én időnként valamelyik másik.
1: Nekem is vannak ilyen élményem, és borzasztó, és azért is vagyok joggal kiakadva szerintem, mert én is dolgoztam vendéglátásban, és nekem tök egyértelmű, el sem mondták, de tök egyértelmű, hogy mindig igaza van a vevőnek, az a baj, hogy vannak nyilván olyan vevők is, akik azért tényleg olyanból is tudnak gondot csinálni, hogy éppen nem működik a hűtő, és ő hideg kólát akar, hát ez egy olyan helyzet, hogy hát ezt, ciki, ezt el kell igen. fogadni, most elromlott a hűtő.
0: De akkor ez,
1: igen, itt is
0: elnézést,
1: van...
0: Elnézést, kérsz, sajnos
1: igen,
0: elnézést.
1: Igen, lehet
0: és
1: ezt
0: nem
1: is
0: az,
1: kezelni.
0: Hogy leugatod a fejét a vevőnek, hogy, vagy a vendégnek, hogy teljesen hülye, és nem érti a lényeget, szóval nem. Tehát ez, a vendéglátás az a vendég kiszolgálásáról szól, és nem arról, hogy, hogy az étterem mit szeretne, meg az étterem személyzete mit szeretne.
1: Én is így jártam. Múltkor ezt talán egyszer meg is beszéltük, hogy elmentem, és vannak a menüsztetők, meg hasonlók, és mondtam, hogy én az édes burgonyával kérem azt a húst. És mondta, hogy az édes burgonya nem azzal a hússal van, de az a hús a rizssel van, az édes burgonya pedig azzal a másik hússal van. Mondom, és mi a hiba? Mondom, nem látom a hibát. Én ezt kérem így. Mondom, ilyenkor mondd azt nekem, hogy dupla áron tudom adni. Felütöd a húst rizssel, és felütöd a burgonyát a másik hússal. Mondd azt, hogy 4000 forint helyett 8000 forintba fog kerülni, így is elviszem. És azt fogom mondani, hogy így nem köszönöm, de ő megadta a lehetőséget. Uh-huh. Lehet, hogy ez is egy bunkófajta, de nincs olyan, hogy ne tudja megcsinálni. Ez olyan, mint én is dolgoztam vendéglátásban, és amikor azt mondták, hogy ő ezt meg azt így kéri, vagy úgy kéri, és mondtam, hogy ezt így nem éri meg. Azt mondta, hogy így kéri. Mondtam, hogy az ennyibe fog kerülni, holott lehetne olcsóbb, mm-hmm. még ha hozzákér kettőt, vagy így alakítom neki, akkor olcsóbb, többet is kap. De ő azt mondta, hogy én ennyit kérek, ennyi. Ha ez ennyibe kerül, inkább nem dob ki kaját, és drágább többet Igen. fizet. Ez is egy hozzáállás.
0: Igen.
1: Valahol jó is, mert egyébként pont ugye ezek a gyors éttermek is így mennek, hogy minél többet rendelsz, jobb ajánlatokat, meg kuponok, meg mindenféle ki van találva, és akkor is én úgy kiakadtam. Mondja azt, hogy 10 000 forint lesz, 8 000, és azt fogom mondani, hogy hát akkor nem viszem el, Persze. de adja meg a lehetőséget.
0: Igen, és mindig van egy-két olyan ember, aki egyébként úgy kilóg a sorból, és nem azt kéri, vagy nem azt akarja kérni, akkor meg erre a 2-3 főre készüljön rá, és legyen 2-3 fővel több adag abból az kajából, vagy abból a köredből, hogy ne legyen probléma, hogy ki vannak számolva az adagok, és akkor most, hogyha adok neki ebből, de nem azzal, amivel eredetileg kell adni, akkor majd, amikor jön valaki, aki meg olyat kér, akkor már nem lesz. Tehát tudod, tehát mert ez nyilván ez van a háttérben. De maximálisan egyetértek ezzel, úgyhogy hát meglátjuk. Nyilván nem kívánunk rosszat a paksi vendéglátóknak, paksi. De azt viszont azt gondolom, hogy színvonalas módon kell kiszolgálni a vendégeket, a vendégről kell, hogy szóljon a vendéglátás, és innentől kezdve ahhoz fogok jobban ragaszkodni, akitől olyan kiszolgálást kapok, hogy azt mondom, hogy ezt érdemes megfizetni, és érdemes erre költeni, meg adott esetben várni, mert ugye bemész egy gyors étteremláncba, 2 perc alatt ott van előtted a kaja, már eheted. Itt meg 20, meg 30, meg ki tudja hány perceket vársz, és akkor mondjuk utána, mint ahogy én is jártam nemrégiben, nem is azt az ételt hozták ki, amit rendeltem. Szóval, hogy na, van még hova fejlődni. Szerintem ez a konklúzió. Úgyhogy, és akkor ott fog maradni a nagy része a lakosságnak, és nem viszi el a pénzét gyors éttermekhez. No, viszont 9:30 van, Ábi, úgyhogy én most akkor átadom neked a terepet, és jó munkát kívánok neked. Egyébként Best of Ezred forduló lesz, az egy jó kis időszak, te akkor születtél, de a zenében szerintem tök jó zenék vannak, és itt látom, hogy a rock zenétől kezdve a pop slágereken át minden van, LL Junior, Crazy Town, úristen, de szerettük mi ezt a dalt, aztán Hooligans, Tankcsapda, na hát ez egy jó kis óra lesz, úgyhogy majd ezt is te fogod hozni. Én pedig akkor köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy velem tartottatok reggel 6 óra és 9:30 között. Innentől kezdve Strasser Ábi hozza nektek a jó kis slágereket. További szép napot és jó rádiózást kívánok nektek. Sziasztok!
2: Mindenki felébredt! Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggel is veletek!

Ez volt az Élesztő. Good morning! A Pax FM reggeli ébresztő műsora. Induljunk el együtt! Élesztő minden hétköznap.

0: Fresh FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző fesztikörképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Megkezdjük a jó hangulatú délelőttünket, egészen 2 óráig Strasserádnál lesz a mikrofon mögött. Húzom a jobb-nagyobb zenéket, egy-két érdekességet, és természetesen hangolódunk a hosszú hétvégére is. Sok programunk lesz, és sokat pihenhetünk is. Eldönthetjük, melyiket választjuk, és még egy kis lehűlés is jött, azt hiszem ennek is örülhetünk. Ezért most zenével kezdjük is, jön Robin Schulz és Ale Farben közöse a Wonderful World.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: közlekedjünk!
1: Hatos főúton Pécsett a 198-as kilométernél burkolatot javítanak, 8 órától 15 óráig Hírt felé egy sávot lezárnak. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. A 65-ös főúton Tamási belterületén építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom a 46-os és a 47-es kilométer között. Balesetről nem számol be az Útinform, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek, a következő órát pedig Lady Gaga kezd.

0: Fresh FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nyugat-nílusi vírus okozta fertőzést mutattak ki egy holland véradónál. 6 év óta ez az első ilyen eset az országban, közölte a holland közegészségügyi intézet hétfőn. Az Utrecht tartományban élő donora hatóságok szerint feltehetően Hollandiában fertőződött meg a vírussal, mivel a közelmúltban nem járt külföldön. A vírus jelenlétét azután erősítették meg, hogy a beteg a nyugat-nílusi láz enyhe tüneteiről számolt be. A Sankt-Vinbér Bank ezt követően laboratóriumi vizsgálatokat végzett számos mintán. A tájékoztatás szerint a vírussal megfertőződött emberek mintegy 80%-a tünetmentes, ugyanakkor az esetek körülbelül 1%-ában idegrendszeri problémák alakulnak ki, főként az 50 év feletti immungyenge embereknél. A fertőzés ritka esetekben halálos kimenetelű is lehet. A vírus főként madaraknál terjed, de szúnyogok révén átterjedhet más fajokra is, köztük az emberekre. Emberről emberre történő terjedésről nincs tudomás, írja az MTI. 13 tűzesethez és 7 műszaki mentéshez riasztották Tolna vármegye tűzoltóit a hétvégén, tájékoztatott a katasztrófa védelem. A beavatkozások között több szabadtéri tűzeset is akadt, amelyek közül néhány nagyobb területen pusztított. A tűzoltóknak 11 alkalommal szabadtéri tűz miatt kellett beavatkozniuk, egy-egy esetben pedig melléképület és gépjármű égett. A műszaki mentések közül 4 alkalommal közlekedési baleseteknél volt szükség tűzoltói segítségre. Péntek délelőtt Dombóváron egy Ősz utcai nyaraló udvarában egy mintegy 10 négyzetméter alapterületű faszerkezetű tároló gyulladt ki. A lángok a telken található lakóházat is veszélyeztették. A dombovári hivatásos tűzoltók 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. 2 propánbutángázpalack megsemmisült, egy harmadikat pedig hő- és lánghatás ért. Szombat reggel Dunaföldváron a baróta közben mintegy 200 négyzetméteren égett az erdő ajnövényzete. A helyszínre a Solti, a Dunaújvárosi, a Kiskörösi és a Paksi hivatásos, valamint a Dunaföldvári önkéntes tűzoltók vonultak. 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. Vasárnap délután Simontornya külterületén 4 hektáron égett a tarló, emellett teljes terjedelmében lángolt egy mintegy 20 négyzetméteres présház is. A tűzesethez a Paksi, a Solti és a Szekszerdi hivatásos, valamint a simontornyai önkéntes tűzoltókat riasztották. A lángokat 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Bajnokit játszott vasárnap a PFC NB1-es csapata. A Paksi Futballklub az OTP Bankliga 4. fordulójában a Puskás Akadémia együttesével csapott össze idegenben. A fordulatos találkozó végül a felcsútiak 3-2-es győzelmével zárult. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban.
3: Itt hagytunk 3 pontot. Azt gondolom a meccs játékkép alapján játszottuk a saját játékunkat, noha egy kicsit rutintalanul. Egyszerre több fiatal is van már a kezdőcsapatunkban, ez nyilván tudtuk, hogy buktatók nélkül nem fog menni, de ilyen fölényben, ennyi helyzettel azért egy meccset meg kellett volna nyernünk. Bár hozzáteszem, hogy nem tudunk annyi helyzetet kidolgozni és annyi gólt lőni, hogyha hátul ilyen amatőr hibákkal játszunk. Szerintem egyénileg voltak rossz teljesítmények hátul, mert nem a váltásokkal volt a probléma, a helyezkedésekkel, hanem szerintem kevés labdát szereztünk, amiből tiszta labdát, amiből indulni tudunk. Hát a Puskás győztes góljánál legalább 6-8-an voltunk a 16-os vonalon, és egy üres kapus gólt kaptunk. Hát ez szerintem a védekezésünk, illetve a védőink munkájáról mindent elárul. Azért is vittük be a végén még a Tóth Barnát, olyan fölényben játszottunk, hogy a kapu elé a Szalai mellett legyen még egy fejelő játékos, és ez szerintem ült volna a végére, de hát sajnos a meccs vége a múltkor is rosszul alakult, és most is.
2: A meccset követően a PFC-nek továbbra is 4 pontja van a bajnokságban, a következő fordulóban pedig az Újpesttel mérkőzik majd meg a Paks pénteken délután 17:30 a Fehérvári úti stadionban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 10 óra után járunk, megkezdtük ezt a zenei órát is. Hozom a legjobb zenéket, első körben Lady Gaga és Bruno Mars jön, Die With A Smile. Utána elmondom, milyen program lehetőségeink vannak itt a 4 napos hosszú hétvégére, ami nem sokára kezdődik.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Megkezdődtek a Szent István napok itt Pakson. Ma 20:30-tól piknik mozi lesz. A Jackson filmet játsszák, Michael Jackson történetét meséli el. Augusztus 19-én lesz tűzvirág fellépés a Valahol Amerika Bombon 30 Musical 20 órától lesz. Csütörtökön is több fellépő és program várja a kilátogatókat, például Neoton Familia sztárjai, Meringer vagy Wilcox. 21-én pénteken pedig jön Daniel fia Parnograszt és Andró zárja a hétvégét. Augusztus 19-én újra termelői piac lesz Pakson 17 órától 18:30-ig a piac téren a Villany utca 2-n. Augusztus 19-én Simontornyán jön a második Bagoly túra, indulása vártól 18 órától. Augusztus 20-án több város is ünnepel, Tolnán ünnepség lesz, több programmal és ünnepéllyel várják a kilátogatókat. Szintúgy augusztus 20-án, Simontornyán is több program lesz. Kalocsán is több programmal, ünnepi szentmisével és városi megemlékezéssel is várják a kilátogatókat. Szekszárdon is augusztus 20-án jön a Szent István nap, koszorúzás, ünnepi közgyűlés és 20 órától Attila fiai társulat nagy koncert lesz a Béla király téren. Augusztus 22-én Simontornyán koncert lesz, Miszla Barokk Régi Zene Akadémia 2026 záró koncert, a mesterkurzus hallgatói és tanárai közreműködésével szombaton 17:30-tól a Vártér 10 alatt. Augusztus 22-én Kalocsán színház lesz, a Padlás félig mese, félig musical két részben.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.

0: Pinkösolt a Sober. Ma pedig van egy születésnapunk. 57. születésnapját ünnepli Edward Norton, aki 1969. augusztus 18-án született Bostonban, és már az első komoly filmszerepével berobbant Hollywoodba. Az 1996-os Legbelső félelemben Richard Gere mellett játszott, és rögtön az első mozifilmjéért Oscar-díjra is jelölték. Két évvel később az Amerikai História X főszerepe hozott neki újabb jelölést, majd jött a mára kultikussá vált Harcosok klubja Brad Pitt oldalán. Norton eddig összesen 4 színészi Oscar-díj jelölésnél jár, a Legbelső félelem, az Amerikai História X, a Birdman, majd a 2025-ben a Complete Unknown hozott neki jelölést. Az Oscar-díjat viszont érdekes módon egyszer sem nyert még. És egy kevésbé ismert érdekesség, mielőtt befutott színész lett volna, a Yale Egyetemen történelmet tanult, majd Japánban dolgozott nagyapja cégénél, és japánul is tanult. Így most zenéljünk egy kicsit, jön Dear Straight-től a Money for Nothing.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.

Taylor Swift-től szólt az Opál. Ma este pedig érdemes lesz egy pókróccal kilátogatni az Őrge mezőre, Pakson, ugyanis 20:30-tól szabad téren vetítik a Michael című filmet, amely Michael Jackson életét és világhírnévig vezető útját mutatja be. A film egyik legérdekesebb húzása, hogy Michael-t a saját unokaöccse, Jafar Jackson alakítja. Ráadásul ez volt Jafar első nagy filmszerepe, és a kritikusok is kiemelték, mennyire fontosan hozza nagybátyja hangját, mozgását és a színpadi jelenlétét. A film Anthony Fuger rendezésében készült, és a Jackson 5 korszakától egészen Michael szóló karrierjéig, csúcsáig, a Bad turnéig követi az énekest. És egy elég durva adat, a film időközben minden idők legsikeresebb életrajzi filmévé vált, megelőzve még az Oppenheimert is, a világméretű mozi bevételében. Szóval ma este 20:30-tól, már a Szent István napok első napjaként, az Űrge mezőn Michael Jackson a nagy vászonon lehet megnézni. Mosszoljon is tőle a Bad 1987-ben.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Egy óra, amikor minden dal Magyarországról szól.

Augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük, mi pedig a zenében járjuk be az országot. Magyarország, Budapest, Pécs, Szeged, Balaton, és még sok ismerős hely elevenedik meg a dalokban. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ha szeretitek Magyarországot, akkor tartsatok velem ezen a héten csütörtökön a Best of kedvencek órában, dél és 13 óra között.

0: neked verünk!
1: Hatos főúton Pécsett a 198-as kilométernél burkolatot javítanak, 8 órától 15 óráig Hírt felé egy sávot lezárnak. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. A 65-ös főúton Tamási belterületén építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom a 46-os és a 47-es kilométer között. Balesetről nem számol be az Útinform, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek, a következő órát pedig a debasszó kezdi meg, és a Magnetic.

0: slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Télig mese, télig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn, a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News hírtelevízió közel-keleti tudósítójának adott telefoninterjúban beszámolt arról, hogy az amerikai adminisztráció tisztségviselői az iráni vezetés kemény vonalas szárnya, az iszlám forradalmi gárda képviselőivel vannak kapcsolatban, ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokat nem sürgeti az idő, és nem szab határidőt a megállapodásra. Iránnak fel kell mutatnia a megadás fehér zászlaját, fogalmazott Donald Trump, az iráni vezetéssel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy jó pókerjátékosok, de haldokolnak, írja az MTI. A helyszínről számolt be a Paksi atomerőműhöz kapcsolódó Dunai fenék küszöb építésének aktualitásairól hétfőn este Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook oldalán élő videó közvetítésben adott tájékoztatást a projekt jelenlegi állásáról. Magyar Péter elmondta, egymással párhuzamosan folynak a munkálatok a Duna két partján annak érdekében, hogy az atomerőmű blokkjainak működéséhez szükséges hűtővízmennyiség rendelkezésre álljon. A miniszterelnök mellett Gacsály József, az országos vízügyi főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese is tájékoztatást adott a Paksi Dunapartról, aki elmondta, a folyó Paksi partjához rögzített bárkákat már 150 cm-es mélységbe süllyesztették. A helyszínen volt Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője is, aki a fenék küszöb kivitelezésének aktuális állásáról beszélt. Elmondta, már több ezer tonna követ beszállítottak a helyszínre az építkezéshez.
4: A felajánlott kőmennyiség, illetve a szerződéssel megtámasztott kőmennyiség az úgy tűnik, hogy most már nominálisan elegendő. Nyilvánvalóan ellenőrizni kell a minőségét és minden egyéb paraméterét ezeknek a köveknek, méretet, egyebeket felhasználhatóság szempontjából, de úgy tűnik, hogy ezzel nem lesz gondunk. Lehet azt látni, hogy a felajánlott kővel kapcsolatban az egyik legnagyobb kihívás az maga az a logisztikai rész, hogy a megfelelő ütemű beszállítás megtörténjen. A mai napon közel 3000 tonna kő érkezett ide 16 óráig a bal és jobb partra. Igyekszünk most a lehető legnagyobb mennyiséget deponálni annak érdekében, hogy az augusztusi munkaszünet alatt a lehető legkisebb mozgással, de mégiscsak a folyamatos munkát fent tudjuk tartani, és tudjuk tartani az ütemtervet. Egyelőre nincs olyan fennakadás, ami befolyásolná a beruházást. Gépjárművezetőkkel, mint olyannal nyilván küzdeni kell, és nem ővelük, hiszen nagyon jó szándékkal kiválóan dolgoznak, de hát annyian vannak a hányan, ami azt jelenti, hogy olyan szakemberekre lenne szükségünk, akik valóban ezekkel a nehéz gépjárművekkel készségszinten tudnak dolgozni, és esetleg közre tudnak működni ezekben a szállítási feladatokban.
3: A Dunán jelenleg is zajló munkálatok tervezett költsége több mint 6 milliárd forint, mellyel kapcsolatosan Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, minél több felajánlás érkezik, ez az összeg annál kisebb lesz. Az elmúlt hétvégén 16 közlekedési baleset helyszínén kellett intézkedniük a rendőröknek, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Két balesetben könnyű sérülést szenvedtek a járművezetők, 14 esetben pedig csak anyagi kár keletkezett. Vasárnap hajnalban Kurd és Döbrökköz között történt baleset. Egy autós egy jobbra ívülő kanyarban a rendőrség szerint figyelmetlenségből letért az útról, majd egy fának ütközött. A sofőr könnyű sérüléseket szenvedett. Szintén vasárnap hajnalban a 6-os számú főút Duna-Szentgyörgy térségében történt baleset. Egy Paks felől Szekszárd irányába közlekedő autó eddig ismeretlen okból letért az útról, egy vízzel vezető árokba hajtott, majd egy közlekedési táblának ütközött. A jármű ezt követően visszatért az úttestre, majd a másik oldalon ismét letért az útról és a tetejére borulva állt meg. A sofőr ebben a balesetben is könnyű sérülést szenvedett. A 14 anyagi káros baleset közül 4 vadelütés szerepelt, egy esetben az elsőbség megnemadása, két alkalommal parkolóból történő kitolatás, két esetben pedig a nem megfelelő követési távolság vezetett ütközéshez. Több baleset is figyelmetlenség miatt következett be.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra után járunk, és ebben az órában is folytatjuk a jó hangulatot, és egy-két érdekességet is hozok, mint például, hogy 158 éve a napban fedezték fel a héliumot, vagy éppen, hogy vér őrizhette meg 2000 évig a kínai szikla festményeket, de ezekről még kicsit hosszabban is beszélek. Most tartsuk meg a hangulatot, jöjjön a The Basuától a Magnetic.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Ez volt a Rázi Gergő és a Orsolyi Reni, tőlem mind a tiéd lehet 2026-ból, és ma pontosan 158 éve, 1868. augusztus 18-án történt egy egészen különleges felfedezés. Megtaláltak egy új kémiai elemet, csak hogy nem a Földön, hanem először a napban. Pierre Janssen, francia csillagász, Indiából figyelt egy teljes napfogyatkozást, amikor a nap fényének színképében észrevett egy addig ismeretlen sárga vonalat, kiderült, hogy egy új elemnyomát látják. Innen ered a neve is, Helium, a görög Helios, vagyis a nap után. Az egészben pedig az a legjobb, hogy csak évtizedekkel később sikerült a Földön is azonosítani. Ez a Helium története, és pontosan 158 éve. Hihetetlen, hogy fejlődik a technológia, és 158 évvel ezelőtt már ilyenekre képesek voltak a csillagászok, ilyen egyszerű és nagyszerű kutatásokra, nem AI-jal, nem elektronikával, hanem tudományos kísérletekkel. Így most menjünk is tovább, zenében jöjjön Charlie Puth-tól A Loser.

Jack Rövistől szólt az I Need Sunshine 2001-ből, és több mint 2000 éves kínai sziklafestmények titkára derült fény, és a megfejtés meglehetősen bizarr, vért is használtak a festék elkészítéséhez. A dél-kínai Huanshan sziklafestményeinél a kutatók vérből származó fehérjék nyomait mutatták ki. Ezek a fehérjék segíthettek abban, hogy a vörös pigment erősebben működjön a mészkőhöz. Így a képek évezredeken keresztül ellenállhattak az esőnek és a hőségnek. És nem néhány rajzról beszélünk, a világörökségi területen több ezer ember, állat, hajó és tárgyábrázolás található több mint 80 helyszínen, vagyis lehet, hogy ezeknek az ősi műalkotásoknak az egyik titkos összetevője szó szerint a vér volt. Már akkor tudták, hogy mi áll ellent az időnek, reméljük embert nem öltek érte, de mi most menjünk zenével tovább, Spike-tól jön az It Takes Two.

Kismártól szólt a Wild Ride, és most egy történelmi nagy napot hozok, 1920. augusztus 18-án, vagyis 106 éve történt a döntő fordulat az amerikai nők választói jogáért folytatott küzdelemben. Tennessee ratifikálta a 19. alkotmány kiegészítést, így összejött az elfogadáshoz szükséges számú állam. A történet érdekessége, hogy a Tennessee szavazáson egyetlen voks is döntőnek bizonyult, a 24 éves Harry T. Byrne végül igennel szavazott, a zsebében pedig ott volt édesanyja levele, amelyben arra kérte, támogassa a nők választójogát. Néhány nappal később a módosítást hivatalosan is kihirdették, és az amerikai alkotmány már tiltotta a választójog nemi alapon történő megtagadását. Így történt, hogy 106 évvel ezelőtt a nők is választójogot kaptak. Nem is olyan régen, azt kell, hogy mondjam, hihetetlen. De most menjünk tovább zenével, jön Nora Tilltől a Trigger Warning.

0: órát folytatjuk a Best of órával. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi, írja az MTI. Az indoklás szerint az online nyilvánosság megteremtése eredetileg a társadalmi kontroll kiteljesedését, valamint a jogi oktatás és tudományos kutatás támogatását célozta, de mindez aránytalan kockázattal jár az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére vonatkozóan. Az előterjesztés emellett pontosít több polgárjogi jogi szabályt, megszüntet az Alkotmánybíróság által megállapított jogalkotási hiányosságokat és beépíti a hazai jogba a hibás termékekért való felelősségre és a szavazat elsőbségi részvényekre vonatkozó uniós jogi előírásokat. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett buszvezetője ellen, közölte a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense hétfőn az MTI-vel. Varga Rudolf felmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán. 12 ember meghalt, és többen súlyosan megsérültek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. Fontos változásra hívja fel a lakosság figyelmét közösségi oldalán Simontornyaváros önkormányzata. A képviselőtestület hatályon kívül helyezte az avar és kerti hulladék égetéséről szóló korábbi önkormányzati rendeletet. Ez azt jelenti, hogy Simontornya területén az országos környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályok az irányadók. Ezek alapján a belterületen, valamint a külterületen található zárt kerti ingatlanok használata során keletkezett avar és kerti hulladék szabadtéri égetése egész évben tilos lesz. Az ilyen helyi szabályozások hatályon kívül helyezése más településeken is az országos tiltás alkalmazásával járt. A tiltásra a szárazabb időszakokban különösen fontos felhívni a figyelmet, hiszen a szabadtéri tűz könnyen tovább terjedhet, veszélyeztetve a környezetet, az ingatlanokat és az ott élőket. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a szabályokat minden esetben tartsák be, és az avar, valamint a kerti hulladék kezelésére más, jogszerű megoldást válasszanak. Tűz vagy tűzre utaló veszélyhelyzet esetén a 112-es segélyhívószámot kell hívni. Már hagyomány Pakson a Roma nap. Az Ürgemezőn szombaton tartották meg az idei Roma napot. A szervező Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat sokféle programmal kedveskedett a résztvevőknek. A délelőtti órákban főzőverseny volt, melyre 15-en neveztek. Györgye Mátyásné Kati indult a főzőversenyen, lecsós káposztájával második helyezést ért el.
5: Volt babgulyás, pörköltek voltak, én lecsós káposztát főztem. Mi szeressük ezt a lecsós dolgokat, mindenféle parancsom, paprikát, mindenbe teszünk szinte.
6: A lecsós káposztádnak mi volt ma a titka, mert ha jól tudom, második helyezett lettél.
5: Én kétfajta húsból csináltam, lapockából és bőr.

nem segítette a káposztát összevágni, mert sajnos reggel elvágtam az ujjamat, de a kenyeret az még be tudtam dagasztani, utána vágtam el az ujjamat, többen ettek itt, nem csak a család, baráti társaság, úgyhogy még

0: tovább a főszer.
1: Délután koncertek vártak mindenkit a Paksi Roma napon. Fellépett a Faddi Gömbi, Kispere, a Zombai és a Szexárdi Tánccsoport. Koncertet adott Gucsika, Kóródi Józsi, Leila, a Paksi fiúk, Nyisztor Roland pedig hajnaligatta a talpalávalót. A nagydorogi Zsolnai Zoltán is zenél, mint mondja, mindenki ismeri őt.
2: Nagyon szépen köszönöm a Roma önkormányzatnak ezt a műsort, hogy ilyen szép műsort csináltak, kulturálisan, szépen, normálisan megcsinálták ezt az egész sztorit. Itt vagyok Rekonóta. Én csak a zenészeket hallgattam, mert én is zenész vagyok. 40 éve muzsikálok. Drágán nem tudok különbséget tenni köztük, mert mindegyik gyereket ismerem. Én muzsikáltam már minden az öregperével, a gyerekperével. Aki hallja, a cikányok tudják, hogy ki vagyok.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of slágerek az ezredfordulóról.
4: Elmúlott dél, így megkezdjük a Best of óránkat. Ezen a napon az ezredfordulóból játszok 2000-től 2010-ig bárhonnan. Jó hangulat garantált, tartsatok velem egészen egy óráig, ezeket a slágereket játszom. Elsősorban jön a Freemansion-től a When You Touch Me.
3: Paksi FM Best of slágerek az ezredfordulóról, a 96.3-as frekvencián.

Thunder Slav az amerikai pop-rock együttes, a Maroon 5 egyik legnagyobb és legmeghatározóbb slágere. 2004. januárjában jelent meg a zenekar debütáló Songs About Jane 2002 című albumának második kislemezeként. A dalt egy jellegzetes zongora szólal és egy visszatérő gitár riff építi fel. A szám hatalmas kritikai és közönség sikert aratott, többek között vezette a magyarországi kislemezlistát is, és több mint 1,8 milliárd lejátszással büszkélkedhet a Spotify felületén. A következő népszerű magyar sláger, ami belefér a 2000-es éveinkbe, az a Tankcsapda, a 2004-es Azt mondom állj című dala, egy szenvedélyes, majd csalódásban forduló éjszakai kalandról szól, amely az eredeti klipben és különböző feldolgozásokban is népszerű. Így szóljon most a Tankcsapdától az Azt mondom állj 2004-ből.

A Closer az amerikai R&B énekes Ne-Yo egyik legsikeresebb dala, amely 2008-ban jelent meg a harmadik Year of Gentleman című stúdióalbumának vezető kislemezeként. A szám szakított a hagyományos R&B hangzással és az elektronikus dance-pop elemeit ötvözte, amit a norvég Stargate producerpáros alakított ki. A dal hatalmas nemzetközi siker lett, vezette a brit és a skót slágerlistákat, valamint bekerült a legjobb 10 közé az amerikai Billboard Hot 100-as listán is, és kiváló zenei megoldásaért 2009-ben egy Grammy-díjra is jelölték a legjobb férfi pop-énekes teljesítmény kategóriájában. És hogy magyar is legyen, még itt a Best of Ezet for óránkban, a TNT zenekartól hozom a Bolond, aki sírt. 2000-ben megjelent ez a szám, népszerű lírai sláger, a szakítás utáni viszonzatlan szerelem és a belső fájdalom érzései dolgozza fel. A dalt Dobrádi Ákos szerezte, és a csapat 3 című stúdióalbumán jelent meg. Szóljon most a TNT-től, a Bolond, aki sír, egészen 2000-ből.

0: Aziz.
1: A Unite-tól szólt a keserű művész 2002-ből, és ezzel zárom is az ezredfordulónkat, ez volt a Best of ezredforduló, déltől egyig, a következő órától pedig megkötés nélkül hozom az all-time slágereket, tartsatok velem az egy órási hírek után is.
2: Ez volt a Paks FM Best of slágerek az ezredfordulóról.

0: És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. augusztus 18-a, kedd 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Pax FM-en. Több ezer tonna követ szállítottak már be a paksi fenékküszöbhöz. Sok baleset történt a hétvégén Tolnavár megyében. Bajnokit játszott a hétvégén a PFC. Már is jövök a részletekkel.
0: Pax FM hírek.
1: A helyszínről számolt be a paksi atomerőműhöz kapcsolódó Dunai fenékküszöb építésének aktualitásairól hétfőn este Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook oldalán élő videó közvetítésben adott tájékoztatást a projekt jelenlegi állásáról. Magyar Péter elmondta, egymással párhuzamosan folynak a munkálatok a Duna két partján annak érdekében, hogy az atomerőmű blokkjainak működéséhez szükséges hűtővízmennyiség rendelkezésre álljon. A miniszterelnök mellett Gacsály József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese is tájékoztatást adott a paksi Dunapartról, aki elmondta, a folyó paksi partjához rögzített bárkákat már 150 cm-es mélységbe süllyesztették. A helyszínen volt Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője is, aki a fenékküszöb kivitelezésének aktuális állásáról beszélt. Elmondta, már több ezer tonna követ beszállítottak a helyszínre az építkezéshez.
2: A felajánlott kőmennyiség, illetve a szerződéssel megtámasztott kőmennyiség az úgy tűnik, hogy most már nominálisan elegendő. Nyilvánvalóan ellenőrizni kell a minőségét és minden egyéb paraméterét ezeknek a köveknek, méretet, egyebeket felhasználhatóság szempontjából, de úgy tűnik, hogy ezzel nem lesz gondunk. Lehet azt látni, hogy a felajánlott kővel kapcsolatban az egyik legnagyobb kihívás az maga az a logisztikai rész, hogy a megfelelő ütemű beszállítás megtörténjen. A mai napon közel 3000 tonna kő érkezett ide 16 óráig a bal és jobb partra. Igyekszünk most a lehető legnagyobb mennyiséget deponálni, annak érdekében, hogy az augusztusi munkaszünet alatt a lehető legkisebb mozgással, de mégiscsak a folyamatos munkát fent tudjuk tartani, és tudjuk tartani az ütemtervet. Egyelőre nincs olyan fennakadás, ami befolyásolná a beruházást. Gépjárművezetőkkel, mint olyannal nyilván küzdeni kell, és nem ővelük, hiszen nagyon jó szándékkal kiválóan dolgoznak, de hát annyian vannak a hányan, ami azt jelenti, hogy olyan szakemberekre lenne szükségünk, akik valóban ezekkel a nehéz gépjárművekkel készségszinten tudnak dolgozni, és esetleg közre tudnak működni ezekben a szállítási feladatokban.
1: A Dunán jelenlegi zajló munkálatok tervezett költsége több mint 6 milliárd forint, mellyel kapcsolatosan Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, minél több felajánlás érkezik, ez az összeg annál kisebb lesz. Már hagyomány Pakson a Roma nap. Az Ürgemezőn szombaton tartották meg az idei Roma napot. A szervező paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat sokféle programmal kedveskedett a résztvevőknek. A délelőtti órákban főzőverseny volt, melyre 15-en neveztek. Györgye Mátyásné Kati indult a főzőversenyen, lecsós káposztájával második helyezést ért el.
3: Volt babgulyás, pörköltek voltak, én lecsós káposztát főztem. Mi szeressük ezt a lecsós dolgokat, mindenféle parancsom, paprikát, mindenbe teszünk szint.
4: A lecsós káposztádnak mi volt ma a titka, mert ha jól tudom, második helyezett lettél.

Férem segítette a káposztát összevágni, mert sajnos reggel elvágtam az ujjamat, de a kenyeret az még be tudtam dagasztani. Utána vágtam el az ujjamat, többen ettek itt, nem csak a család, baráti társaság, úgyhogy még maradt is.

0: tesszába fröztet.
1: Délután koncertek vártak mindenkit a Paksi Roma napon. Fellépett a Faddi Gömbi, Kisperem, a Zombai és a Szexárdi tánccsoport. Koncertet adott Gucsika, Kóródi Józsi, Leila, a Paksi fiúk, Nyisztó Roland pedig hajnalig adta a talpalávalót. A nagydorogi Zsolnai Zoltán is zenél, mint mondja, mindenki ismeri őt.
2: Nagyon szépen köszönöm a Roma önkormányzatnak ezt a műsort, hogy ilyen szép műsort csináltak, kulturálisan, szépen, normálisan megcsinálták ezt az egész sztorit. Itt vagyok Reklóttal. Én csak a zenészeket hallgattam, mert én is zenész vagyok. 40 éve muzsikálok. Drágán nem tudok különbséget tenni köztük, mert mindegyik gyereket ismerem. Én muzsikáltam már minden az öregperével, a gyerekperével. Aki hallja, a cikányok tudják, hogy ki vagyok.
3: Paks FM hírek.
1: Az elmúlt hétvégén 16 közlekedési baleset helyszínén kellett intézkedniük a rendőröknek, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Két balesetben könnyű sérülést szenvedtek a járművezetők, 14 esetben pedig csak anyagi kár keletkezett. Vasárnap hajnalban Kurd és Döbrökös között történt baleset. Egy autós egy jobbra ívülő kanyarban a rendőrség szerint figyelmetlenségből letért az útról, majd egy fának ütközött. A sofőr könnyű sérüléseket szenvedett. Szintén vasárnap hajnalban a 6-os számú főút Duna-Szentgyörgy térségében történt baleset. Egy Paks felől Szekszárd irányába közlekedő autó eddig ismeretlen okból letért az útról, egy vízzel vezető árokba hajtott, majd egy közlekedési táblának ütközött. A jármű ezt követően visszatért az úttestre, majd a másik oldalon ismét letért az útról és a tetejére borulva állt meg. A sofőr ebben a balesetben is könnyű sérülést szenvedett. A 14 anyagi káros baleset közül 4 vadelütés szerepelt, egy esetben az elsőbség megnemadása, két alkalommal parkolóból történő kitolatás, két esetben pedig a nem megfelelő követési távolság vezetett ütközéshez. Több baleset is figyelmetlenség miatt következett be.
3: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Bajnokit játszott vasárnap a PFC NB1-es csapata. A Paksi Futballklub az OTP Bankliga negyedik fordulójában a Puskás Akadémia együttesével csapott össze idegenben. A fordulatos találkozó végül a felcsútiak 3-2-es győzelmével zárult. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban.
4: Itt hagytunk 3 pontot. Azt gondolom a meccs játékkép alapján játszottuk a saját játékunkat, noha egy kicsit rutintalanul. Egyszerre több fiatal is van már a kezdőcsapatunkban. Ez nyilván tudtuk, hogy buktatók nélkül nem fog menni, de ilyen fölényben, ennyi helyzettel azért egy meccset meg kellett volna nyernünk. Bár hozzáteszem, hogy nem tudunk annyi helyzetet kidolgozni és annyi gólt lőni, hogyha hátul ilyen amatőr hibákkal játszunk. Szerintem egyénileg voltak rossz teljesítmények hátul, mert nem a váltásokkal volt a probléma, a helyezkedésekkel, hanem szerintem kevés labdát szereztünk, amiből tiszta labdát, amiből indulni tudunk. Hát a Puskás győztes góljánál legalább 6-8-an voltunk a 16-os vonalon, és egy üres kapus gólt kaptunk. Hát ez szerintem a védekezésünk, illetve a védőink munkájáról mindent elárul. Azért is vittük be a végén még a Tóth Barnát, mert olyan fölényben játszottunk, hogy a kapu elé a Szalai mellett legyen még egy fejelő játékos, és ez szerintem ült volna a végére, de hát sajnos a meccs vége a múltkor is rosszul alakult, és most is.
1: A meccset követően a PFC-nek továbbra is 4 pontja van a bajnokságban, a következő fordulóban pedig az Újpesttel mérkőzik majd meg a Paks pénteken délután 17:30 a Fehérvári úti stadionban. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, 1 óra múlva ismét találkozunk.
3: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
0: Az előző órában az ezet fordulóból játszottam, az volt a best of óránk, most pedig visszatérünk az all time slágerekkel, és megkötés nélkül hozom a jobb-nagyobb slágereket, illetve, hogy milyen program lehetőségeink vannak itt a következő napokban, hiszen hosszú hétvégénk jön, és tovább az időjárás is úgy néz ki, hogy lehűlt egy kicsit a levegő, de megmondom, hogy ez így marad-e, vagy mire számítsunk. Most jön Kunsztól és David Gettától az All Night Long.
3: És most egy újabb óra a Pax FM slágereivel. Pax

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Megkezdődtek a Szent István napok itt Pakson. Ma 20:30-tól piknik mozi lesz. A Jackson filmet játsszák. Michael Jackson történetét meséli el. Augusztus 19-én lesz tűzvirág fellépés a Valahol Amerika Bombon 30 musical 20 órától lesz. Csütörtökön is több fellépő és program várja a kilátogatókat, például Neoton Familia sztárjai, Meringer vagy Wilcox. 21-én pénteken pedig jön Dániel fia Parnograszt és Andró zárja a hétvégét. Augusztus 19-én újra termelői piac lesz Pakson 17 órától 18:30-ig a piac téren a Villany utca 2-n. Augusztus 19-én Simontornyán jön a második Bagoly túra, indulása vártól 18 órától. Augusztus 20-án több város is ünnepel, Tolnán ünnepség lesz, több programmal és ünnepéllyel várják a kilátogatókat. Szintúgy augusztus 20-án, Simontornyán is több program lesz. Kalocsán is több programmal, ünnepi szentmisével és városi megemlékezéssel is várják a kilátogatókat. Szekszárdon is augusztus 20-án jön a Szent István nap, koszorúzás, ünnepi közgyűlés és 20 órától Attila fiai társulat nagy koncert lesz a Béla király téren. Augusztus 22-én Simontornyán koncert lesz, Miszla Barokk Régi Zene Akadémia 2026 záró koncert, a mesterkurzus hallgatói és tanárai közreműködésével szombaton 17:30-tól a Vártér 10 alatt. Augusztus 22-én Kalocsán színház lesz, a Padlás félig mese, félig musical két részben.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Szerdán kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunán túlon és az éjszakon kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé emelkedik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de nyugaton, északon és az északnyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, hajnalban 13 és 22, délután pedig 30 és 35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Egy óra, amikor minden dal Magyarországról

Augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük, mi pedig a zenében járjuk be az országot. Magyarország, Budapest, Pécs, Szeged, Balaton, és még sok ismerős hely elevenedik meg a dalokban. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ha szeretitek Magyarországot, akkor tartsatok velem ezen a héten csütörtökön a Best of kedvencek órában, dél és 13 óra között.

0: Best of kedvence Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.
1: Így van, Best of Gabi jön csütörtökön déltől egy óráig. Nem is akármilyen témát választott, csak Magyarországról lesz szó. Így most én be is játszanék egy nagyon jó számot, ami így, hogy nyár van, és Magyarország 1996-ból a 4F klubtól nem hagyhatom ki a balatoni lázt.

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Óriási űrtükrökkel vakítanák meg a Földet, hogy a napelemek tovább tudjanak energiát termelni. Minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet az őszi, illetve téli hónapokban. Létezik egy afrikai ország az Egyenlítőnél, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban, és több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség az elmúlt évezredek alatt. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk, mint ahogy a napfogyatkozással is. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, és vajon melyik volt az az év, amikor először sikerült fényképen megörökíteni egy teljes napfogyatkozást, ami pedig az idei nyarunkat illeti, lassú vagy gyors nyaralásban volt része annak, aki el tudott menni pihenni, idézőjelbetéve. Vajon mi a különbség a lassú és a gyors nyaralás között? Mit jelent az offline utazás és a slow travel kifejezés? Ezekkel is foglalkozunk majd. Én Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Pax FM-en.
3: Pax FM.

Jázis ment a közösen nélküled 2014-ből szólt, és elérkeztünk a műsoridőnknek a végére. Én búcsúzom, az elmúlt 4 órában Strasser Ábnert hallottátok. Holnapi nap folyamán ugyanígy én jövök 9:30-tól egészen 2 óráig, most pedig Balázs veszi át utánam a Paks FM stúdióját, és hozza a jó hangulatot. Mindenkinek további szép napot és jó rádiózást!

0: Szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veres Egy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nyugat-nílusi vírus okozta fertőzést mutattak ki egy holland véradónál. 6 év óta ez az első ilyen eset az országban, közölte a holland közegészségügyi intézet hétfőn. Az Utrecht tartományban élő donor a hatóságok szerint feltehetően Hollandiában fertőződött meg a vírussal, mivel a közelmúltban nem járt külföldön. A vírus jelenlétét azután erősítették meg, hogy a beteg a nyugat-nílusi láz enyhe tüneteiről számolt be. A Sanquin-Bér Bank ezt követően laboratóriumi vizsgálatokat végzett számos mintán. A tájékoztatás szerint a vírussal megfertőződött emberek mintegy 80%-a tünetmentes, ugyanakkor az esetek körülbelül 1%-ában idegrendszeri problémák alakulnak ki, főként az 50 év feletti immungyenge embereknél. A fertőzés ritka esetekben halálos kimenetelű is lehet. A vírus főként madaraknál terjed, de szúnyogok révén átterjedhet más fajokra is, köztük az emberekre. Emberről emberre történő terjedésről nincs tudomás, írja az MTI. Fontos változásra hívja fel a lakosság figyelmét közösségi oldalán Simontornyaváros önkormányzata. A képviselőtestület hatályon kívül helyezte az avar és kerti hulladék égetéséről szóló korábbi önkormányzati rendeletet. Ez azt jelenti, hogy Simontornya területén az országos környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályok az irányadók. Ezek alapján a belterületen, valamint a külterületen található zárt kerti ingatlanok használata során keletkezett avar és kerti hulladék szabadtéri égetése egész évben tilos lesz. Az ilyen helyi szabályozások hatályon kívül helyezése más településeken is az országos tiltás alkalmazásával járt. A tiltásra a szárazabb időszakokban különösen fontos felhívni a figyelmet, hiszen a szabadtéri tűz könnyen tovább terjedhet, veszélyeztetve a környezetet, az ingatlanokat és az ott élőket. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a szabályokat minden esetben tartsák be, és az avar, valamint a kerti hulladék kezelésére más, jogszerű megoldást válasszanak. Tűz vagy tűzre utaló veszélyhelyzet esetén a 112-es segélyhívószámot kell hívni. Az elmúlt hétvégén 16 közlekedési baleset helyszínén kellett intézkedniük a rendőröknek, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Két balesetben könnyű sérülést szenvedtek a járművezetők, 14 esetben pedig csak anyagi kár keletkezett. Vasárnap hajnalban Kurd és Döbrökös között történt baleset. Egy autós egy jobbra ívülő kanyarban a rendőrség szerint figyelmetlenségből letért az útról, majd egy fának ütközött. A sofőr könnyű sérüléseket szenvedett. Szintén vasárnap hajnalban a 6-os számú főút Dunaszentgyörgy térségében történt baleset. Egy Paks felől Szekszárd irányába közlekedő autó eddig ismeretlen okból letért az útról, egy vízzel vezető árokba hajtott, majd egy közlekedési táblának ütközött. A jármű ezt követően visszatért az úttestre, majd a másik oldalon ismét letért az útról és a tetejére borulva állt meg. A sofőr ebben a balesetben is könnyű sérülést szenvedett. A 14 anyagi káros baleset közül 4 vadelütés szerepelt, egy esetben az elsőbség megnemadása, két alkalommal parkolóból történő kitolatás, két esetben pedig a nem megfelelő követési távolság vezetett ütközéshez. Több baleset is figyelmetlenség miatt következett be.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Katy Perry indítja el a délutánunkat, itt lesz a halott pénz, hozok egy marshmallow sláger, de Sabrina Carpenter szintén tiszteletét teszi nálunk. Hello, elindult a kedd délutánunk itt a Pax FM-en. Éhás Szalai Balázs vagyok, és nagyon jó rádiózást kívánok.
1: És most egy újabb óra a Pax FM slágereivel.

0: több dal, amit ismertek, még több sláger, amit kedveltek, és még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.
1: Paks FM.
0: Összeköt.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Egy óra, amikor minden dal Magyarországról szól.

Augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük, mi pedig a zenében járjuk be az országot. Magyarország, Budapest, Pécs, Szeged, Balaton, és még sok ismerős hely elevenedik meg a dalokban. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ha szeretitek Magyarországot, akkor tartsatok velem ezen a héten csütörtökön a Best of kedvencek órában, dél és 13 óra között.

Jude Law meghozta az ország legjobb autós klipjét, egyenesen Japánból. A Vroom, a hamarosan megjelenő Civil című album első kis lemeze. A track egy könnyű nyári fülbemászó nóta lett, tökéletes egy autókázós estéhez. Érkezett hozzá videoklip is, ami nem stúdióban vagy green screen előtt készült. Jude Law és a stáb ugyanis japánig utaztak a forgatáshoz. Az eredmény egy látványos, filmes autós klip lett, tele ikonikus sportkocsikkal és éjszakai városi képekkel.

Jó Bilaumi turnéra készül Kylie Minogue, aki 4 évtized után is megállíthatatlannak tűnik. Az ausztrál popstar megerősítette, hogy különleges koncertsorozattal fogja ünnepelni zenei pályafutásának 40. évfordulóját. Kylie 87-ben indult el a világhír felé, a Lakmasson pedig rögtön listavezetős láger lett Ausztráliában, aztán később az egész világon. Az énekesnő azóta több mint 80 millió lemezt adott el világszerte. A jubileumi koncert körút 2027-ben indult.

tavasszal a választások éjszakáján az egészségügyi tárcavezető által megismert brit feldolgozás, a Midnight, ez volt nálunk itt a Paksafamon, ahol mindjárt a legfrissebb híreket hallhatjátok, aztán jövök vissza egy Eva Max slágerrel, találkozunk a következő órában is.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn, a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News hírtelevízió közel-keleti tudósítójának adott telefoninterjúban beszámolt arról, hogy az amerikai adminisztráció tisztségviselői az iráni vezetés kemény vonalas szárnya, az iszlám forradalmi gárda képviselőivel vannak kapcsolatban, ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokat nem sürgeti az idő, és nem szab határidőt a megállapodásra. Iránnak fel kell mutatnia a megadás fehér zászlaját, fogalmazott Donald Trump, az iráni vezetéssel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy jó pókerjátékosok, de haldokolnak, írja az MTI. A helyszínről számolt be a Paksi atomerőműhöz kapcsolódó Dunai fenékküszöb építésének aktualitásairól hétfőn este Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook oldalán élő videó közvetítésben adott tájékoztatást a projekt jelenlegi állásáról. Magyar Péter elmondta, egymással párhuzamosan folynak a munkálatok a Duna két partján annak érdekében, hogy az atomerőmű blokkjainak működéséhez szükséges hűtővízmennyiség rendelkezésre álljon. A miniszterelnök mellett Gacsály József, az országos vízügyi főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese is tájékoztatást adott a Paksi Dunapartról, aki elmondta, a folyó Paksi partjához rögzített bárkákat már 150 cm-es mélységbe süllyesztették. A helyszínen volt Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője is, aki a fenékküszöb kivitelezésének aktuális állásáról beszélt. Elmondta, már több ezer tonna követ beszállítottak a helyszínre az építkezéshez.
4: A felajánlott kőmennyiség, illetve a szerződéssel megtámasztott kőmennyiség az úgy tűnik, hogy most már nominálisan elegendő. Nyilvánvalóan ellenőrizni kell a minőségét és minden egyéb paraméterét ezeknek a köveknek, méretet, egyebeket felhasználhatóság szempontjából, de úgy tűnik, hogy ezzel nem lesz gondunk. Lehet azt látni, hogy a felajánlott kővel kapcsolatban az egyik legnagyobb kihívás az maga az a logisztikai rész, hogy a megfelelő ütemű beszállítás megtörténjen. A mai napon közel 3000 tonna kő érkezett ide 16 óráig a bal és jobb partra. Igyekszünk most a lehető legnagyobb mennyiséget deponálni, annak érdekében, hogy az augusztusi munkaszünet alatt a lehető legkisebb mozgással, de mégiscsak a folyamatos munkát fent tudjuk tartani, és tudjuk tartani az ütemtervet. Egyelőre nincs olyan fennakadás, ami befolyásolná a beruházást. Gépjárművezetőkkel, mint olyannal nyilván küzdeni kell, és nem ővelük, hiszen nagyon jó szándékkal kiválóan dolgoznak, de hát annyian vannak a hányan, ami azt jelenti, hogy olyan szakemberekre lenne szükségünk, akik valóban ezekkel a nehéz gépjárművekkel készségszinten tudnak dolgozni, és esetleg közre tudnak működni ezekben a szállítási feladatokban.
3: A Dunán jelenleg is zajló munkálatok tervezett költsége több mint 6 milliárd forint, mellyel kapcsolatosan Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, minél több felajánlás érkezik, ez az összeg annál kisebb lesz. 13 tűzesethez és 7 műszaki mentéshez riasztották Tolna vármegye tűzoltóit a hétvégén, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A beavatkozások között több szabadtéri tűzeset is akadt, amelyek közül néhány nagyobb területen pusztított. A tűzoltóknak 11 alkalommal szabadtéri tűz miatt kellett beavatkozniuk, egy-egy esetben pedig melléképület és gépjármű égett. A műszaki mentések közül 4 alkalommal közlekedési baleseteknél volt szükség tűzoltói segítségre. Péntek délelőtt Dombováron egy Ősz utcai nyaraló udvarában egy mintegy 10 négyzetméter alapterületű faszerkezetű tároló gyulladt ki. A lángokat elkent található lakóházat is veszélyeztették. A dombovári hivatásos tűzoltók 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. 2 propánbutángáz palack megsemmisült, egy harmadikat pedig hő és láng hatás ért. Szombat reggel Dunaföldváron a baróta közben mintegy 200 négyzetméteren égett az erdő aljnövényzete. A helyszínre a Solti, a Dunaújvárosi, a Kiskörösi és a Paksi hivatásos, valamint a dunaföldvári önkéntes tűzoltók vonultak. 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. Vasárnap délután Simontornya külterületén 4 hektáron égett a tarló, emellett teljes terjedelmében lángolt egy mintegy 20 négyzetméteres présház is. A tűzesethez a Paksi, a Solti és a Szekszerdi hivatásos, valamint a simontornyai önkéntes tűzoltókat riasztották. A lángokat 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
5: Eva Max indítja az újabb óránkat, aztán játszom egy New Level Empire újdonságot, és mindjárt a Paks FM-en, ahol megyünk tovább a kedvenceitekkel. Hello ismét, én Hászalai Balázs vagyok, töltsük együtt ezt az órát is.
0: És most egy újabb óra

Hamarosan 15 éves lesz a Blaha Louisiana, tőlük hozok most egy vadonatúj felvételt, az ország egyik legizgalmasabb zenekarának legújabb dalát, a frontember Soblocher Barbie jegyzi szerzőként, a sűrű végtelen éppen azt ragadja meg, amiért amúgy is szeretik a legtöbben a Blaha popot, a mindenki számára ismerős érzéseket közvetítő dal tökéletes aláfestése lehet bármilyen utazásnak. Legyen az akár egy nyári tengerpart felé vezető autópályás út, vagy a jól ismert balatoni utcák, esetleg éppen csak a gondolataink strádája sűrű végtelen, ez a Blaha Louisianától az újdonság.

0: szakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Faksefem. Slágerek minden mennyiségben.

0: Most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Eljött a több napos ünnep, a Szent István napok kezdetét veszi a mai napon. Már az Ürgemezei pihenőpark lesz a helyszín, egy szabadtéri mozival várnak benneteket. 8:30-tól holnap musicalt láthatunk valahol, Amerika Bombon 30, csütörtökön pedig például Pintácsi Viki műsora is jelentkezik majd a délutáni órákban, este pedig a Neoton Familia sztárjai mellett Meringer és Wilcox szintén itt lesz majd Pakson. Érdemes külön felhívnom a figyelmet a Szent István napi kincskereső játékra, ami 20-án csütörtökön várja majd a családokat. Izgalmas állomások lesznek a parkban, feladatok Szent István királyról, rejtvények, ügyességi kihívások és kincset érő élmények az egész családnak. Ez is tehát a most éppen a mai estén induló Szent István napok egyik izgalmas programja. Itt Pakson, jó szórakozást!
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

világsztárok kerültek be az amerikai zenei örökség legfontosabb gyűjteményébe. Az Egyesült Államok kongresszusi könyvtára idén Taylor Swift és Beyoncé felvételeit is beválasztotta a Nemzeti Hangfelvétel Regiszterbe, amit sokan egyszerűen Amerika audiokánonjának neveznek. Taylor Swift 2014-es albuma, Beyoncé ikonikus kislemezei, valamint például Chaka Khan és Gogo's munkái is helyet kaptak az archívumban. A felvételeket kulturális és történelmi jelentőségük miatt választották ki.

0: most közlekedj velünk!
1: Ha városban jöttök, mentek, akkor a Kereszt utcán elfigyeljetek nagyon, hiszen itt továbbra is a csatornázás miatt időnként még félpályás a lezárás. A Duna melletti munkák pedig fokozott figyelmet követelnek most az autósoktól, elsősorban azoktól, akik Csámpánál lekanyarodnának a Tomori Pál híd felé. Az atomerőmű közelében most korlátozások is előfordulhatnak napközben. Dunaföldvárnál lassítani kell a 61-es főúton. Az előszállási úton az úttartozékokat javítják. Cserélik. Napközben félpályás a lezárás. Az 52-esen pedig Solttól egészen Fülöpszállásig araszol időnként a forgalom. Az útfelújítás miatt itt hosszabb menetidővel számoljatok.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összekönt.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
4: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi, írja az MTI. Az indoklás szerint az online nyilvánosság megteremtése eredetileg a társadalmi kontroll kiteljesedését, valamint a jogi oktatás és tudományos kutatás támogatását célozta, de mindez aránytalan kockázattal jár az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére vonatkozóan. Az előterjesztés emellett pontosít több polgárjogi jogi szabályt, megszüntet az Alkotmánybíróság által megállapított jogalkotási hiányosságokat, és beépíti a hazai jogba a hibás termékekért való felelősségre és a szavazat elsőbségi részvényekre vonatkozó uniós jogi előírásokat. Fontos változásra hívja fel a lakosság figyelmét közösségi oldalán Simon Tornyaváros önkormányzata. A képviselőtestület hatályon kívül helyezte az avar és kerti hulladék égetéséről szóló korábbi önkormányzati rendeletet. Ez azt jelenti, hogy Simon Tornya területén az országos környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályok az irányadók. Ezek alapján a belterületen, valamint a külterületen található zárt kerti ingatlanok használata során keletkezett avar és kerti hulladék szabadtéri égetése egész évben tilos lesz. Az ilyen helyi szabályozások hatályon kívül helyezése más településeken is az országos tiltás alkalmazásával járt. A tiltásra a szárazabb időszakokban különösen fontos felhívni a figyelmet, hiszen a szabadtéri tűz könnyen tovább terjedhet, veszélyeztetve a környezetet, az ingatlanokat és az ott élőket. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a szabályokat minden esetben tartsák be, és az avar, valamint a kerti hulladék kezelésére más, jogszerű megoldást válasszanak. Tűz vagy tűzre utaló veszélyhelyzet esetén a 112-es segélyhívószámot kell hívni. Már hagyomány Pakson a Roma nap. Az Ürgemezőn szombaton tartották meg az idei Roma napot. A szervező Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat sokféle programmal kedveskedett a résztvevőknek. A délelőtti órákban főzőverseny volt, melyre 15-en neveztek. Györgye Mátyásné Kati indult a főzőversenyen, lecsós káposztájával második helyezést ért el.
6: Volt babbujás, pörköltek voltak, én lecsós káposztát főztem. Mi szeressük ezt a lecsós dolgokat, mindenféle parancsom, paprikát, mindenben teszünk szinte.
7: A lecsós káposztádnak mi volt ma a titka, mert ha jól tudom, második helyezett lettél.
6: Én kétfajta húsból csináltam, lapockából és bőrös oldalasból. Ugye belemegy a édes káposzta, paprika, paradicsom, és egy szelet füstölt szalonna volt bennem is. Hát a férjem segítette a káposztát összevágni, mert sajnos reggel elvágtam az ujjamat, de a kenyeret azt még be tudtam dagasztani. Utána vágtam el az ujjamat, többen ettek itt, nem csak a család, baráti társaság, úgyhogy még maradt is, belőle egy kevés még jönnek majd. Tavaly harmadik helyezett voltam, akkor pörköltet főztem, és gyúrtésztával, ilyen sarkos romás gyúrtésztával főztem.
5: Délután koncertek vártak mindenkit a Paksi Roma napon. Fellépett a Faddi Gömbi, Kispere, a Zombai és a Szexárdi tánccsoport. Koncertet adott Gucsika, Kóródi Józsi, Leila, a Paksi fiúk, Nyisztor Roland pedig hajnalig adta a talpalávalót. A nagydorogi Zsolnai Zoltán is zenél, mint mondja, mindenki ismeri őt.
8: Nagyon szépen köszönöm a Roma önkormányzatnak ezt a műsort, hogy ilyen szép műsort csináltak, kulturálisan, szépen, normálisan megcsinálták ezt az egész sztorit. Itt vagyok reggelóta. Én csak a zenészeket hallgattam, mert én is zenész vagyok. 40 éve muzsikálok. Drágán nem tudok különbséget tenni köztük, mert mindegyik gyereket ismerem. Én muzsikáltam már minden az öregperével, a gyerekperével. Aki hallja a cikláját, tudják, hogy ki vagyok.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most...
9: Brian Adams robbantja be az újabb óránkat kedden délután a Paks FM-en, aztán hozok majd sokkal újabb felvételeket is, szóval a kedvenceitek fognak forogni, mint mindig a következő 60 percben is. Én Hászalai Balázs vagyok, tartsatok vele!
0: És most egy

Luxus lakótornyot épít Miami szívében, Kygo. A Palm Tree Residence nem csak prémium apartmanokat kínál majd, hanem egy komplett fesztivális életstílus élményt is. Az 500 lakásos torony mögött az eredetileg norvég Kygo, vagyis Kygo is menedzsere áll. A különlegessége az, hogy a lakók automatikusan bekerülnek az exkluzív világba, azaz VIP jegyek, különleges klubesemények és saját zenei helyszínek várják majd őket az épületben. A szakértők szerint ez már jóval több egy klasszikus luxus ingatlannál. Az autó és divatmárkák után most a zenei brendek kezdenek megjelenni a piacon, és itt már nem csak a design, hanem az életérzés is számít. Miami pedig tökéletes helyszín lehet az ilyen és ehhez hasonló lakótornyoknak.

Egyszerre hordozza magában a banda klasszikus zenei világát, miközben modern, friss megszólalással próbál új irányokat is mutatni a Magna Cum Laude vadonatúj megjelenése. Ez a Mindig Lesz című dal, amelynek megszületésénél ezúttal is a jól ismert alkotópáros működött közre, azaz a zenét Szabó Tibor gitáros szerezte, a dalszövegeket pedig ismét Kara Misa jegyzi. Íme a 99-ben alakult Magna Cum Laude legfrissebb kiadványa.

Switch Disco és Tanzanál közösségét a Paks FM-en. Szeptemberben érkezik a hazai mozikba a Félrelépni Szabad című magyar film. Arosz Dénes új romkomja a Cannes-i fesztivállal párhuzamosan zajló filmvásáron mutatkozott be. A Nemzeti Filmintézet közleménye szerint az alkotás hűtlenségről, féltékenységről és a szerelem próbájáról szól. A film egy jól ismert klasszikus újra gondolt változata vadonatúj köntösben. Ezt az új magyar mozit szeptember 24-től tűzik műsorra a hazai filmszínház.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Egy óra, amikor minden dal Magyarországról szól.

Augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük, mi pedig a zenében járjuk be az országot. Magyarország, Budapest, Pécs, Szeged, Balaton, és még sok ismerős hely elevenedik meg a dalokban. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ha szeretitek Magyarországot, akkor tartsatok velem ezen a héten csütörtökön a Best of kedvencek órában, dél és 13 óra között.

0: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Reklámot hallottatok.

A legendás Starship egy klasszikus a 85-ből forgott nálunk a Paks FM-en, ahol hozok még ehhez hasonló örökzöldeket, de természetesen a legfrissebb dalok is szólnak majd a következő órában. Ilyen ez például Benson Boone egyik tavalyi slágere, remélem, hogy velem tartotok. Jó rádiózást a folytatásra is mindenkinek!

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Megérkezett a Targ Giganet 1000 Ultra.

0: számon.
1: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nyugat-nílusi vírus okozta fertőzést mutattak ki egy holland véradónál. 6 év óta ez az első ilyen eset az országban, közölte a Holland Közegészségügyi Intézet hétfőn. Az Utrecht tartományban élő donor a hatóságok szerint feltehetően Hollandiában fertőződött meg a vírussal, mivel a közelmúltban nem járt külföldön. A vírus jelenlétét azután erősítették meg, hogy a beteg a nyugat-nílusi láz enyhe tüneteiről számolt be. A Sankt-Vinbér Bank ezt követően laboratóriumi vizsgálatokat végzett számos mintán. A tájékoztatás szerint a vírussal megfertőződött emberek mintegy 80%-a tünetmentes, ugyanakkor az esetek körülbelül 1%-ában idegrendszeri problémák alakulnak ki, főként az 50 év feletti immungyenge embereknél. A fertőzés ritka esetekben halálos kimenetelű is lehet. A vírus főként madaraknál terjed, de szúnyogok révén átterjedhet más fajokra is, köztük az emberekre. Emberről emberre történő terjedésről nincs tudomás, írja az MTI. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett buszvezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense hétfőn az MTI-vel. Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán. 12 ember meghalt, és többen súlyosan megsérültek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. Fontos változásra hívja fel a lakosság figyelmét közösségi oldalán Simon Tornyaváros önkormányzata. A képviselőtestület hatályon kívül helyezte az avar és kerti hulladék égetéséről szóló korábbi önkormányzati rendeletet. Ez azt jelenti, hogy Simon Tornya területén az országos környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályok az irányadók. Ezek alapján a belterületen, valamint a külterületen található zárt kerti ingatlanok használata során keletkezett avar és kerti hulladék szabadtéri égetése egész évben tilos lesz. Az ilyen helyi szabályozások hatályon kívül helyezése más településeken is az országos tiltás alkalmazásával járt. A tiltásra a szárazabb időszakokban különösen fontos felhívni a figyelmet, hiszen a szabadtéri tűz könnyen tovább terjedhet, veszélyeztetve a környezetet, az ingatlanokat és az ott élőket. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a szabályokat minden esetben tartsák be, és az avar, valamint a kerti hulladék kezelésére más, jogszerű megoldást válasszanak. Tűz vagy tűzre utaló veszélyhelyzet esetén a 112-es segélyhívószámot kell hívni.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Bajnokit játszott vasárnap a PFC NB1-es csapata. A Paksi Futballklub az OTP Bankliga negyedik fordulójában a Puskás Akadémia együttesével csapott össze idegenben. A fordulatos találkozó végül a felcsútiak 3-2-es győzelmével zárult. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban.
4: Itt hagytunk 3 pontot. Azt gondolom a meccs játékképe alapján játszottuk a saját játékunkat, noha egy kicsit rutintalanul. Egyszerre több fiatal is van már a kezdőcsapatunkban. Ez nyilván tudtuk, hogy buktatók nélkül nem fog menni, de ilyen fölényben, ennyi helyzettel azért egy meccset meg kellett volna nyernünk. Bár hozzáteszem, hogy nem tudunk annyi helyzetet kidolgozni és annyi gólt lőni, hogyha hátul ilyen amatőr hibákkal játszunk. Szerintem egyénileg voltak rossz teljesítmények hátul, mert nem a váltásokkal volt a probléma, a helyezkedésekkel, hanem szerintem kevés labdát szereztünk, amiből tiszta labdát, amiből indulni tudunk. Hát a Puskás győztes góljánál legalább 6-8-an voltunk a 16-os vonalon, és egy üres kapus gólt kaptunk. Hát ez szerintem a védekezésünk, illetve a védőink munkájáról mindent elárul. Azért is vittük be a végén még a Tóth Barnát, olyan fölényben játszottunk, hogy a kapu elé a Szalai mellett legyen még egy fejelő játékos, és ez szerintem ült volna a végére, de hát sajnos a meccs vége A múltkor is rosszul alakult, és most is.
3: A meccset követően a PFC-nek továbbra is 4 pontja van a bajnokságban, a következő fordulóban pedig az Újpesttel mérkőzik majd meg a Paks pénteken délután 17:30-tól a Fehérvári úti stadionban.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
0: Ahó ismét, neki megyünk még egy slágerekkel teli órának. Kedden délután a Paks FM-en. Hello mindenkinek, én Hászalai Balázs vagyok, és Bánzombón egy slágerével kívánok. Nagyon jó rádiózást, kellemes időtöltést.
2: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Végre felfrissültünk egy kicsit, legalábbis az előző napokhoz képest. A folytatásban jöhetnek még záporok egészen, holnap reggelig van erre esély itt a mi térségünkben is. Hát jó lenne egy áztató eső, de ebből nem fogunk kapni. További kisebb záporok fordulhatnak elő még egészen, tehát holnap hajnalig, illetve a reggeli órákig. Aztán melegszik majd az idő, szerdán 17 fokra ébredünk, és átléphetjük már holnap délután megint a 30 Celsius fokot, csütörtökön pedig közelíthetjük a 35-öt, és így lesz ez pénteken is, amikor lehet, hogy még át is lépjük ezt a maximumot.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem,

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: McCartney a brit zeneipar leggazdagabb sztárja. Ismét elkészült a toplista, a legendás Beatles-tag és felesége vagyonát már több mint 1 milliárd fontra becsülik. Előkelő helyen szerepelnek az újra összeállt Oasis testvérpár tagjai, Noel és Liam Gallagher. Közös vagyonukat nagyjából 375 millió fontra teszik, amit a visszatérő turnék és az Oasis dalok után érkező jogdíjak tovább növeltek. A leggazdagabb zenészek között szerepel még a Rolling Stones két ikonja Mick Jagger és Keith Richards, valamint Elton John, illetve Ed Sheeran is.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Gáspár Laci dalolt nálunk a Paks FM-en kedden délután. Jelzett a Balaton, veszélyben az ökológiai működés, a jelenlegi használat most már hosszú távon a tó élővilágát is veszélyeztetheti, erre figyelmeztettek szakembereket szakmai fórumon. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei szerint a természetes partszakaszok átalakítása és a túlzott beépítés gyengíti az ökológiai működést, miközben az éghajlati változások hatása is egyre erősebben érződik már. Ott volt ezen a találkozón a Siófoki Obszervatórium vezetője Horváth Ákos is, aki arról beszélt, hogy az emberi tevékenység, köztük az intenzív partbeépítés már a Balaton mikroklímáját meghatározó folyamatokra is hatással van. Ez az a téma, amiről eddig is tudtak a szakemberek, de valahogy az előző években nem nagyon mertek kiállni ezekkel a problémákkal. Most viszont azt javasolják, hogy a tó állapotának megőrzéséhez több ágazat is összehangoltan lépjen fel, miközben a természetes partszakaszok fokozott védelmére lenne szükség.

0: időszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Köszi, hogy ma is itt voltatok velem, a Fétnamar balladájával zárjuk le a kett délután. Ilyen és ehhez hasonló remek slágerek szólnak majd a hatos híreket követően is, szóval érdemes lesz minket választani még az este folyamán. Hászalai Balást hallottátok, legyen szép ez a bizonyos estétek, vigyázzatok magatokra, és persze szóljon a Paksafám!
1: Hamarabb visszatérünk! Mint hogy végeznél a sorban állással a kasszánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn, a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News hírtelevízió közel-keleti tudósítójának adott telefoninterjúban beszámolt arról, hogy az amerikai adminisztráció tisztségviselői az iráni vezetés kemény vonalas szárnya, az iszlám forradalmi gárda képviselőivel vannak kapcsolatban, ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokat nem sürgeti az idő, és nem szab határidőt a megállapodásra. Iránnak fel kell mutatnia a megadás fehér zászlaját, fogalmazott Donald Trump, az iráni vezetéssel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy jó pókerjátékosok, de haldokolnak, írja az MTI. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett buszvezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense hétfőn az MTI-vel. Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán. 12 ember meghalt, és többen súlyosan megsérültek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. A helyszínről számolt be a Paksi atomerőműhöz kapcsolódó Dunai fenékküszöb építésének aktualitásairól hétfőn este Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook oldalán élő videó közvetítésben adott tájékoztatást a projekt jelenlegi állásáról. Magyar Péter elmondta, egymással párhuzamosan folynak a munkálatok a Duna két partján annak érdekében, hogy az atomerőmű blokkjainak működéséhez szükséges hűtővízmennyiség rendelkezésre álljon. A miniszterelnök mellett Gacsály József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese is tájékoztatást adott a Paksi Dunapartról, aki elmondta, a folyó Paksi partjához rögzített bárkákat már 150 cm-es mélységbe süllyesztették. A helyszínen volt Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője is, aki a fenékküszöb kivitelezésének aktuális állásáról beszélt. Elmondta, már több ezer tonna követ beszállítottak a helyszínre az építkezéshez.
5: A felajánlott kőmennyiség, illetve a szerződéssel megtámasztott kőmennyiség az úgy tűnik, hogy most már nominálisan elegendő. Nyilvánvalóan ellenőrizni kell a minőségét és minden egyéb paraméterét ezeknek a köveknek, méretet, egyebeket felhasználhatóság szempontjából, de úgy tűnik, hogy ezzel nem lesz gondunk. Lehet azt látni, hogy a felajánlott kővel kapcsolatban a egyik legnagyobb kihívás az maga az a logisztikai rész, hogy a megfelelő ütemű beszállítás megtörténjen. A mai napon közel 3000 tonna kő érkezett ide 16 óráig a bal és jobb partra. igyekszünk most a lehető legnagyobb mennyiséget deponálni, annak érdekében, hogy az augusztusi munkaszünet alatt a lehető legkisebb mozgással, de mégiscsak a folyamatos munkát fent tudjuk tartani, és tudjuk tartani az ütemtervet. Egyelőre nincs olyan fennakadás, ami befolyásolná a beruházást. Gépjárművezetőkkel, mint olyannal nyilván küzdeni kell, és nem ővelük, hiszen nagyon jó szándékkal kiválóan dolgoznak, de hát annyian vannak a hányan, ami azt jelenti, hogy olyan szakemberekre lenne szükségünk, akik valóban ezekkel a nehéz gépjárművekkel készségszinten tudnak dolgozni, és esetleg közre tudnak működni ezekben a szállítási feladatokban.
4: A Dunán jelenleg is zajló munkálatok tervezett költsége több mint 6 milliárd forint, mellyel kapcsolatosan Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, minél több felajánlás érkezik, ez az összeg annál kisebb lesz.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a Pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pakseffm slágereivel. Pakseffm.

0: Ez a Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM.
2: Kezdetben volt a szó.

nélkül meggyűlöltek. Mikor pedig eljön az ügyvéd, akit küldök majd nektek az atyától, az igazság szelleme, aki az atyától jön ki, ő tanúságot tesz majd mellettem. De ti is tanúságot tesztek.

Közeledik az óra, sőt el is jött most, hogy szétszóródjatok, mindenki az övéhez, engem pedig egyedül adjatok. De nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békétek legyen bennem. A világban szorongattatás lesz a részetek, de bátorság.

0: Manx FM. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Óriási űrtükrökkel vakítanák meg a Földet, hogy a napelemek tovább tudjanak energiát termelni. Minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet az őszi, illetve téli hónapokban. Létezik egy afrikai ország az Egyenlítőnél, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban, és több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség az elmúlt évezredek alatt. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk, mint ahogy a napfogyatkozással is. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, és vajon melyik volt az az év, amikor először sikerült fényképen megörökíteni egy teljes napfogyatkozást, ami pedig az idei nyarunkat illeti, lassú vagy gyors nyaralásban volt része annak, aki el tudott menni pihenni, idézőjelbetéve. Vajon mi a különbség a lassú és a gyors nyaralás között? Mit jelent az offline utazás és a slow travel kifejezés? Ezekkel is foglalkozunk majd. Én Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi, írja az MTI. Az indoklás szerint az online nyilvánosság megteremtése eredetileg a társadalmi kontroll kiteljesedését, valamint a jogi oktatás és tudományos kutatás támogatását célozta, de mindez aránytalan kockázattal jár az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére vonatkozóan. Az előterjesztés emellett pontosít több polgárjogi jogi szabályt, megszüntet az Alkotmánybíróság által megállapított jogalkotási hiányosságokat, és beépíti a hazai jogba a hibás termékekért való felelősségre és a szavazat elsőbségi részvényekre vonatkozó uniós jogi előírásokat. Fontos változásra hívja fel a lakosság figyelmét közösségi oldalán Simon Tornyaváros önkormányzata. A képviselőtestület hatályon kívül helyezte az avar és kerti hulladék égetéséről szóló korábbi önkormányzati rendeletet. Ez azt jelenti, hogy Simon Tornya területén az országos környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályok az irányadók. Ezek alapján a belterületen, valamint a külterületen található zárt kerti ingatlanok használata során keletkezett avar és kerti hulladék szabadtéri égetése egész évben tilos lesz. Az ilyen helyi szabályozások hatályon kívül helyezése más településeken is az országos tiltás alkalmazásával járt. A tiltásra a szárazabb időszakokban különösen fontos felhívni a figyelmet, hiszen a szabadtéri tűz könnyen tovább terjedhet, veszélyeztetve a környezetet, az ingatlanokat és az ott élőket. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a szabályokat minden esetben tartsák be, és az avar, valamint a kerti hulladék kezelésére más, jogszerű megoldást válasszanak. Tűz vagy tűzre utaló veszélyhelyzet esetén a 112-es segélyhívószámot kell hívni. Már hagyomány Pakson a Roma nap. Az Ürgemezőn szombaton tartották meg az idei Roma napot. A szervező Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat sokféle programmal kedveskedett a résztvevőknek. A délelőtti órákban főzőverseny volt, melyre 15-en neveztek. Györgye Mátyásné Kati indult a főzőversenyen, lecsós káposztájával második helyezést ért el.
3: Volt babbujás, pörköltek voltak, én lecsós káposztát főztem. Mi szeressük ezt a lecsós dolgokat, mindenféle parancsom, paprikát, mindenbe teszünk szinte.
4: A lecsós káposztádnak mi volt ma a titka, mert ha jól tudom, második helyezett lettél.
3: Én kétfajta húsból csináltam, lapockából és bőrös oldalasból. Ugye belemegy a édes káposzta, paprika, paradicsom, és egy szelet füstölt szalonna volt bennem. Hát a férjem segítette a káposztát összevágni, mert sajnos reggel elvágtam az ujjamat, de a kenyeret azt még be tudtam dagasztani. Utána vágtam el az ujjamat, többen ettek itt, nem csak a család, baráti társaság, úgyhogy még maradt is belőle egy kevés, még jönnek majd. Tavaly harmadik helyezett voltam, akkor pörköltet főztem, és gyúrtésztával, ilyen sarkos romás gyúrtésztával főztem.
2: Délután koncertek vártak mindenkit a Paksi Roma napon. Fellépett a Faddi Gömbi, Kispere, a Zombai és a Szexárdi tánccsoport, koncertet adott Gucsika, Kóródi Józsi, Leila, a Paksi fiúk, Nyisztor Roland pedig hajnalig adta a talpalávalót. A nagydorogi Zsolnai Zoltán is zenél, mint mondja, mindenki ismeri őt.
5: Nagyon szépen köszönöm a Roma önkormányzatnak ezt a műsort, hogy ilyen szép műsort csináltak, kulturálisan, szépen, normálisan megcsinálták ezt az egész sztorit. Itt vagyok Rekonóta. Én csak a zenészeket hallgattam, mert én is zenész vagyok. 40 éve muzsikálok. Drágán nem tudok különbséget tenni köztük, mert mindegyik gyereket ismerem. Én muzsikáltam már minden az öregperével, a gyerekperével. Aki hallja a cikányok, tudják, hogy ki vagyok.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összekött.

0: Paks FM. Összeköt. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Egy óra, amikor minden dal Magyarországról

augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük, mi pedig a zenében járjuk be az országot. Magyarország, Budapest, Pécs, Szeged, Balaton, és még sok ismerős hely elevenedik meg a dalokban. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ha szeretitek Magyarországot, akkor tartsatok velem ezen a héten csütörtökön a Best of kedvencek órában, dél és 13 óra között.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nyugat-nílusi vírus okozta fertőzést mutattak ki egy holland véradónál. 6 év óta ez az első ilyen eset az országban, közölte a Holland Közegészségügyi Intézet hétfőn. Az Utrecht tartományban élő donor a hatóságok szerint feltehetően Hollandiában fertőződött meg a vírussal, mivel a közelmúltban nem járt külföldön. A vírus jelenlétét azután erősítették meg, hogy a beteg a nyugat-nílusi láz enyhe tüneteiről számolt be. A Sankt-Vinbér Bank ezt követően laboratóriumi vizsgálatokat végzett számos mintán. A tájékoztatás szerint a vírussal megfertőződött emberek mintegy 80%-a tünetmentes, ugyanakkor az esetek körülbelül 1%-ában idegrendszeri problémák alakulnak ki, főként az 50 év feletti immungyenge embereknél. A fertőzés ritka esetekben halálos kimenetelű is lehet. A vírus főként madaraknál terjed, de szúnyogok révén átterjedhet más fajokra is, köztük az emberekre. Emberről emberre történő terjedésről nincs tudomás, írja az MTI. 13 tűzesethez és 7 műszaki mentéshez riasztották Tolna vármegye tűzoltóit a hétvégén, tájékoztatott a katasztrófa védelem. A beavatkozások között több szabadtéri tűzeset is akadt, amelyek közül néhány nagyobb területen pusztított. A tűzoltóknak 11 alkalommal szabadtéri tűz miatt kellett beavatkozniuk, egy-egy esetben pedig melléképület és gépjármű égett. A műszaki mentések közül 4 alkalommal közlekedési baleseteknél volt szükség tűzoltói segítségre. Péntek délelőtt Dombováron egy Ősz utcai nyaraló udvarában egy mintegy 10 négyzetméter alapterületű faszerkezetű tároló gyulladt ki. A lángokat elken található lakóházat is veszélyeztették. A dombovári hivatásos tűzoltók 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. 2 propán-bután gázpalack megsemmisült, egy harmadikat pedig hő és láng hatás ért. Szombat reggel Dunaföldváron a baróta közben mintegy 200 négyzetméteren égett az erdő aljnövényzete. A helyszínre a Solti, a Dunaújvárosi, a Kiskörösi és a Paksi hivatásos, valamint a dunaföldvári önkéntes tűzoltók vonultak. 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. Vasárnap délután Simontornya külterületén 4 hektáron égett a tarló, emellett teljes terjedelmében lángolt egy mintegy 20 négyzetméteres présház is. A tűzesethez a Paksi, a Solti és a Szekszerdi hivatásos, valamint a simontornyai önkéntes tűzoltókat riasztották. A lángokat 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Bajnokit játszott vasárnap a PFC NB1-es csapata. A Paksi Futballklub az OTP Bankliga negyedik fordulójában a Puskás Akadémia együttesével csapott össze idegenben. A fordulatos találkozó végül a felcsútiak 3-2-es győzelmével zárult. A találkozót Bognár György, a PFC vezető edzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban.
2: Itt hagytunk 3 pontot. Azt gondolom, a meccs játékkép alapján játszottuk a saját játékunkat, noha egy kicsit rutintalanul. Egyszerre több fiatal is van már a kezdőcsapatunkban, ez nyilván tudtuk, hogy buktatók nélkül nem fog menni, de ilyen fölényben, ennyi helyzettel azért egy meccset meg kellett volna nyernünk. Bár hozzáteszem, hogy nem tudunk annyi helyzetet kidolgozni és annyi gólt lőni, hogyha hátul ilyen amatőr hibákkal játszunk. Szerintem egyénileg voltak rossz teljesítmények hátul, mert nem a váltásokkal volt a probléma, a helyezkedésekkel, hanem szerintem kevés labdát szereztünk, amiből tiszta labdát, amiből indulni tudunk. Hát a Puskás győztes góljánál legalább 6-8-an voltunk a 16-os vonalon, és egy üres kapus gólt kaptunk. Hát ez szerintem a védekezésünk, illetve a védőink munkájáról mindent elárul. Azért is vittük be a végén még a Tóth Barnát, de olyan fölényben játszottunk, hogy a kapu elé a Szalai mellett legyen még egy fejelő játékos, és ez szerintem ült volna a végére, de hát sajnos a meccs vége a múltkor is rosszul alakult, és most is.
1: A meccset követően a PFC-nek továbbra is 4 pontja van a bajnokságban, a következő fordulóban pedig az Újpesttel mérkőzik majd meg a Paks pénteken délután 17:30-tól a Fehérvári úti stadionban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Civil kezdeményezés indult, gyűjtés a Duna két szakaszán, a Paksi és a Duna-Szentbenedeki szakaszon dolgozók számára. Az összefogás kezdeményezője Rózsa Bean, aki Paksi, és itt köszöntöm a stúdióban. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntök minden hallgatót.
1: Tulajdonképpen a dolog úgy áll, hogy ugye a tegnapi napon Magyarország kormánya is kiposztolta a Facebook oldalán, hogy gyűjtés indul, hát azt nem írták, hogy ők szervezik, gyűjtés indul, és a Paksi Erzsébet nagy szállodába várják az adományokat, majd mindjárt azt is megbeszéljük, hogy milyen adományokat, de tulajdonképpen mi úgy tettük azért össze a képet, hogy ezt a kezdeményezést te indítottad el méghozzá múlt héten, egyszerűen úgy, hogy kiposztoltad a Facebook oldaladra, hogy hát kedves paksiak, arra gondoltam, hogy csináljunk egy ilyet. Egészen pontosan mi volt a fejedben?
2: Hát először az jutott az eszembe, hogy ha nekem kellene ott lent helytállnom a Dunaparton és a homokot nyelve egész nap nehéz fizikai munkát végezni, akkor mi az, ami az én komfortomat növelni? És így jutott eszembe az, hogy mi lenne, hogyha ezeknek az embereknek, akik itt értünk dolgoznak, hiszen az egész országért dolgoznak jelenleg, kapjanak egy kis kedvességet, sósropit, perecet, csokit, műzlit, lényegében olyan termékekre gondoltam, ami izotóniás ital, sóbevitelt segít, és nedves törlőkendőt, hiszen biztosan szükségük van egy kis felfrissülésre ezekben a melegekben és ebben a nagy porban. Így indult, hogy ami eszembe jutott, kiírtam, hogy egy pár terméket vásároljunk, vagy hozzanak hozzánk, és akkor ezt a mi adományunkkal együtt elvisszük.
1: Ugye az ember azt gondolná, hogy nyilván az a 100 vagy 200, most ugye Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter például azt posztolta tegnap, hogy 250 katona, tehát csak katona dolgozik a két oldalon, és akkor ott vannak még az vízügyesek és a többi szakember, nyilván kapnak ellátmányt. Tehát mégis honnan tudtad, vagy csak ugye tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok jótékonysági programot és egyéb ilyen dolgot szerveztél már, hogy mire van szükség, felvetted valakivel a kapcsolatot?
2: Hát nyilván az első gondolatom az volt, hogy alapellátmányt kaphat mindenki. Majd megkerestem a Tolna 3-as országgyűlési képviselőnket, hogy segítsen nekem kontaktot keresni azokkal az emberekkel, akik kantinoztatják az itt dolgozókat. És hát első körben a vízügyeseket kerestük meg, akik személyes kapcsolatfelvétel során is elmondták, hogy mire van.

0: őket, hogy tudjuk őket a személyes és saját kérésüknek megfelelően segíteni. Például ugye vittünk kávét, és akkor mondják, hogy hát ez nagyon szép dolog, de nincs kávéfőző, úgyhogy mentem, aznap beszereztünk kávéfőzőt, cukrot, tejpot, barna cukrot, és így most már reggelente tudnak maguknak például kávét is főzni, na, termoszba igen. tartani.
1: Na, ezekre a dolgokra nem is gondolnánk. Egyébként nagyon fontos, és ezt a hallgatóknak akkor hangsúlyozzuk, hogy ahogy te azt mondod, hogy vittünk le, tehát senki ne induljon el egy tálca süteménnyel oda a kövek mellé a folyópartra, nem ott, tehát ahogy mondod, nem ott van a kantinozás, tehát nem ott, nem tudják ott átvenni, ja. És egyébként is nyilván nem véletlen, hogy Magyar Péterék már a pénteki sajtótájékoztatón, egyébként Magyar Péter miniszterelnök konkrétan úgy fogalmazott, hogy civil kezdeményezés indult Pakson, nagyon szívmelengető, nem tudom, hogy tudod-e, hogy ezt
0: nem
1: mondta szó szerint, igen, és akkor utána, de tényleg így volt, és utána mondta, és nem mondta azt, hogy hát nem kell, meg nincs rá szükség, hanem azt mondta, hogy jó, de akkor megpróbálják valahogy ezt koordinálni, hogyha most hirtelen mindenki hozni akar, akkor ezért szerintem az Erzsébet szállót ezért mondták, hogy akkor oda is lehet vinni. Most az, hogy te fölvetted a kapcsolatot, és rajtad keresztül el lehet jutatni, az egy dolog, de tényleg senki ne induljon el csak úgy a Dunapartra.
0: Hát ott kezdjük, hogy az objektumon belül vannak, tehát zárt tér. Körülöttük tekkesek, rendőrök, illetve hát ugye Paksi Atomerőnek a biztonsági szolgálata is kint van, azért oda nem lehet bejutni, úgyhogy a közvetlen kapcsolatok viszik be az általam összegyűjtött, és csak is kizárólag előre csomagolt boltban vásárolt élelmiszereket, rákcsákat, izotóniás italokat, ásványvizeket, és minden olyan egyéb mást, amire szükségük van. Uh-huh. Tehát oda nem lehet csak úgy bemenni, ezért kellett felvenni ugye a Cseh Tamással is a kapcsolatot, amit szívből köszönök, hogy segített azonnal és rögtön, illetve hadd említsem meg Pruzsina Ákost, aki az első pillanattól fogva segített a pakolásban, hát hiszen igen, most előbb járt az eszem, mint hogy felmértem volna a saját képességeimet jelenleg, úgy, hogy a pakolást, a szervezést és a helyben szétosztásban ők segítettek első körben.
1: Amikor egy nő kitalálja, hogy bevásárol, és aztán rájön a negyedik kocsi után, hogy talán kéne egy kis segítség, Cseh Tamás kapcsán pedig országgyűlési képviselőnkre gondolsz. Ami egyébként én figyeltem a Facebook oldaladon, mikor pénteken írtad ki reggel vagy csütörtökön, hogy is volt?
0: És 13-án délután.
1: Igen.
0: Írtam ki.
1: Azt csütörtökön délután írtad ki, és én figyeltem, igen, hogy szinte pár óra alatt már összejött 1 vagy 200 000 forint.
0: Igen, és estére 500-al fordultunk, és most tartunk 800 000 forintnál, és azért néztem rá a telefonomra, mert láttam, hogy most is érkezett felajánlás, tehát 800 000 forint fölött vagyunk. Nyilván ebből, mert volt két nagyobb összegű költésünk, de próbálom úgy beosztani ezt az összeget, hiszen ők még hetek itt lesznek, tehát senkit ne tévesszem meg, szerintem ez a 20 napos dátum, azért itt a vízügyeseknek igazán sok dolguk lesz, és akkor a katasztrófavédelemnek és a vízirendészetnek is, hogy folyamatosan próbáljuk, vagy próbálom őket ebből a kedvesség csomagból ellátni, amire éppen majd szükségük lesz. Első körben gátőr csomagra gondoltam, hogy 80 kis gátőr csomagot összeteszek, amiben van gyümölcs, tisztálkodószer és ropi, de aztán rájöttem, hogy inkább jobb ötlet az, hogy ők osszák el maguk között azt a mennyiséget, ami bár személyre szabottan annyi, amennyi, de ha valaki mondjuk nem eszi a banánt, de eszi az almát, akkor ne kelljen egyik csomagból a másikba tenni, hanem akkor kapják célirányosan így egyben.
2: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: XFM-en.
1: Ilyenkor egyébként tényleg nagyon fontos, hogy felesleges dolog ne érkezzen. És szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy az Erzsébet szállodának, nagy szállodának is a vezetőjével, Ácsné Csúsz Viktóriával felvettük a kapcsolatot innen a rádiótól, és ő elmondta azt, hogy miután Magyar Péterék bejelentették, hogy az Erzsébet nagy szálloda leadási pont, és oda is lehet vinni adományokat a Duna két szakaszán dolgozók számára, nagyon sokan érkeztek tálca süteménnyel, vagy tálca szendvicssel. Ezek nagyon rosszul hangzik, de a kukában fogják találni magukat. Egyrészt nem tudják megfelelően hűteni, nem tudják óránként levinni őket, és egyáltalán
2: tehát, nem kéne lemérgezni a katonaságot, vagy a vízügyeseket.
1: Igen, köszönöm, én nem akartam ennyire drasztikusan tehát ahogy te is hangsúlyoztad az első posztodban, hogy dobozos termékeket. Előre csomagolt, boltban vásárolt dobozos igen. termékeket, érdemes teljesen mindegy, hogy ropiról, üdítőről, vagy ásványvízről, vagy esetleg kávéról van szó, ezt érdemes. Jó, mi a terved most? Mert ugye úgy hirdetted meg az adománygyűjtési elképzelésedet, hogy a paksi szakaszon dolgozók számára viszed, de aztán ide a rádióban már úgy jött be, hogy ma megyek Dunaszent Benedekre.
2: Igen, jelenleg a kis buszunk éppen Csordultig van adományokkal. Tegnap Székesfehérváron jártunk, a metróban vásároltunk be. A székesfehérváriak is beszálltak, vagyis hát a Paksról elszármazott székesfehérváriak is beszálltak a gyűjtésbe, illetve nagyon jó kapcsolat van a két város között, a képviselőink is jó kapcsolatot ápolnak, és így a mai adományt úgy beszéltük meg, hogy Dunaszent Benedekre visszük át. Ezt tegnap ők megbeszélték, a Tamástól kaptam az információt, kaptam egy listát tegnap, úgyhogy tegnap ezzel a bevásárló listával mentem el Fehérvárra, és most, ha innen kimegyek, akkor irány.
1: Irány Dunaszent Benedek. De nyilván ott is nem egyszerre lesétálsz a partra, hanem megkeresed, vagy már esetleg vár.
2: Jön velem a kapcsolat.
1: Jön veled a kapcsolat, akivel felvetted a kapcsolatot, igen. és tudni fogja, hogy hova tedd így. Majd le. Nem tudom, hogy tudsz-e majd konzultálni vele tényleg arról, hogy mi az, ami már sok, tehát, hogy kapsz információt. Hogy
2: sem sok.
1: Azt mondod?
2: Azt.
1: Tehát annyian dolgoznak, hogy nem lesz sok a ropi?
2: Éppen én azért nevettem, hogy ma felvásároltuk az összes kis kiszerelésű ropit, tehát az Aldiba szerintem ma nem is lehet kapni, tehát így már ott kezdtem. Uh-huh. És tegnap a metrót is kipakoltam, tehát a 40 grammos ropi az itt van a konkrétan Pakson.
1: A te adománypakkodban.
2: Igen, és én is először azt gondoltam, hogy az rengeteg lesz, és azt köszönték meg a legjobban, és azt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon hálásak. Tehát a vízügyesek minden nap telefonon, üzenetben, messengeren köszönik meg, hogy úristen, ez de jó. Mert a sópótlást másképp koncentráltan nem is tudja bevinni. A kis csomagokat zsebre tudja tenni, magával tudja vinni. Uh-huh. Úgyhogy hát mondta, ha ropira van szükség, akkor ropi lesz, amíg az üzletben található.
1: Kimondottan sós ropi. Egyébként erről tudsz még pár szót mondani, hogy kikkel találkoztál, és hogy valóban akkor ők azt mondják, hogy figyelj, ez tényleg nem felesleges.
2: Név szerint tudok említeni Decsi Nikolát, aki a Paksi vízügyes csoport kontaktja. A katasztrófa védelem től Bence Attilával beszéltem tegnap, aki elmondta, hogy mikor és hol tudunk személyesen olyan adományokat átadni, ami konkrétan oda kell. Kápolnás Gábor volt tegnap a vízügyes, vagy vízirendészeten az ügyeletes, akivel ugyancsak az ott lévő emberek számára tudtunk vinni gyümölcsöt, körtét, Sudárék ajánlottak fel például körtét, Borsi Ágiék. Tegnap reggel elmentek szőlőt szedni, hogy friss szőlőt kapjanak. Úgyhogy nagyon hálásan köszönök mindent és mindenkinek, aki ebben a segítségben részt vesz, hiszen ez a kedvességet, ők hát a legnagyobb érzés az, amikor ők csak annyit mond, hogy köszönjük, ez nagyon jól esett, mert uh-huh. tudjuk, hogy velünk vagytok, és ez egy nagyon fontos dolog.
1: Uh-huh. Te tudsz egyébként számokat, hogy a két parton akár a katonákat, akár a vízügyes kollégákat és a többi szakembereket illetően mennyien dolgoznak? Vagy szoktak számokat publikussá tenni, de te mit tudsz?
2: Hát az itt a két oldalon a vízügyesről én 100 körülbelül 100 emberről tudok. Először 100 katonát mondtak.
1: Igen, tegnap már 250-et mondott a honvédelmi miniszter.
2: Tehát ez egy nem kis mennyiség. A katonákat azt tudom, hogy ellátmányozzák. A vízügy az, amit jobban meg kéne löknünk. Nyilván ők is megkapják, ami telik a büdzséből, de egy kis figyelmesség az sosem árt.
1: Igen. Tehát akkor közel 800 ezer forint gyűlt össze azon a számlaszámon, azon az elkülönített számlaszámon, amit te meghirdettél.
2: Igen.
1: És akkor most mi következik ezek után? Azon kívül, hogy ma mész Dunaszentbenedekre. Egyébként láttam az imént, hogy megérkezett Dunaszentbenedek polgármestere Vargyas László, ő lesz a következő vendégem. Nem ismeritek egymást, majd bemutatlak benneteket.
2: Még nem találkoztunk.
1: Jó, hogyha ezt a dolgot megbeszélitek. Szóval mi a következő, miben tudnak a hallgatók segíteni, hogyha szeretnének?
2: Első körben semmiképp, és tényleg ezt nagyon szépen én, mint civil kérem, hogy senki ne induljon le egyedül a partra kartonszám dolgokkal, ugyanis a hűtőkocsit is ott biztosítani kell. Ami tényleg szükséges, az az oldalamon ebben a posztban ki van írva, amit tényleg kérnek, az izotóniás ital, az nincs az a darabszám, amit meg tudnánk vásárolni. Izotóniás italok, sós perecek, krékerek, ropik, nedves tördőkendő.
1: Igen.
2: Ezek vannak a listában. Szénsavas, ízesített vizek. Mert már ugye a sima víz is néha tök jó, de néha azért nem árt, hogyha van egy kis íz is. Úgyhogy már úgy vettünk cukormentes üdítőket. Az nem csak egy embernek fontos.
1: Igen, de egyébként az volt az érdekes a felhívásodban, illetve a felhívásod utáni reakciókban, hogy minthogyha egyből mindenki utalt volna. Tehát nem? Tehát, hogy nem elkezdték oda a Péter utcában neked hordani a kartonvizeket.
2: Megbíztak a vásárlással a barátok.
1: Ez a legjobb. Egyébként tényleg ez a legjobb, hogyha valaki megbízik, és van bizalom, és mivel országos figyelem koncentrálódik Paksra, és akár az általunk gyártott riportokra is, el kell mondjam a személyedről az akár nyíregyházi hallgatóinknak is, hogy nincs alapítványod, nincs egyesületed, egy teljesen hétköznapi nő vagy, aki az elmúlt, hát nem tudom, 20-30 évben olyan mennyiségű 30. jótékonysági ügyet szervezett, olyan mennyiségű családot, mély szegénységbeli élőt karolt fel, hogy ezt el sem tudom mondani, és nem kell, hogy most ebbe belemenjünk, majd egyszerre egy portré kapcsán ezt is körbejárjuk, tehát itt a paksiak ismerik Beát, és tudják, és valószínűleg ezért van a bizalom, tehát, hogy az volt az érzésünk, ahogy gyűlt a számlán a pénz, hogy úgy vannak vele, hogy jó, utalunk be, a intézd.
2: Igen, azt mondták, hogy a személyem az biztos, hogy sokat lendített ebben az adományozásban, és én nagyon szeretném megköszönni a bizalmat mindenkinek, akár a Szekszárdra elszármazott paksiaknak is, vagy a budapestieknek, ugyanis egy budapesti hölgy volt az első.
1: Tényleg?
2: Igen, egy budapesti hölgy volt az első, aki úgy kezdte, hogy beám, itt van, és menj helyettem is a boltba, úgyhogy...
1: Igen, és utána többen meg is köszönték neked már a pénteki napon az összefogást.
2: Nagyon kedvesek, igen.
1: Cseh Tamás országgyűlési képviselőnk is kiposztolta, hogy ha valamibe egyszer Rózsa Bea belefog, és a pénteki...
2: Túlzás.
1: Paksi sajtótájékoztatóján Magyar Péter is úgy, miniszterelnök is úgy nyilatkozott, hogy ez szívmelengető, amit kezdeményeztél. Tehát akkor még egyszer, egyébként Rózsa Bea Facebook oldalát érdemes figyelni, de meg tudjuk ígérni, hogy a Paks FM Facebook oldalán majd mindig megosztjuk, hogy te hol tartasz a szervezésben, a bevásárlásban, mire van szükség, mire nincs szükség, és akkor igyekszünk ebben segíteni, hogy amennyiben te továbbra is felvállalod, hogy ezt koordinálod.
2: Nyilván.
1: Bokros teendőid.
2: Ebből nem lehet kiszállni, ez tényleg így van.
1: Ebből nem lehet kiszállni, meg mindig vannak ötleteid. Tehát kírja, kedves paksiak, az jutott eszembe, tehát Bea így kezdi.
2: Hát

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Nem mindennapi perceket, órákat él át Dunaszent Benedek, a település teljes lakossága és a település polgármestere Vargyas László, akit itt köszöntök a stúdióban. Jó reggelt, szervusz, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt, köszöntelek én is, és köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Paks mellett Dunaszent Benedek is hát tulajdonképpen a hírek középpontjába került az elmúlt napokban, mert hogy az atomerőmű miatt, a víz szint emelkedése miatt építendő dunai fenék küszöb kapcsán, ugye Dunaszent Benedek és a Paksi atomerőmű között épül a dunai fenék küszöb. Hadd kezdjem azzal egyébként, hogy eddig mondjuk az elmúlt 20-30-40 évben mit jelentett Dunaszent Benedek számára, hogy hát légvonalban a legközelebb van tulajdonképpen az atomerőműhöz, egyenesen vele szembeni partszakaszon vagytok?
2: Hát így az eddigi életünkben nagy befolyással, nem számottevő befolyást meg beavatkozás nem történt, így elég jól átéltük ezt a 10-20-30 évet, tehát némi kis hanghatás, vagy építkezéseknél, vagy egy-egy beavatkozásoknál azért hallatszott, de úgy effektíve közvetlen kapcsolat nem volt köztünk. Most már ezzel a fenék küszöbbel, ezzel a műtárgyal végül is lesz egy közvetlen kapcsolat, nem csak vízi, folyóvízi kapcsolatunk lesz. Úgyhogy hát meg most ez a beruházás azért rajtunk keresztül megy, tehát a lakosaink most azért némi hanghatásnak, szálló porhatásnak azért ki vannak téve, de én úgy gondolom, hogy megértik, mert ez végül is a mi érdekünk is, a helyi lakosoké és az ország érdeke, hogy ez a beruházás itt most megtörténjen. De az elmúlt években nagyon jó kapcsolatot ápoltunk az atomerőművel, tehát nem volt, figyelembe vették ugyanúgy a helyiek életét, tájékoztatások megtörténtek a megfelelő fórumokon, tehát én úgy gondolom, hogy jó együttműködtünk eddig, meg bízom benne, hogy ezután is együtt fogunk működni.
1: Az elmúlt héten óriási munkálatok kezdődtek meg az építkezéssel. Hogyan keresett meg téged a kormányzat egészen pontosan? Ugye rengeteg fotó látott napvilágot a hétvégén, és videófelvétel, amikor Magyar Péter miniszterelnökkel együtt, hát a Dunában térdig gázolva, feltörve a nadrágot, egyeztettek, beszéltek, mi az, amit kértek tőled, mint települési polgármestertől, mi az, amiről tájékoztattak, és egyáltalán hogyan kommunikáltak?
2: Tehát Én, tehát egy nagyon jó kapcsolat alakult ki a kormány és köztem. Egy kicsit azért viccesen indult, mert én múlt héten értem haza a nyári szabadságomról, és előző hét szombaton kapott az alpolgármester asszonyom egy felkeresést, hogy hát itt egy ilyen beruházás fog megvalósulni. Elképzelhetően, hogy feltárták, megnézték, hogy tudnánk minél kevesebb közvetlen hatást adni a településnek ki, hogy tudnánk kikerülni a településen élő lakókat, és tehát én úgy gondolom, hogy egy minden részét tüzetesen megvizsgáltak, szemrevételezték közvetlenül is, és kikérték a véleményünket, hogy ezt hogy lehetne a leggördülékenyebben, a legsérülékenyebb mentesen végrehajtani ezt a beruházást. Alpolgármester asszonyom szombaton délután hívott, az már gyanús volt, mondom, kétszer egymás után itt biztos, hogy nagy baj van. Hát szegény ugye meglepődött, azért katonák, vízügyi szakemberek érkeztek oda a településünkre, és mikor ráöntötték ezt a nagy volumenű beruházást, akkor azért megijedt, felvette velem a kapcsolatot, hogy vissza kell, ha hazaérkezem, akkor hívjam vissza a vízügyi szakembert, és kedden reggel, ahogy elkezdtem dolgozni, akkor ez is volt a legfontosabb dolgom, hogy a vízügyi szakembert, a Józsefet visszahívjuk telefonon, és akkor említette, hogy most viszik be, és most fogják elbírálni, hogy melyik több opció van, hogy melyik opciót fogják ezt elvégezni nálunk, és ez mellett maradtak, ez mellett a fenék küszöb mellett, amiről kaptam is délután, dél környékén inkább helyesbítenék egy telefonhívást, hogy akkor a szerdai kihelyezett rendkívüli kormányülésen Pakson az atomerőműbe kapok egy meghívást, és az alpolgármester asszonyommal ott részt vettünk ezen a kihelyezett kormányülésen, és nem csak, hogy részt vettünk, hanem ami még én nekem egy nagyon meghitt és egy nagyon jó eső érzés, hogy szót is kaptam. Tehát megkérdezték, hogy tudom-e kezelni, mit tudnak segíteni, van-e valami kérésünk, és mindent meghallgattak, mindent szem előtt tartottak, és próbálták úgy kezelni, hogy a helyiek, a lakosok, azok mind ebből jól jöjjenek ki. Én arra kértem a kormányt, a miniszterelnök urat, és a minisztereket ott, hogy legyenek szívesek szem előtt tartani, hogy ez nem egy átlag dunamenti part szakasz. Tehát ezen a part szakaszunkon tudom, hogy egy szerényebb, ezt bevallom őszintén, tehát nem egy fölfuttatott, nem egy első osztályú kis strand, meg hát persze ez ilyen vadkemping, meg ilyen vadstrand, ahogy mondjam, tehát ilyen, de évtizedek óta alakult ez ki, tehát gyerekkorom óta, meg már előtte is ott fürdöttek az emberek, és egy rév házból alakult ki egy vendéglátó egység ott azon a partszakaszon, ami hát egyik szemünk, tehát hogy egyik gyöngyszemünk, amire büszkék vagyunk, tehát egyik lábunk Dunaszentbenedeknek, amire támaszkodunk és próbálunk több lábon élni, úgyhogy legyenek szívesek ezt figyelembe tartani, és azt az ígéretet kaptam, hogy ez szem előtt tartják, és még ráadásul a vízügyi szakemberek segítségével tudnak segíteni nekem ezt hivatalos strandá alakítani, tehát én úgy gondolom, hogy nagyon jó benyomást kaptam én ott azon a kormányülésen, tehát köszönöm szépen előre is. Mi is természetesen együttműködünk mindenben, minden segítséget megkapnak tőlünk, a katonákkal is maximálisan meg vagyunk elégedve ott, ahogy ez a beruházás most folyik. Természetesen volt az elején már több lakossági jelzés, de minden egyes problémát, ahogy jeleztem az építés vezetőnek, ő mérlegelte, és mindent helyre tett, és én másnap már kontrolláltam, felkerestem a lakosokat azokkal a problémákkal, amik esetleg az elején ilyen kisebb problémákról beszélünk, hogy szállópor volt, vagy esetleg nem arra ment a kamion, amerre kellett volna, de ez egy kezdetleges problémák, de az építésvezetővel és a megfelelő személyzetekkel ezt helyretettük közösen, és most azóta működik, épül, és várjuk, hogy ennek a gyümölcsét. Én úgy gondolom, hogy ennek a fenék küszöbnek, ez az én gondolatmenetem, ha ez elkészül, megépül, akkor későbbiekben ez végül is ott lesz a meder alján, és magától fogja végezni a dolgát. Tehát most lesz neki egy nagyobb volumenű hangja, egy nagyobb volumenű, nagyobb volumenű hanghatása, zajhatása, amit meg kell élnünk, és át kell küszöbölnünk, de későbbiekben ez már ott a fenéken csöndbe magától teszi a dolgát, tehát hogyha sajnos ezek az aszályos évek, ez az alacsony vízállás ezt kívánja, akkor ez már szépen teszi ott a dolgát, a hűtővíz csatorna bevezetésbe betereli a vizet, és az atomerőmű reaktorjai megkapják a megfelelő vízmennyiséget a működéshez, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az én gondolatmenetemben ez egy jó döntés volt. Köszönöm szépen a kormánynak itt a rádión keresztül is a pozitív hozzáállást és a közös együttműködést. Köszönöm.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Aki esetleg nem helyből hallgatna bennünket, azok kedvéért mondom, hogy ami a partszakaszotokat illeti, Dunaszentbenedek partszakaszát és strandját, ez valóban úgy működik, hogy a paksi szakaszon tilos a fürdőzés, rendkívül veszélyes. De a kanyarulat másik oldalán, a Dunaszentbenedeki oldalon nagyon szeretnek a paksiak is strandolni, gyönyörű, homokos partszakasz, hát tényleg, mintha a tengerparton lennénk, főleg, hogyha alacsonyabb a vízállás, mondjuk ennyire alacsonyat nem kívánunk többet, de ez valóban így van. És hadd mondjam el neked, illetve a hallgatóknak, illetve nem tudom, hogy te találkoztál-e vele, hogy Magyar Péter vagy a pénteki, vagy a szombati egyik videójában talán egy motorcsónakon ülve elkezdte méltatni a Dunaszentbenedeki partszakaszt, és valami olyasmit mondott, hogy hogyha ennek az egésznek vége lesz, hogy mindenkinek javasolja, hogy jöjjön el egyszer Dunaszentbenedekre, erre a gyönyörű partszakaszra akár strandolni, mert hogy annyira klassz hely. Mit szólsz ehhez?
2: Hát én ebbe csak szeretném megerősíteni a miniszterelnöknek a mondatát, hogy én is, mi is várunk nagy szeretettel mindenkit a Dunaszentbenedeki partszakaszra, mert tényleg, ahogy mondod is, tehát egy olyan homokos partszakaszunk van, hosszan mélyülő partszakasszal rendelkezik, és most jelentősen tiszta is, tehát nagy gyönyörű, szép tiszta a vize, ahhoz képest, az én gyerekkori emlékeimhez képest, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk Dunaszentbenedek partszakaszára. Én úgy tudom, hogy megvan egy bizonyos kőszakasztól kőszakaszig a csónak zár, tehát a csónakozásra való zár, hogy nem lehet csónakozni, vagy motorcsónakozni, de egyébként strandolni, tehát hogyha tudnak érkezni partról, vagy följebb, nincs akadálya, tehát várjuk a paksiakat is szeretettel, úgy, hogy eddig is, majd esetleg ide szeretnék még egy kis szösszenetet megemlíteni, tehát hogy a Dunaszentbenedeki lakosok milyen emberszerető lakosok, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják-e, hogy én 4 éve vagyok polgármester a Dunaszentbenedeken. Előtte édesapám volt 16 évig polgármester. Nagyon büszke vagyok édesapámra, mert hát mindenki jó szájízzel, meg hát természetesen én is fölnéztem rá, jó szájízzel beszélnek róla, és egy olyasmi, egy paksi lakosnak a, hogy mondjam, a megélt kapcsolatát édesapámmal szeretném önökkel megosztani. Közel 20 éve felkereste édesapámat az önkormányzatnál az irodájában, hogy hát őnek egy olyan terve van, nem szeretném mondani a nevét, de a paksi hallgatók, akik ismerik a partunkat, azok tudják, hogy kiről van szó, hogy felkereste édesapámat, hogy hát őnek van egy olyan ötlete, hogy ide leszeretne tenni egy kis lakókonténert a mi területünkre, ott a Dunaszentbenedeki önkormányzati területre, ez mellett a pillangó büfé vendéglátó egység mellé, hogy hát mit szól hozzád, kedves polgármester úr? És akkor persze édesapám úgy kezelte, hogy mint ahogy mi is most még máj napig is ezt szeretnénk továbbvinni, hogy szeretettel várunk mindenkit és fogadunk. Hozzad persze, tessék csak letenni oda, ha kell benne esetleg valami gépi erő, vagy bármilyen, akkor segítünk. És akkor a paksi lakos megkérdezi, hogy hát jó van, polgármester úr, de hát mi ennek a költsége? Ja, hát felénk ez nem divat, tehát mi szívesen fogadunk, tehát mi nem a pénzt tartjuk szem előtt, hanem a jó közösséget, a jó összetartó települést tart, ott a édesapám szem előtt, és én szeretném ezt is tovább vinni a jövőbe. Ezt tartom szem előtt, hogy minél többen vagyunk én úgy gondolom, minél többen vagyunk egy településen, többből állunk össze, több emberből élünk, annál élhetőbb egy település, mert nem vagyunk egyformák, mindenkinek megvan a maga sajátossága, és ha összefogunk, összetartunk, abból egy erős közösséget tudunk gyúrni, úgyhogy csak erre szerettem volna kitérni és megosztani önökkel, hogy hát ilyen emberek élnek Dunaszentbenedeken, és úgy, ahogy Magyar Péter miniszterelnök úr mondta, szeretettel várunk mindenkit hát még egyelőre a homokos parton, a Duna part szakaszunkon.
1: Nagyon köszönöm, hogy megemlítetted édesapádot, a település egykori polgármesterét, Vargyas Mihályt egyébként, és hát ami a szeretettel várást illeti, azt azért tisztázzuk, hogy ugye a Dunaszentbenedeki Dunapart és a település között azért van egy pár száz méter, nem tudom, egy kilométer is talán.
2: Hát egy, a Védgátától a Dunapartunk egy körülbelül egy 500 méter, most a település igen. központjától egy olyan 1500 méterre van a Dunapartunk.
1: Igen, nagyon-nagyon sok fotót látni a social media a felületeken, hogy hát civilek lemennek a Duna bármely partjára, a Paksira vagy a Dunaszentbenedekire, főleg a Dunaszentbenedekire, és ott nézelődnek, ugye nézik a beruházást, tehát azt tisztázzuk, hogy hol van konkrétan a munkaterület, tehát az az út, ahova leszoktunk menni a Dunaszentbenedeki strandra, partszakaszra, azon még civilek le tudnak menni oda, ahol a büfé is van?
2: Nem, mert az munkaterületi, tehát a Védgáttól a Dunapartig, az a szakasz az munkaterületté lett nyilvánítva, és lezárták, tehát a rendőrfelügyelet alatt van, és nem engednek le senkit, de nekünk, tehát mi kijelöltünk egy elkerülő földes utat, igaz, amin meg lehet közelíteni ezt a munkaterületet, úgyhogy ki is jelöltük ott a bekötő útnál, hogy tudnak odaérni, egy 1500 méteres földes útról van szó, ami meg lehet közelíteni ezt a munkaterületet. Nem személyautóval, de egy magasabb építésű autóval kényelmesen meg lehet közelíteni, vagy egy erős sétával természetesen.
1: Igen, láttuk is talán a Facebook oldalatokon, hogy ezt a térképet, ezt meg is osztottátok, ugye?
2: Igen, megosztottuk.
1: Hogy hol van ez a... Ezt lehet, hogy majd megosztjuk, hogy a paksiak is tudják, mert tudjuk, hogy a Tomori Pál hídon, ugye a Paks-Kalocsa hídon át lehet jutni hamar hozzátok, tehát az az út le lett zárva, egy másik úton érdemes kerülő úton eljutni, arra a partszakaszra, ahol ezek szerint egyébként engedik, hogy nézelődjenek a civilek, és nézzék a kivitelezést, amelyről rengeteg videó lát napvilágot, de hát az ember akkor is kíváncsi, hiszen egy történelmi pillanatról van szó.
2: Hát igen, Dunaszentbenedek eddig is rajt volt a térképen, de azért most tehát én úgy gondolom, hogy sokan összpontosítanak ránk, és szurkolnak, hogy legyen meg ez a fenékküszöb, mert azért mindenkinek érdeke, hogy az energiaellátás az folyamatos legyen és biztosított legyen az országban. Best of

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn, a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News hírtelevízió közel-keleti tudósítójának adott telefoninterjúban beszámolt arról, hogy az amerikai adminisztráció tisztségviselői az iráni vezetés kemény vonalas szárnya, az iszlám forradalmi gárda képviselőivel vannak kapcsolatban, ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokat nem sürgeti az idő, és nem szab határidőt a megállapodásra. Iránnak fel kell mutatnia a megadás fehér zászlaját, fogalmazott Donald Trump, az iráni vezetéssel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy jó pókerjátékosok, de haldokolnak, írja az MTI. A helyszínről számolt be a paksi atomerőműhöz kapcsolódó dunai fenékküszöb építésének aktualitásairól hétfőn este Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook oldalán élő videó közvetítésben adott tájékoztatást a projekt jelenlegi állásáról. Magyar Péter elmondta, egymással párhuzamosan folynak a munkálatok a Duna két partján annak érdekében, hogy az atomerőmű blokkjainak működéséhez szükséges hűtővízmennyiség rendelkezésre álljon. A miniszterelnök mellett Gacsály József, az országos vízügyi főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese is tájékoztatást adott a paksi Dunapartról, aki elmondta, a folyó paksi partjához rögzített bárkákat már 150 cm-es mélységbe süllyesztették. A helyszínen volt Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője is, aki a fenékküszöb kivitelezésének aktuális állásáról beszélt. Elmondta, már több ezer tonna követ beszállítottak a helyszínre az építkezéshez.
2: A felajánlott kőmennyiség, illetve a szerződéssel megtámasztott kőmennyiség az úgy tűnik, hogy most már nominálisan elegendő. Nyilvánvalóan ellenőrizni kell a minőségét és minden egyéb paraméterét ezeknek a köveknek, méretet, egyebeket felhasználhatóság szempontjából, de úgy tűnik, hogy ezzel nem lesz gondunk. Lehet azt látni, hogy a felajánlott kővel kapcsolatban az egyik legnagyobb kihívás az maga az a logisztikai rész, hogy a megfelelő ütemű beszállítás megtörténjen. A mai napon közel 3000 tonna kő érkezett ide 16 óráig a bal és jobb partra. Igyekszünk most a lehető legnagyobb mennyiséget deponálni annak érdekében, hogy az augusztusi munkaszünet alatt a lehető legkisebb mozgással, de mégiscsak a folyamatos munkát fent tudjuk tartani, és tudjuk tartani az ütemtervet. Egyelőre nincs olyan fennakadás, ami befolyásolná a beruházást. Gépjárművezetőkkel, mint olyannal nyilván küzdeni kell, és nem ővelük, hiszen nagyon jó szándékkal kiválóan dolgoznak, de hát annyian vannak a hányan, ami azt jelenti, hogy olyan szakemberekre lenne szükségünk, akik valóban ezekkel a nehéz gépjárművekkel készségszinten tudnak dolgozni, és esetleg közre tudnak működni ezekben a szállítási feladatokban.
1: A Dunán jelenleg is zajló munkálatok tervezett költsége több mint 6 milliárd forint, mellyel kapcsolatosan Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, minél több felajánlás érkezik, ez az összeg annál kisebb lesz. Az elmúlt hétvégén 16 közlekedési baleset helyszínén kellett intézkedniük a rendőröknek, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Két balesetben könnyű sérülést szenvedtek a járművezetők, 14 esetben pedig csak anyagi kár keletkezett. Vasárnap hajnalban Kurd és Döbrökös között történt baleset. Egy autós egy jobbra ívülő kanyarban a rendőrség szerint figyelmetlenségből letért az útról, majd egy fának ütközött. A sofőr könnyű sérüléseket szenvedett. Szintén vasárnap hajnalban a 6-os számú főút Duna-Szentgyörgy térségében történt baleset. Egy Paks felől Szekszárd irányába közlekedő autó eddig ismeretlen okból letért az útról, egy vízzel vezető árokba hajtott, majd egy közlekedési táblának ütközött. A jármű ezt követően visszatért az úttestre, majd a másik oldalon ismét letért az útról és a tetejére borulva állt meg. A sofőr ebben a balesetben is könnyű sérülést szenvedett. A 14 anyagi káros baleset közül 4 vadelütés szerepelt, egy esetben az elsőbség megnemadása, két alkalommal parkolóból történő kitolatás, két esetben pedig a nem megfelelő követési távolság vezetett ütközéshez. Több baleset is figyelmetlenség miatt következett be.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
0: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi, írja az MTI. Az indoklás szerint az online nyilvánosság megteremtése eredetileg a társadalmi kontroll kiteljesedését, valamint a jogi oktatás és tudományos kutatás támogatását célozta, de mindez aránytalan kockázattal jár az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére vonatkozóan. Az előterjesztés emellett pontosít több polgárjogi jogi szabályt, megszüntet az Alkotmánybíróság által megállapított jogalkotási hiányosságokat, és beépíti a hazai jogba a hibás termékekért való felelősségre és a szavazat elsőbségi részvényekre vonatkozó uniós jogi előírásokat. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett buszvezetője ellen, közölte a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense hétfőn az MTI-vel. Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán. 12 ember meghalt, és többen súlyosan megsérültek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. A helyszínről számolt be a Paksi atomerőműhöz kapcsolódó Dunai fenékküszöb építésének aktualitásairól hétfőn este Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook oldalán élő videó közvetítésben adott tájékoztatást a projekt jelenlegi állásáról. Magyar Péter elmondta, egymással párhuzamosan folynak a munkálatok a Duna két partján annak érdekében, hogy az atomerőmű blokkjainak működéséhez szükséges hűtővízmennyiség rendelkezésre álljon. A miniszterelnök mellett Gacsály József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese is tájékoztatást adott a Paksi Dunapartról, aki elmondta, a folyó Paksi partjához rögzített bárkákat már 150 cm-es mélységbe süllyesztették. A helyszínen volt Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője is, aki a fenékküszöb kivitelezésének aktuális állásáról beszélt. Elmondta, már több ezer tonna követ beszállítottak a helyszínre az építkezéshez.
3: A felajánlott kőmennyiség, illetve a szerződéssel megtámasztott kőmennyiség az úgy tűnik, hogy most már nominálisan elegendő. Nyilvánvalóan ellenőrizni kell a minőségét és minden egyéb paraméterét ezeknek a köveknek, méretet, egyebeket felhasználhatóság szempontjából, de úgy tűnik, hogy ezzel nem lesz gondunk. Lehet azt látni, hogy a felajánlott kővel kapcsolatban az egyik legnagyobb kihívás az maga az a logisztikai rész, hogy a megfelelő ütemű beszállítás megtörténjen. A mai napon közel 3000 tonna kő érkezett ide 16 óráig a bal és jobb partra. Igyekszünk most a lehető legnagyobb mennyiséget deponálni annak érdekében, hogy az augusztusi munkaszünet alatt a lehető legkisebb mozgással, de mégiscsak a folyamatos munkát fent tudjuk tartani, és tudjuk tartani az ütemtervet. Egyelőre nincs olyan fennakadás, ami befolyásolná a beruházást. Gépjárművezetőkkel, mint olyan nyilván küzdeni kell, és nem ővelük, hiszen nagyon jó szándékkal kiválóan dolgoznak, de hát annyian vannak a hányan, ami azt jelenti, hogy olyan szakemberekre lenne szükségünk, akik valóban ezekkel a nehéz gépjárművekkel készségszinten tudnak dolgozni, és esetleg közre tudnak működni ezekben a szállítási feladatokban.
2: A Dunán jelenleg is zajló munkálatok tervezett költsége több mint 6 milliárd forint, mellyel kapcsolatosan Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, minél több felajánlás érkezik, ez az összeg annál kisebb lesz.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Bajnokit játszott vasárnap a PFC NB1-es csapata. A Paksi Futballklub az OTP Bankliga negyedik fordulójában a Puskás Akadémia együttesével csapott össze idegenben. A fordulatos találkozó végül a felcsútiak 3-2-es győzelmével zárult. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban.
4: Itt hagytunk 3 pontot. Azt gondolom a meccs játékkép alapján játszottuk a saját játékunkat, noha egy kicsit rutintalanul. Egyszerre több fiatal is van már a kezdőcsapatunkban, ez nyilván tudtuk, hogy buktatók nélkül nem fog menni, de ilyen fölényben, ennyi helyzettel azért egy meccset meg kellett volna nyernünk. Bár hozzáteszem, hogy nem tudunk annyi helyzetet kidolgozni és annyi gólt lőni, hogyha hátul ilyen amatőr hibákkal játszunk. Szerintem egyénileg voltak rossz teljesítmények hátul, mert nem a váltásokkal volt a probléma, a helyezkedésekkel, hanem szerintem kevés labdát szereztünk, amiből tiszta labdát, amiből indulni tudunk. Hát a Puskás győztes góljánál legalább 6-8-an voltunk a 16-os vonalon, és egy üres kapus gólt kaptunk. Hát ez szerintem a védekezésünk, illetve a védőink munkájáról mindent elárul. Azért is vittük be a végén még a Tóth Barnát, mert olyan fölényben játszottunk, hogy a kapu elé a Szalai mellett legyen még egy fejelő játékos, és ez szerintem ült volna a végére, de hát sajnos a meccs vége a múltkor is rosszul alakult, és most is.
2: A meccset követően a PFC-nek továbbra is 4 pontja van a bajnokságban, a következő fordulóban pedig az Újpesttel mérkőzik majd meg a Paks pénteken délután 17:30 a Fehérvári úti stadionban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: cikket.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Óriási űrtükrökkel vakítanák meg a Földet, hogy a napelemek tovább tudjanak energiát termelni. Minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet az őszi, illetve téli hónapokban. Létezik egy afrikai ország az Egyenlítőnél, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban, és több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség az elmúlt évezredek alatt. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk, mint ahogy a napfogyatkozással is. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, és vajon melyik volt az az év, amikor először sikerült fényképen megörökíteni egy teljes napfogyatkozást, ami pedig az idei nyarunkat illeti, lassú vagy gyors nyaralásban volt része annak, aki el tudott menni pihenni, idézőjelbetéve. Vajon mi a különbség a lassú és a gyors nyaralás között? Mit jelent az offline utazás és a slow travel kifejezés? Ezekkel is foglalkozunk majd. Én Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

maradnék a helyedben. Várom, hogy mit lépsz a szív, elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult, bólincs, mert

0: Catalina Rose. I wanna rock with somebody. Hey, I'm Ellie Goulding. Hey, this is Taylor Swift.
1: Ez a rádió játssza Fox kedvenceit. Fox FM. Összekött.

0: Ez a Paks FM.
1: Paks FM.
0: Paks FM.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
2: Egy óra, amikor minden dal Magyarország

Augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük, mi pedig a zenében járjuk be az országot. Magyarország, Budapest, Pécs, Szeged, Balaton, és még sok ismerős hely elevenedik meg a dalokban. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ha szeretitek Magyarországot, akkor tartsatok velem ezen a héten csütörtökön a Best of kedvencek órában, dél és 13 óra között.